Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. A Kolontság Zsolt, Répási Iván, Lázár Tibor és természetesen Berényi György alkotta Berényi György Band is elhozza Jó, hogy itt vagyok című muzsikáját. A kezdésben pedig egy lányformáció, sajnos őket már színpadon nem láthatjuk együtt, hiszen Weber Helga nincs már közöttünk. Weber Helga, Balási Betti és Weber Zsófia előadásában a Nagy a szívem című dalt játszom, amelyben Nikó is közreműködik. Jó szórakozást!

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Annak is elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításához, amelyben a Mango Rise is játszik. A zenekar ízléses átjáró az underground és a mainstream pop közt. Itt vagy című daluk, erre egy kiváló bizonyíték. Aztán Szőke Brandó formációja, a Brandó Quartet is lejátsza Sweet Morning című melódiáját. A kezdésben pedig a 2017-ben életre hívott 10 tagú latin-amerikai kumbia banda, a Los Orangutans, Gaita de la Flores. Mielőtt elindítanám a muzsikákat, én Bárány Anna most búcsúzom, este 10-től újra várom Önöket itt a Jazzy Night-ban. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: uplifting serenity.
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, Edina.
1: Jön a második befogadás hangja a fesztivál, június 5-én és 6-án lesz majd. Ez ugye péntek, szombat. A Momkult kupola termében tartjátok majd. Mire fókuszáltok? Mi van középpontban?
2: Hát a középpontban az, hogy a fogyatékos embereinknek a teljesítményét megmutathassuk. Értékes produkciók jönnek, és most már nem csak tőlünk, hanem széleskörű együttműködés keretében két egész estét betöltő igazi zenekari produkciók lesznek. De nem csak az esti programokra figyelünk, hanem napközben pedig fogyatékos műhelyeink által előállított termékekből nyílik egész napos vásár. Ez is egy nagyon széleskörű választékot kínál. Sok érdekesség. Tavaly volt az első, és várakozáson felüli eredményeket hozott. Elsősorban a visszajelzésekre és a látogatottságra gondolunk. Az anyagi vonzata sem jelentéktelen, de itt most hogy mondjam, hogy miként tavaly most is 1000 forintos regisztrációs díjat kérünk, tehát nem belépő jegyes a rendezvény, de ez is egy nagyon komoly lehetőséget jelent az összes ilyen műhelyünknek.
1: Tavaly volt először befogadás hangja fesztivál, akkor mi célból hívtátok életre? Mi volt a fejetekben? Mi volt a misszió?
2: Hát több minden volt. Bemutatkozási lehetőséget adni a zenészeinknek, és hát a sorstársaiknak, akik valamilyen fogyatékossággal élő emberek, és más intézmények, vagy más alapítványok, szervezetek támogatásával, vagy önálló produkcióként megélve szintén művészi előadói tevékenységet folytatnak, de itt nem profi zenészekről beszél, nem professzionális, a szónak abban az értelmében, akik ebből képesek megélni, tehát nem abban az értelemben vett zenészekről beszélünk, hanem olyanokról, akiknek a valamilyen művészeti tevékenység, a zenekarnál nyilván elsősorban a zene, az életükben egyfajta teljességet, harmóniát és kiteljesedést hoz, és nagyon fontos tovább lépés, hogy közönség előtt megmutathassák. Ugye ez egy fokozatosan felépülő rendszer volt, először csak a intézményen belül, a miénk, először csak a saját intézményekön belül léptek fel, aztán elmentek más Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott intézményekbe, és aztán eltelt 2-3 év, és akkor valamilyen olyan közösségi eseményeken, ahol már nem csak a saját közösségük volt, hanem idegenek is, akkor ott léptek föl. Klubok, közösségi helyiségek, fesztiválok, már kisebb fesztiválok, tehát mint a Majár és ilyesmire gondolok, és aztán egyre nagyobb-nagyobb, és a tavaly év hozta az áttörést, amikor viszont hát a Momkultban, igazi előadóteremben, Mezőmisivel közösen, tehát ismert sztárfellépővel, közösen kiállva előadták a dalaikat, és hát ugye a két estében pedig hát ugye más zenekarok ismert, például Nem adom fel együttes, a határon túl érkező együttesek, tehát egy összetett gazdag program volt, és ebben ők egy blokkot adtak, ez igazi áttörést jelentett nekik.
1: A művészet ereje átütő és hatással van a közönségre, de ebből a szempontból mi a jelentősége annak, hogy egy előadó művész fogyatékossággal él?
2: Hát merjük remélni, hogy nem a sajnálat. Az összes ilyen programunknak egy nagyon fontos eleme, hogy az értékteremtő tevékenység álljon középpontban, és ne azért fizessen a közönség akár egy termékért, akár egy produkcióért, mert hogy ó, szegény emberek, hát segítsük őket ezzel, hanem azért, mert igazi értéket, ellenértéket kapnak a pénzükért. És van néhány nagyon magas színvonalú termékünk, tehát például mondjuk pécsi műhelyben bontott számítógép alkatrészek áramköreiből ékszereket csinálnak. Ez a tavaly évben a Technológia és Innovációs Minisztérium nagy díját kapta ez a ékszersorozat, és ezeket ilyen kitelepülős vásárokon, fesztiválokon évek óta árulják, és ez rendes piaci áron tudnak elkelni, van rá valódi kereslet, mert jól néz ki, jó viselni, és itt nem számít már, hogy fogyatékos emberek vagy megváltozott munkaképességű kollégák állították elő, de ennek egy hosszú múltja van, sok éves kifutása ennek a zenekarnak, néhány éves múltja van, és ez a második ilyen fesztivál, a Pátyi Máltai zenekar fellép, Őket nem annyira ismerik, nem is saját szerzeményeket játsszák, hanem ismert slágereket, mindenki által ismert dalokat dolgoznak fel. Egyre bátrabbak, egyre jobban szólnak, és minél jobban felbátorodnak, annál inkább sikeressé válik az életük minden más területen, és a magabiztosságuk, az önállóságuk növekszik ezáltal, és tényleg az életük kiteljesedik.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk még a beszélgetést a második befogadás hangja a fesztiválról Romhányi Tamással, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, a második befogadás hangja a fesztiválra készültök, melynek helyszíne a Momkult Kupola terme lesz majd június 5-én és 6-án. Milyen kihívásokkal küzdenek a fogyatékkal élő emberek a művészi erejük megmutatása szempontjából?
1: Hát a fogyatékos embereket Magyarországon is, mint sok minden más helyszínen, egyfajta, tehát láthatatlan falak veszik őket körül. Az emberek nagy része nem tudja, hogyan szólítsa meg őket, hogyan kezdeményezzen velük kapcsolatot, mit mondhat, mit nem tehet, mivel sérti meg a méltóságukat, meg egyáltalán legtöbben, akik nem voltak még olyan helyzetben, sután érzik magukat, és inkább kitérnek ezelől a helyzet elől. Ezt a fogyatékos emberek érzik, és nincs szükségük sajnálatra, nincs szükségük semmiféle ilyen megítélésre, hanem őszinte elfogadásra van szükségük, tehát ahol nyíltan lehet esetleg beszélni a fogyatékosságukról is, és közben minden másról is, ami az élet velejárója, ami ebből adódik, és hogyha ez egy természetes és őszinte viszony, akkor az emeli és építi őket, hogyha valami mesterkért jópofasság vagy ilyesmi, akkor pedig nem. A Pátyi Máltai zenekarnak a tagjai állami gondoskodásban felnőtt fiatalok, enyhe középsúlyos értelmi fogyatékosok, akik közül egyikük sem tanult zeneiskolai zenét, hanem korábban is próbálkoztak már közös énekléssel, hangszeres játékkal. Jött egy zenetanár hozzájuk, aki próbálta őket tanítgatni, aztán azt mondta, hogy hát azért legalább az alapokat sajátítsák el, és majd egy-két év múlva visszajön hozzájuk. Ez nem történt meg, itt félbe maradt a dolog, de aztán jött a Covid. És a Covid alatt a bezártság, a Pátyi intézmény, ahol egyébként most 75 lakó van, mindent beszámítva, minden egységet beszámítva, nem fogadhattak látogatókat, nem mehettek ki, lassan teltek a napok, és a régi próbálgatás újraindult, és aztán, mire a Covid-nak vége lett, addigra egyre több időt töltöttek, egyre ügyesebbek lettek, és kaptak saját kottát, minden zenész a saját képességeinek megfelelő jeleket, akár a dobra, akár a gitárra, akár a szintetizátorra, hogy tehát nem hagyományos kottát olvasnak, hanem a nekik készült jeleket adják elő a begyakorlott sorrendnek megfelelően, és ebből egyszer csak egy komoly hangzás alakult ki.
0: És milyen érdekes, hogy ez a Covid-ból, tehát végül is a hátrányból előnyt kovácsoltak.
1: És az első koncertjük a járvány végén, tehát amikor a kiárási tilalom megszűnt, vagy amikor az a karanténnak vége volt, akkor egy ilyen nyitó partin, vagy egy ilyen ünnepi eseményen adták elő az első 2-3 számot, amit megtanultak, és aztán onnantól kezdve egyre többször és egyre komolyabb helyeken.
0: És akkor fellépnek, ugye, nálatok is a második befogadás hangja fesztiválon.
1: Hát, igen.
0: Jó.
1: Elsorolhatom őket?
0: Hát alig várom, igen.
1: Varga Berta Zsolt, ő a mi munkatársunk, aki ezeknek a lakóknak a mentor, a gondozója az intézményben, és ő gitározik, énekel, és ő kezdte el velük a hangszeres próbákat, amiből aztán az egész zenekar kialakult. Locz Károly játszik gitáron, szintetizátoron, és énekel, és Csige Zoltán dobol, énekel, Miller Otto énekel, Vajda György énekel, Kovács Krisztina kísérő hangszereken játszik.
0: És ők hány dalt adnak majd elő?
1: A mostani programot nem ismerem teljes részletességében. A Barabás Lőrinc tanítással közösen a próbákra illetéktelenek nem tudnak bemenni.
0: Aha, jó, hát láttam.
1: Sok részletet nem tudok pontosan, de hát...
0: Jó, csak arra voltam kíváncsi, hogy nagyjából a program mekkora részét lehet majd nekik köszönni.
1: Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen 30 és 60 perc közötti időszakban, de hát szégyen gyalázat, ennél többet most még nem tudok mondani.
0: Nem probléma, hát van még idő.
1: Tekintsük ezt úgy, hogy hát a kíváncsiságot ébreszt.
0: Abszolút.
1: Hát itt titkolózás.
0: Hát ráadásul ott lesz Barabás Lőrinc, jazz trombitás zeneszerző, hát ez kiváló.
1: Igen, és Agárdi Szilvia is.
0: És Agárdi Szilvia, énekművész. A Csillaház ellátottjaiból alakult ugye a Pátyi Máltai zenekar, akikről az imént meséltél, és hát jelen lesznek majd a vásáron is különböző kézműves mesterek?
1: Igen, a Pátyi kerámia műhelyünk, a kreatív műhelyünk, ők kemencében égetett kerámia dísztárgyakat készítenek, de használati tárgyakat is, tehát bögrét, tányért, különféle kisebb dísztárgyakat, nagyon szép kerámia virágokat volt időszak. Éveken keresztül a köztársasági elnöki hivatal a Pátyi kerámia műhelyből rendelte a reprezentatív ajándékait úgy, hogy fogyatékos emberek által által készített kerámia virágcsokrot köttettek össze virágkötővel, élőzölddel, és akkor ez volt egy ilyen nem hervadó, sokáig tartó csokor, amit bátran lehetett adni diplomatáknak, üzletembereknek, akiknek szükség volt. Egy kreatív műhely, ahol szabás, varrás, szita műhely, sok minden egyéb működik. Fejlesztő foglalkozások, a pécsi rekreációt már mondtam, ők a számítógép alkatrészekből készítenek ékszereket. Iváncról, Keszthelyről, Gödről és Csákány-Doroszló intézményünkben működő kisebb műhelyek termékei, ezek a legváltozatosabb apróságok, használati tárgyak.
0: És hát emlékek.
1: És emlékek, így van.
0: Köszönöm, Tamás, jövünk vissza, Romhányi Tamás a vendégem, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője.
2: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt.

0: Az Intermezzo vendége Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője, akivel a második befogadás hangja fesztiválról beszélgetek. Ez ugye június 5-én és 6-án lesz majd. Itt fogyatékossággal élő előadó művészek lépnek majd fel. A művészet erejével hangolják a közönséget az összetartozásra, és hát ha már pont ezt a szót használtam most, hogy összetartozás, vagy kapcsolódás, akkor egyszerűen azért végig ott motoszkál bennem ez a furcsa érzés, hogy vajon mit szólnak a fogyatékossággal élő emberek ahhoz, hogy őket fogyatékossággal élő embereknek címkézik. Tehát, hogy miért kell folyamatosan ezt vinniük a hátukon?
1: Hogy kell egyáltalán? Valószínű ugye az állapotuk miatt kell, hogy berendezkedjenek erre, de nagyon nem mindegy, hogy amikor ez elhangzik, az milyen szövegkörnyezetben, milyen tartalommal, milyen üzenettel párosítva történik, mert nem a szóhasználattal van a probléma alapvetően, hanem azzal, hogy mit üzenünk. Ez a mostani koncert és a befogadás hangja fesztivál. A befogadás az a Máltai Szeretetszolgálat egyik alapértékének a fogalma. Kozma Imre atya, a Szeretetszolgálat alapító elnök ezt úgy definiálta, hogy azt az embert tudjuk igazán segíteni, akit a szívünkbe fogadunk be, tehát teljes körű befogadás úgy, ahogy van, és nem, hogy hát milyen jó lenne, ha egy kicsit ügyesebb lenne, ha egy kicsit szorgalmasabb lenne, ha egy kicsit kevesebbet füllentene, hanem úgy, ahogy van. És aztán majd ha sok közös időt eltöltünk együtt, és ténylegesen beérnek majd a programoknak vagy a szakmai munkának a gyümölcsei, akkor majd változik, de nem azért, mert mi meg akarjuk változtatni, hanem mi csak azt akarjuk, hogy neki jobb legyen. És miközben neki jobb lesz, közben majd ő maga is fog alakulni, de nem. Szóval, ha ez a szemléletmód van, akkor van a mozgássérült táborunk, egy nagyon-nagyon fontos máltai program, hát fiataloknak hirdetjük meg, de azért 35 év fölöttiek is szoktak még részt venni rajta.
0: Hát ők is fiatalok.
1: Ők is fiatalok. Egyetlen, ez egy hét igazi bulizás, csupa olyan program, amit a gondozó, vagy a szülő, vagy a gondviselő nem engedne meg nekik. Lejtőnk rúlni kerekesszékkel, vitorlással jóra szállni, éjszakai buliba menni. Ide szülők, hozzátartozók, állandó kapcsolatok nem jöhetnek. Itt egy idegen embernek a gondjaira vannak bízva, aki egy önkéntes, aki előtte kap egy valamennyire komoly felkészítést arra, hogy megint ezt a szót mondjuk, egy fogyatékos embernek a szükségletei, a lehetőségei, meddig terjednek, hogyan kell tiszteletbe tartani a határait, mi az, ahol muszáj beavatkozni, mi az, ahol hagyni kell, hogy őt lassabban, türelmesen, de mégis önállóan megoldja azt a problémát, ami előttük van, és közösen csinálnak mindent. Ez az egy hét hihetetlen energiákat szabadít fel, önbizalmat erősít, kicseríti az embereket. Itt volt, aki egy ilyen mozgássérült tábor után, tehát bontja ezeket a láthatatlan falakat, amik körülveszik a fogyatékos embereket, és volt, aki például mondjuk egy gerinctörés után négy fal közé bezárkózva élte az életét, és egy mozgássérült tábor után azt mondta, hogy hát akkor igazából lehet, hogy el is tudna menni egyetemre. Mert hogyha be tudod gurulni kerekesszékkel a Balatonba fürödni, akkor talán egy egyetemre is el tud jutni a Pesti utcán. És a házasság köttetett, tehát mozgássérült táborban kötött ismerettségből lett azután házasság. Nagyon-nagyon eszméletlen energiákat szabadít fel az a fajta befogadás, hogy így, ahogy vagy. Így, ahogy vagy. Csak rád figyelünk. Nem érdekelnek a korlátaid, mit csináljunk közösen.
0: Igen, hogy te így vagy teljes ember.
1: Így vagy teljes ember, és igen. És hogyha ezt ő is elhiszi, mert komolyan mondják neki, és nem valamiféle gesztusként, akkor, vagy üres szófordulatként, akkor nagyon sok minden megváltozik. És ezért lett ennek a koncertnek is befogadás hangja fesztivál a neve, innen az előzmény.
0: Az előadó művészek hogy fogadták a felkérést?
1: Agárdi Szilvia már az előző fesztiválon is fellépő volt, és hát ő ugye magának az ügynek egy nagykövete is, és ő rengeteg ilyen felkérésnek tesz eleget. A Barabás Lőrincet pedig ismeretlenül kereste meg e-mailben.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Június 5-én és 6-án lesz a második Befogadás Hangja Fesztivál. Ez egy színes rendezvény, aminek hát a nevében is benne van, hogy a kapcsolódást és egymás elfogadását segíti. Kik azok, Tamás, akikről még eddig nem beszéltünk, és fellépnek a fesztiválon? Ki ne maradjon senki?
1: Óriási lehetőségnek tekintik ezt a fellépést két másik Pátyi, a Pátyi intézményünkben működő csapat, az egyik a Pátyi Mocorga, a másik a harangozó csapat. A harangozó csapat harangjátékokat ad el különböző fokú sérültséggel élő emberek, a mocorgók pedig hát mozgászenélést, kerámiát készítenek, gyertyát öntenek, meseírást, tehát meseírással is foglalkoznak, és különféle koreográfiákat is betanultak, és ebből mutatnak be majd egy összeállítást. Ugyancsak Pátyi ellátottunk Sándor Tibor harmonikás, aki ugyancsak a Csillaházból érkezik, ők lesznek a Máltai Szeretetszolgálat részéről, de jön a Tordasi Szivárvány együttes, ahol ugyancsak értelmi fogyatékos vagy halmozottan sérült fiatalok szerepelnek majd az együttesben, ők már 28 éve, akkor nem is mindenki annyira fiatal, de mondjuk, hogy örök fiatalok. Egy 28 éves múltra visszatekintő együttes jelentős nemzetközi tapasztalattal, mert sok országban volt már fellépésük. Az Ajkai Hangadók zenekar, ugyancsak sérült fiatalokból álló zenekar, a Happy Feet Band Marosvásárhelyről, akik ezen a két estén még láthatók és hallhatók lesznek.
0: Csupa fiatal, Tamás, csupa fiatal vesz ott részt. Mesélj egy kicsit, kérlek, arról.
1: Hát a zenekortalannál tesz egyébként.

0: Ugye, meg egyébként az élet is, a legjobb, hogyha erre így tekintünk. Most a második befogadás hangja a fesztivál, ugye évente egyszer van. Tehát ti közben egész évben nagyon sokat tesztek azért, hogy a fogyatékossággal élő emberek beilleszkedjenek a társadalomba, hogy egyre kevesebb nehézséget okozzanak számukra a hétköznapok. De mi minden történik nálatok?
1: Nagyon fontos, hogy ne csak az intézményi ellátásba gondolkodjunk, mert nagyon fontos, és nyilván, hanem az, hogy megkeressünk minden olyan lehetőséget, amitől teljesebbé válhat az életük. Ha most csak azt nézem, hogy ezekben a hetekben mi minden volt, csak itt Budapesten és Pest környékén, múlt héten volt a házszentelése Pátyot, egy családi háznak, ami támogatott lakhatás program, itt arról szól, hogy a nagyobb létszámú intézményből családias körülmények közé költöznek lakók, van velük szociális munkás, de a lehető legtöbb mindent önállóan intézik. Tehát például nagy létszámú intézmény, ami kötött, ahol mondjuk 200 embert meg kell ebédeltetni, vagy reggeliztetni, és van rá mondjuk 1 óra 15 perc, akkor ott ugye a turnusok gyorsan váltják egymást, és hogyha valaki ügyetlenebbül eszik, akkor a szociális munkások, vagy a gondozóik, azok segítenek neki enni. Tehát csökkentik az önállóságát azért, hogy mindenki beleférjen az időbe, mert a konyhát ki kell üríteni. Itt maguknak csinálnak reggelit, amire csak képesek, saját tempójukban, saját döntéseik szerint, tehát gyakorlatilag pont olyan döntéseket hoznak, melyik ruhát akarom fölvenni, zuhanyozni akarok, vagy kádba ülni, kiülök az udvarra, vagy, tehát nem intézményi kötött programok szerint élnek, hanem a saját elhatás, saját kereteik között a lehető, az ő személyüknek szóló lehető legnagyobb önállóság mellett egy pici felügyelettel, hogy baj ne történjen, de azért ez hatalmasra kinyitja a világot körülöttük. Tehát 12 lakó beköltözött Pátyon egy ilyen önálló családi házba, ami egyébként intézet, de nem a szó hagyományos értelmű intézmény, ez most történt.
0: De akkor ott volt, élnek velük, ugye, gondozók?
1: Műszakba járnak a gondozók, tehát nem életvitelszerűen, hanem ugyanúgy az intézménybe bejárnak valahonnan. Uh-huh. Itt is, itt éjjel-nappal van velük valaki, aki, tehát ők nem szűnik, mert tehát akik segítségre szoruló emberek, a segítséget meg kell, hogy kapják. Uh-huh. De azt a minimális segítséget, amire ténylegesen szükségük van, és ez egy személyenként nagyon eltérő lehet, amire a legtöbb intézményben nincs se kapacitás, se idő, se energia, hogy ennek az embernek fél órát segítsünk, a másiknak 3,5, hanem hogy ott ne zökkenjen ki az élet, a működtethető, fenntartható legyen minden, ott azért sok minden gépjesen zajlik, ütemterv szerint, program szerint, itt pedig személyre, sokkal személyre szabottabb a gondoskodás. És minél több önállóságot engedünk meg ezeknek az embereknek, annál határozottabbaká, önállóbbaká, ügyesebbeké válnak, és ez így. Volt egy úszóversenyünk Gödöllőn, olyan szintén fogyatékos fiatalok számára, akik mondjuk egy-másfél évvel ezelőtt akár bele sem mertek menni egy gyerekmedencébe, vagy egy derékig érő vízbe, és most nem igazi verseny volt, tehát nem század másodperceket kell mérni, hanem azt, hogy ők akár közösség előtt, családi közösség, barátok, ismerősök, vagy távolabbi, tehát valamilyen közösség előtt megmutatják, hogy ők már nem félnek a víztől, tudnak úszni, tudnak, az ő életükben hatalmas erőlelépés, és egyébként több mint egy éves felkészülés után jutottak el idáig. De hát, tehát ezek ugye olyan feladatok, amiket nem ír elő mondjuk a szociális törvény, vagy tehát nem kéri rajtunk számon senki, csak jobb lesz tőle ezeknek az embereknek az élete, ezért csináljuk, és ilyen ez a befogadás hangja fesztivál is. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a tavalyi fesztiválnak az 1000 forintos belépődíjéből a Pátyi Máltai zenekar kapott egy vonatúj dobfelszerelést többek között.
0: Uh-huh. És most mire készültök majd?
1: Ugyanerre, már nem dobfelszerelésre, uh-huh, hanem azt, hogy a zenekari eszközök, illetve a fellépő egységeknek, amire szükségük van ahhoz, hogy teljesebbé, jobbá, ügyesebbé tudják, majd meglátjuk a végén, hogy mennyi volt, mennyi bevétel, de azért ez nem egy profitorientált rendezvény, ezt az 1000 forintos regisztrációs díj is jelzi.
0: Aha, hát itt sokkal inkább az élményről van szó, nem?
1: Hát igen, és egyébként, tehát hogy mondjam, aki picit nyitott lélekkel ül be a koncertre meghallgatni, azért a tavaly évben is azért elég sok embernek a szemébe lehetett látni egy pici kis könycseppet, vagy egy meghatottságot az arcon, amiben sok minden keveredik, de ott van benne mindig a meglepetés, hogy mennyire jó a produkció, amit hallanak, mert az azért meglepő. Tehát ugye látjuk az embereket, akik fölvonulnak, és aztán és ott állunk lenyűgözve.
0: Hmm. a művészet ereje, ugye?
1: Mindenképpen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és meséltél a Befogadás Hangja Fesztiválról is, illetve arról is, hogy hogyan zajlik nálatok az élet, és hogy mi minden egyebet tesztek azért, hogy a társadalom is nyitottan fogadja őket, és ők is megfelelő önbizalommal bírjanak. Nagyon köszönöm még egyszer, sok sikert kívánok.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Romhányi Tamás, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.
2: Jazzy.

0: reggeli express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol s győz a kereszténységért. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király táltos paripája című gyerekelőadásba Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, és így lett ugye a szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség táltos paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
2: Nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára, ő ugyanis szög.
1: Egyből tudtam, hogy ő lesz szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon jó paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. Ahogy kitaláltuk ugye az egész jelmezét, és stepcipőben van különben, és táncol, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy teli találat volt, hogy ő lett a paripa, és méltóképpen képviseli László királyunkat Pál Péter. Ugye Krizsik Alfonsz pedig a testvérét, Gézát játsza, de ugyanakkor az úzvezért is, a szegény embert is, és van egy nagyon szép hevesítót Evelinünk, olyan szép karaktereket játszik, mint az esthajnal csillag, a csodaszarvas, az angyal vagy a szép leány.
2: A lányok itt mit találnak?
1: Hát a lányok a férfi ideált találják meg. Ugye a fiúk a hősöket megtalálják a László királyban és lovában, a lányok pedig a herceget lóháton, ugye, akiről kislánykorban mindenki álmodik, és szerintem nincsennél fontosabb. Ugyanakkor ez az egész előadás úgy van megszerkesztve, hogy sok játékot használtam fel, népi játékot, meg éneket, és nagyon interaktív az előadás. Ez azt jelenti, hogy bizonyos pontokon a szereplők megszólítják a gyerekeket, és közösen játszanak velük. Tehát lehet keresgélni a kavicsokat, László király lovának patái nyomán ott vannak, meg kis pénzecskék, ugye, amiket úzvezér szólt ugye a László király katonáinak, meg lehet játszani, tehát be lehet állni akár az úzvezér csapatába, akár László király csapatába. És nagyon érdekes, mert voltunk ugye délvidéken, turnén az előadással, és ami soha nem fordult elő, soha-soha, Palicson különben, a palicsi előadáson egy gyerek sem akart a rossz táborba beállni, egy sem. Soha nem történt ilyen még. Két évvel ezelőtt mutattuk be szinte gyereknap előtt, és ugye most egy különleges gyereknapi előadásunk lesz, 30-án. Farkas Gábor és Pál Péter segített abban, hogy ennek az előadásnak ilyen kis zenei betétei legyenek. Klasszikus gyerekmondókákat kellett megzenésíteni, és egy végtelenül játékos és kicsit ilyen ismétlődő ritusszerű zene lett, amit a gyerekek könnyen tudnak mondani. Mert erre is van példa, hogy felszólítják a gyerekeket, hogy akkor most mondjuk együtt ezt, mert akkor ez is ez fog történni. És ugye ez olyan egyszerű, de mégis fülbemászó zene kellett, amit a gyerekek ugye könnyen meg tudnak jegyezni, a dallamot meg mindent, és akkor együtt tudnak mondani és énekelni a színészekkel. Én mindig azt mondom, hogy szerintem 3 éves kortól 99 éves korig, ha valaki eljön, ezt az 50 percet élvezni fogja. Egyrészt ugye vannak közismert és kevésbé közismert Szent László legendák, tehát én azt gondolom, hogy ismeretileg mindenki kap valami újat. Nem csak ilyen szükséges történelmi tényeket mondunk el, hanem ezek nagyon szépen el vannak rejtve, vagy legalábbis próbáltam elrejteni, hogy könnyen meg lehessen jegyezni és be lehessen fogadni, ugye főleg a gyerekeknek. Szól ez az előadás a hazaszeretetről, valamint én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ez szintén gyerekekre is felnőtt nőttekre is igaz, hogy ilyen királyunk volt, aki ilyen okos, tiszta lelkű hős volt, és hogy, hogy tényleg ez a paripa, aki vele volt, és valóban volt neki ez a szök paripája, hogy méltó társa volt ugye ezekben a harcokban. Bata Edith tervezte a jelmezeket, korhűek, de ugyanakkor modernek is. Tehát a lónak ugye, hát a ló jelmeze van értelemszerűen, és nagyon érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ugye látszik azért a Daninak az arca is ebben a lójelmezben, és milyen érdekes, amikor mondjuk eszik egy almát, hogy akkor most a ló eszi, vagy a Dani eszi, ezt így el kellett dönteni. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az a lényeg, hogy ezek az ötletes jelmezek azért kifejezik a szereplőknek ugye a karakterét és a rangját is. Itt fontos szerepe van ugye a legdíszesebb palásnak, ami ugye László királyi, a koronának, de kifejezzük azt, hogy mondjuk a Géza, hogy nézett ki, vagy az Úzvezér, hogy nézett ki. A hevesítót Evelin által megformált gyönyörű alakok, ugye az egy vakító fehér ruha, az az alapruha, és ugye ez a tisztaságot illusztrálja, ami mindegyik általa játszott figurára jellemző. A díszletről még ejtenék pár szót, azt az én ötletem alapján Remzső Szalome segítségével a csillagos ég meg a bolygók vannak odafönt, és egy mesebeli fa, ami végtelenül egyszerű különben, nagyon-nagyon egyszerű, olyan, mint egy ilyen gyerekrajz. Nem is akartunk ennél bonyolultabbat, mert azt gondolom, hogy nem is kellett ennél bonyolultabb, mert van egy saját ígérő fánk, kerek napunk, fénylő csillagunk, éppen elég ennek az előadásnak. Én azt gondolom, hogy mindenki eljön, beül, és nagyon-nagyon jól érzi magát. Utána jönnek a kérdések, amit megnézték az előadást. És ez így van jól. Azok a gyerekek, akik 30-án eljönnek erre az előadásra, azok László királyos kifestőt fognak kapni ajándékba.

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában zenei koncertek jönnek, szépséggel, kíváncsisággal és jósággal. Legyen az első szó a jóságé, a jótékonyságé. Május 29-e, vagyis hogy péntek este 20 óra mindenkit vár a Budapesti Operett Színház, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Évente ők több karitatív célú rendezvényt szerveznek, ezek bevétele hozzájárul a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, beteg, árva gyermekeket segítő egészségügyi és oktatási programjaihoz. És ez a májusi hangverseny egyben megemlékezés is Kocsis Zoltánról, aki a kezdetektől fogva tagja és támogatója volt a szervezetnek, hisz 1991-től haláláig minden születésnapján hangversenyt adott a szolgálat javára. Most nélküle, de rá emlékezve, tehát péntek este ott lesz Liszt Ferenc, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Berecz Mihály, Mozart B-dur divertimentójával, Haydn G-dur zongora versenyével, illetve Bartóktól a román népi táncokkal és egy divertimentóval. Ha jót szeretnének hallani és tenni, akkor péntek este 8 óra Budapesti Operett Színház. Érdekesség, keveset tudunk a zsidó liturgikus zenéről, és hogy ott lehet vizsgázni, na arról szinte semmit sem, hiszen az időpont az ma este, illetve délután 6 óra, az egyik legszebb fővárosi zsinagóga a Rumbach utcai, és ez rendelkezik egyébként a legjobb akusztikával is, tehát az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem kántor és előimádkozó hallgatóinak ünnepi vizsga koncertje lesz ez este 6-tól. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Élvezzék, legyenek kíváncsiak, és legyenek kíváncsiak a szépségre is, amit elhoz majd önöknek egy egyedülálló magyar kamara együttes Szelejó Erzsébettel és Razvaljaéva Anasztáziával. Az előbbié a szakszofon, az utóbbié a hárfa. Ez a kamara zenekar, illetve az ő kettősük élvezhető péntek este 6-tól a BMC könyvtárában a Mátyás utcában. Az ő egyik fontos küldetésük a szakszofon hárfa duó repertoáriának bővítése mellett új művek és átiratok bemutatása, úgyhogy jön Bolcsó Bálint, Illés Márton és Tornyai Péter darabja, valamint három ősbemutató Bali Jánostól, Barát Bálintól, illetve Nagy Ákostól. Dőljenek hátra, szeressék az újat, a kortársat, és gyönyörködjenek tehát a két hölgyben, meg a hárfában és a szakszofóban. Szakszofonban Razvaljaéva Anasztázia és Szelejó Erzsébet jó voltából. Legyenek kíváncsiak, jók, a szépség pedig jön magától programjainkon, amelyhez jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Népih. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Van a túlsó végén, itt van velünk Dénes Ferenc sportközgazdász, nagyon kedves labdarúgó szurkoló társunk, barátunk, kollégánk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, és köszönöm ezt a kedves bemutatást.
1: Ne viccel, természetes. Már csak azért is, mert ugye szombaton már többször említettük a mai műsorban, hogy Bajnokok Ligája döntő, és beszéltünk az ingatlanárakról, beszéltünk arról egyébként, hogy milyen közlekedési változásokat hozhat, de még arról nem, hogy ez mondjuk a presztízsen kívül anyagilag mit jelentett a csapatoknak.
2: A csapatoknak egy nagyon komoly bevételt jelent, de ennél a még érdekesebb a budapesti bevétel. Azt gondolom, hogy ha magyaroknak igazából azt számít, vagy nekünk első körben azt számít, hogy mekkora a budapesti hatás ennek a dolognak.
1: De mivel látjuk ennek a hatását? Azt látjuk a szállodákban, látjuk az éttermekben, de miben még?
2: Rengeteg turista lesz nálunk, egyébként ha ennek van nehézsége is, de én többször megéltem ilyen eseményt, egy nagy világeseményt, de a magyarok is, a budapestiek is, és akkor azt gondolom, hogy azért egy nagyon jó pofa, egy nagyon jó hangulatú eseménynek leszünk, vagy már tulajdonképpen vagyunk szemtanúi.
1: Hisz már itt van rengeteg turista.
2: Rengeteg, de ezek vidám emberek. Tehát azért mi túl vagyunk egy nehéz, hogy is mondjam, fél éven ebben a választási kampányban, meg mindenki összeveszett, mindenkivel egymást hergeltük, és most láthatunk egy csomó vidám, spittes embert a utakon, és ez a
1: teraszokon, igen.
2: Ez teljesen jó lesz a
1: mi hangulatunknak is?
2: Esik?
1: A mi hangulatunknak is
2: abszolút,
1: jót tesz?
2: Abszolút, abszolút jót tesz. És különösen, hogyha egyébként azt veszük, hogy ezek az emberek költeni fognak, és nagyon sok pénzt fognak költeni, akkor pedig még az az öröm is meg lesz bennünk, hogy túl azon, hogy most jól érezzük magunkat, ennek a hosszú távú vagy közel hatásai is remekül fognak mutatni a pénztárcánkba, mármint a közös pénztárcába.
1: Úgy. És esetleg akár még reklámnak is jó lehet, hisz minden tévétárság nem csak ugye majd a közvetlen meccset fogja mutatni, hanem egy kicsit bemutatja Budapestet. Aztán, amikor barátok eljönnek, hogy gyertek, elmegyünk a meccsre, akkor legközelebb lehet, hogy visszahozza már a családját is, mert azt mondja, hogy ez egy olyan város, amit látnotok kell.
2: Ezt szoktuk mondani, de az az igazság, hogy szerintem ezek fel vannak nagyítva ezek a,
1: igen?
2: Ezek a hatás. Hát ugye azért, főleg azért, azt mondani, hogy egyébként Londonban volt tavaly döntő, és azt mondani, hogy menjünk el Londonba, mondod a családodnak, mert ott volt a BL döntés, az milyen jó pofa volt, nem ezért megyünk.
1: Hát de Londonban azért az emberek gyakrabban járnak, de itt Budapestnek ez szerintem egy kiugrási lehetőség a régióban.
2: Nem. Budapest szerintem egy komoly turisztikai destináció, tehát nagyon kevés olyan embert tudok elképzelni, aki csak azért jönne Budapest. Tehát eddig tök ismeretlen volt Budapest, és azt mondani, hogy most ott van a BL, akkor menjünk oda. Olyat el tudok képzelni, és akkor felajánlom kompromisszumnak, hogyha azt mondjuk, hogy az emberek tervezik. Tudja, persze, és tervezik a nyarat. És sokfajta hely van, már sok helyen jártunk, és családba felmerül Budapest neve, másik két-három egyéb helyszín mellett, mert ott még nem jártunk, mint a három cicába, ahogy a klasszikus vicc mondja. És azt mondja, hogy figyeljetek, sok helyre mehetnénk, de most milyen jó pof volt ez a BL döntő, menjünk oda. Ezt el tudom képzelni, uh-huh. De az, hogy uh-huh. valaki teljesen ismeretlenül Kenyából csak azért jöjjön ide, mert ezt kevésbé tudom elképzelni.
1: Na jó, nézzük meg, hogy mit jelent a csapatoknak. Óriási presztízs, ezt tudjuk. Ennentől kezdve a klub történetében ott fog viríteni az a BL serleg, vagy akár csak az, hogy döntőbe jutott a csapat. Legendák születnek, ikonok születnek, de ezen kívül azért van pénzügyi hozzá. Is. Nagyságrendeket kérek szépen, csak nem kell pontosan forintra vagy euróra megmondani, de hogy nagyságrendben ez mit jelent egy csapatnak?
2: Önnünk ki abból, hogy a Bajnokok Ligája az Európa Liga és az Európai Konferencia Liga az UEFA-nak kb. 4,4 milliárd eurós bevételt jelent, amiből valamekkora hányadot veszed magának az UEFA, meg elkülönít különféle támogatásokra pénzeket, de egyébként a 93%-át szétosztanak a csapatok, illetve a bajnokok ligája, ebből körülbelül 2,5 milliárd euróval kap, és azt mondod, hogy kapsz pénzt a főtáblára kerülésért, kapsz pénzt a nézettségért, és sok minden mást, úgyhogy a végén a legjobban kereső csapatok olyan 20 millió euró is elvihetnek, a győztes még ennél is többet.
1: Ez egyébként nagyságrendek százalékban hány százaléka mondjuk a költségvetésének, mondjuk egy Arzenálnak vagy egy Párizsnak?
2: Az az érdekes, hogy egyre növekvő összeg, mert nem csak, ugye ez csak a pénzdíj, amiről beszélünk, meg amit meg lehet keresni. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy nagyjából ha az Arzenál veszít, akkor 18,5 milliót kap, a Paris Saint-Germain meg mondjuk kap egy olyan 24 millió euró, 24-25 millió euró körüli összeget. Most ha azt veszük, hogy az Arzenál, ha jól emlékszem, olyan 200 millió körüli van a teljes bevétele, akkor azért látható, hogy ez nem meghatározó rész.
1: Csak egy 10%, igen.
2: Igen ám, de azért ugye ehhez kapcsolódnak a jegybevételek, a bajnokok ligája jegybevétele, az már az Arzenálé, tehát ezen túl van, és hát nyilván azok a típusú szponzorálási, vagy kereskedelmi bevételek is ehhez kerülnek, és például a Manchester Unitednál tudom, hát mindig azt tudom, hogy ott hogy nagyon kemény kategóriák vannak, hogy a szponzor mennyit fizet. Nem annyi van, hogy megkötünk egy összeget, és akkor vitted, hanem azt mondod, hogy ha a bajnokok ligájában eddig jutsz, akkor bejutsz, akkor annyi pénzt kapsz, ha tovább jutsz, ennyit kapsz, tehát mindenütt teljesítmény. Teljesítménybérezés van.
1: Uh-huh. Na hát azért ezek így akkor jobban látjuk az összefüggéseket ezzel az utolsó mondatoddal, tehát azzal, hogy a szponzorpénzek is nagy mértékben függnek attól, hogy mondjuk egy csapat milyen helyezést ér el. Ebből a szempontból egyébként külön érdekes az, hogy a Real Madrid mondjuk meddig jutott, vagy a Barcelona, ahova ez komolyan be volt tervezve, mint költségvetési tény.
2: Igen, de ahogy beszélgetünk is róla, tehát nem ez a nagyságrend az, ami igazából fáj, hanem ugye, és igazából ezeknek a márkáknak ez nem annyira szám, mert ugye ezek állati erős márkák, erről is beszéltünk már itt a Jazzy Rádióban, tehát igazából nem ez, hanem a folyók kiadása, tehát hogy is mondjam, a cash flow szempontjából tud ez érdekes lenni, én azt gondolom, hogy azért ezeket a klubokat nem rázza meg ez önmagában ez a dolog, egyébként vicces, amit mondok, pedig komolyan mondom, hogy pont az, hogy nem jutott be, akkor az erről szóló beszéd, érdekesség, hírek, mi lesz, hogy lesz, kit rúgnak ki, Perezzel, mi lesz, és így ez pedig pörgeti a számlálókat a közösségi médiákban, ennek valamit visszahoz a pénzekből, bármilyen furcsa ez is.
1: Na jó, akkor egy kicsit menjünk rá magára a mérkőzésre, hogy a friss angol bajnok Arzenál, aki 22 év után talán nyerte meg új ismételten a bajnokságot, illetve egy olyan Párizs, aki évek óta tulajdonképpen egy egyeduradó uralkodóként nyeri meg a francia bajnokságot, szóval ők ketten találkoznak, és akkor mondok még egy érdekességet, a legjobban védekező csapat a BL-ben, és talán a legjobban támadó csapat a BL-ben. Hogy látod az esélyeket?
2: Hát, hogy is mondjam, kicsit nem tudok kilépni a szerepemből, tehát ugye mivel az angol futballban érdekelt vagyok, már mint szurkolóként, sőt ugye a Manchester Unitedban részvényes is vagyok. Bizony.
1: Gratulálok hozzá!
2: Köszönöm, egy darab részvényem van, sajnos nem szavazó részvény. Tehát nem nagyon rajongunk az Arzenálért, avval együtt, hogy ha most ezt félreteszem és a viccelődést abba hagyom, az Arzenál tényleg egy nagyon szép futbolt játszik, egy nagyon nemzetközi futball, ez egy fontos dolog, az Arzenál volt az első igazán nemzetközi futballt játszott a Premier League-ben.
1: Annak idején Wenger mesterrel, igen.
2: És Dennis Bergkamp-al az élen, aki meg szerintem...
1: Hát Bergkamp-al, Thierry Henry-val, Fredrik Ljungberg-el, Robert Pirezzel.
2: Igen, a Bergkamp azért érdekes, mert én azt személyesen éltem meg, hogy alakítja át az angol közönségnek az ízlését és futballhoz való viszonyát. Az a dolog, és ez tényleg fontosnak tartom. Ezt a dolgot, de azt kell mondani, hogy az Arzenál Jó, hogy itt van. Jó, mert hogy egy kultúrát futballt játszik, a Paris Saint-Germain most szerintem, és most tehát, hogy többen megkövetszenek ezért, most szerintem az Európa első számú futballcsapata.
1: Nekem is ugyanez a véleményem. Tehát én szívem szerint szurkolnék az Arzenálnak, mint klubnak, ugyanakkor azt látom, hogyha csak a focit nézem csupán lecsupaszítva, akkor olyan atom futballt játszik a Paris, hogy az valami egészen elképesztő.
2: Össze vannak, beszélgetek emberekkel, nem vagyok szakértője, de el tudom hinni azt, akik azt mondják, hogy csapatként funkcionál, és most csapatként, most még egyszer mondom, 2026 május végén a Paris Saint-Germain, tehát tudsz legjobban együtt működni, lehet ebből is tanulni, hogy az egyéniségek fontosak, mindenki fontos, ha össze tudsz rakni egy, és érdekes, mint ez a menedzsment kérdés, és nem véletlenül nem edzőt mondok, hanem menedzsmentet, mert ez egy vezetésszervezési feladat, hogy egy sok-sok szárból, egyéniségből, egyéni márkából össze tudjál rakni egy olyan csapatot, amely képes egymásért küzdeni, vagy összehangoltan működni. Úgy tűnik, hogy most a Paris Saint-Germainnél ez a...
1: Akkor esetleg a végső győzelemre is őket tippeled?
2: Hát igen, de az a helyzet, hogy én mindig, tehát hogy is mondjam, sosem találok el semmit, rettenetesen vesztő vagyok a tipmixen. Én a Paris Saint-Germain mondanám, tehát valószínűleg az Arzenál fog nyerni.
1: Értem. Dénes Fejes sportközgazdásszal beszélgettünk, köszönjük szépen, mert a rendelkezésünkre állt.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 29-én, pénteken reggel 6:30. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vannak velünk. Jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt, és hát az az igazság, hogy péntek van a legszebb nap a héten. Nagyon szeretem a pénteket, és innen mindenképpen azonnal fogok menni a piacra. Mert képzeld el, hogy mondta egy zöldséges.
1: Azt hittem, hogy menni napozni mondjuk a Balatonpartjára.
2: Nem, a piacra.
1: Olyan lelkesen mondtad.
2: Mert hogy azt mondták, hogy még 2 hét és vége az epernek.
1: Aha, ja, igen, hát az úgy szokott lenni. De aztán majd jön a dinnye.
2: Hát jó, de a dinnye azért még később jön. Már láttam, hogy vannak dinnyék, de ezek még nem azok a dinnyék.
1: Nem, ezek ilyen mediterrán dinnyék, egyébként Görögországból szokták, hogy még messzebbről.
2: Nem tudom, hogy finom egyébként, mert még nem vettem. Te vettél ilyen görög dinnyét?
1: Nem szoktam. Én egyébként nem vagyok olyan nagyon dinnyés, én rágógumiban szeretem a dinnye ízt, mert
2: az
1: különböző italokban, ilyen üdítő italokban. De magát a dinnyét egy ilyen macerásnak tartom, kimagozni, meg hazavinni, meg lehűteni, nincs hely a hűtőben, meg mint olyan. Tehát én ezt picit macerásnak tartom, de hát ez az én problémám.
2: Ez nagyon érdekes. És én nem is találkoztam olyan emberrel még, aki a dinnyét nem szereti. És a
1: sárga... Nem szeretem, macerásnak tartom. A sárga az jó, az elfér a hűtőben, hát azt imádom. Hát a persze, hát az nagyon jó.
2: Sárga.
1: Különösen valami
2: klassz érlelt sárga, sárga vagy a zöld sárga?
1: A sárga. Nekem legalábbis ez a klasszik.
2: Igen, a sárga nagyon finom, igen. De egyébként én az epret is nagyon szeretem, és sokkolt, hogy már csak 2 hétig van, mondom, akkor még gyorsan hatalmas mennyiséget az ember megeszik, hogy meglegyen az éves eper.
1: De figyelj, most is elmehetsz a piacra, van 1-2 beszélgetés, azt megoldom egyedül, te visszajössz, és hozol nekem is epret.
2: Igen, hát akkor megesszük az epret. Lehet, hogy akkor egy darabig nem leszek elérhető, akkor a piacon vagyok.
1: De melyik piacra jársz amúgy?
2: Hát ide a Fény utcára. Aha, mert tudod, mindjárt innen lefele, és én pénteken szoktam menni, és akkor be.

0: állni?
1: Bemegyek a Mammutba.
0: Aha, ja, értem, bemegyek, ja, logikus,
1: a, bemegyek a Mammutba, és akkor onnan kicsekkolok, és akkor felmegyek vásárolni.
0: És te hogyan piacozol? Kis kosárral a kezedben, vagy csak úgy körbemész? Szoktál alkudni?
1: Nem, az soha nem. Nem. És
0: de miért tiszteled,
1: nem alkuszom, hanem, alkudom, hanem bocsánat, szidom a szüleit, hogy milyen drága. Jézusom, hát mondom, mennyibe kerül ez? Hát ez már horribilis összegbe kerül. Hát mondom, ez hihetetlen. Hát ennyi, tényleg annyira drága most már a zöldséggyümölcs, hogy ez nem igaz. Hát például a múlt héten még előtte egy héttel 9800 volt a cseresznye, a múlt héten 6000.
0: Ne is mondd, igen, így van. Így
1: most
0: van.
1: Most 4800-ért már láttam. De szóval elképesztően drága, minden annyira drága a piacon, hogy az a miért.
0: Jó, hát mondjuk tudom, hogy te is nagy fagylaltos vagy, meg én is, hát gondolj bele, hogy amikor mi annak idején szüleinktől kértünk 2 forintot, és ebből vettünk 2 gombócfagyit, 2 forintból, most ugye 6-700 forint per gombóc. Hát
1: és már van 1000
0: is. Na, persze, hogy ne, főleg a Balaton környéken.
1: Szóval az tényleg horribilis összeg, de azért most erre az eperre rászánom, mert csak 2 hétig van, és tudod, ha elmúlik, akkor nincs eper.
0: Most már csak egy dolgot kell bevallanod, vagy elmesélned, hogy ezt az epret most saját fogyasztásra vásárolod, vagy egyébként feldolgozod.
1: Nem.
0: Csak úgy gyorsan, igen, megenni, igen, ugye? Igen, teszel rá valami édességet még? Tehát pudingot, porcukrot, egyebeket. Anyukám szokott porcukrot rátenni.
1: Anyukám nekem
0: az igazi kalóriabomba, igen, tudod,
1: igen, de azt nem szabad azért, de én is úgy nőttem fel, hogy porcukor volt az eperen egyébként, de most már nem teljesen magában. Annyit még néha szoktam, hogy esetleg, tudod, egy kis zappehely, akkor eper, banán, áfonya,
0: jó, hát az
1: mondjuk
0: egy tök
1: mána, és akkor
0: na, olyat
1: kurta,
0: is hozhattál volna most reggel, így van. Este beteszed a hűtőbe, és így reggel hidegen megesszük. Isteni,
1: figyelj ide, lehet, hogy akkor tényleg leugrom az egyik szünetben.
0: Na nézzük, mi lesz az adásban.
1: 7 órakor egy különleges Szent Iváni zenei élményről lesz szó. Közel 10 000 ember énekel majd együtt Budapesten. Rácz Lászlót, a Libabőr producerét hívjuk telefonon.
0: Aztán 7:30 után gasztró rovatunkban nem az eper, hanem az ehető virágok lesznek a fókuszban. Halmos Monika filoterapeuta, virág szomelié érkezik hozzánk.
1: Képzeld el, ezekkel a különleges kajákkal az a szitu, hogy volt egy, hát én most is van egy ismerősöm, akik így imádnak ilyen gurmé dolgokat enni, és így rendszeresen elmennek ilyen csapatba enni különlegeséget, és elmentek valami külföldi, talán lehet, hogy Franciaországban, mert több helyen voltak már ilyen külföldi érdekes helyeken, és nagyon drága, mert nagyon drága Michelin csillagos éttermekben mennek, plusz még el ugye van, aki ott guide-olja őket, és mondja, hogy ez micsoda, meg minden. Volt ott csigától a szemig minden, és képzeld el, hogy a csoportban 2-en is kimentek könnyíteni magukon. Ennyi pénzért.
0: Rosszul lettek?
1: Hát rosszul. Mert azért a magyar gyomornak azért lehet, hogy bármennyire is szeretjük ezeket a dolgokat, azért nem tudom, a virág, ehető virág az gondolom olyan, mint egy saláta.
0: Hát én nem könnyíteni mentem ki annak idején, amikor hát jó 20 évvel ezelőtt a japán császár érkezett ide Budapestre, és előtte néhány magyar újságírót a japán nagykövetség egy akkor nagyon menő Dohány utcai étterembe elhívott ebédre. Voltunk 2 magyarok, meg 2 követségi tag, és 4-en fizettünk 150 000 forintot akkor, 20 évvel ezelőtt. Elképesztően drága kajákat ettünk, mert hogy az étteremnek a színvonala drága volt, de most figyelj, és akkor itt ugrik be Gaskó Balázs, a Klasszik műsorvezetője, hogy ők közel laknak ott ahhoz az étteremhez, és miután kijöttünk az étteremből, és fizettünk 150 000 forintot, amiben volt egyébként egy palack boris, de nem az vitt el a abszolút a számlát, hanem a különböző ételek, de nem voltak extra ételek, aha, tehát valamiféle leves, meg második hússal, tésztával, tehát nem ilyen extra ételek voltak, hogy fú, de és így volt 150 000 forint 20 évvel ezelőtt a számla. Szóval, hogy én, ahogy kijöttünk és elmentek a követségi emberkék, felhívtam Gaskó Balázs feleségét, hogy otthon van-e és van-e valami kaja, mert én éhes vagyok. És mondta, gyere Péter, van krumpli főzelék, pörkölt el. Hát mondom, az rohadt jó, tedd be a mikróba, kiszedte a hűtőből, betett, életem legjobb krumpli főzeléke volt.
1: Egyébként, na, hogy ők is így jártak, hát ott is, de őrületes összeget fizettek tényleg az egész útér, meg hát az adott kajáért is, és hát egyszerűen nem bírta a gyomruk, és rögtön kitacsoltak.
0: Szegények.
1: Na, 8 óra után megtudhatjuk Németh Viktóriától, az Ökonomusz szenior elemzőitől, hogy milyen szektorokat érint a BL döntő miatti drágulás Budapesten. Egyébként képzeld el, hogy pont azt lehet, hogy tegnap vagy tegnap előtt beszélgettünk a a Budapest Airportnak a szóvivőjével, illetve a vezérigazgató helyettesével, hogy 200 magánrepülő érkezik Budapestre, és ahol tényleg a leggazdagabb emberek jönnek, tehát az ötcsillagos szállodák, meg mit tudom én, azok azonnal megteltek, mert tényleg nem csak a normál szurkoló jön, aki olyan, mint mi vagyunk, hanem tényleg jönnek, például a tulajdonos az a PSG-nek, ugye a katari emírtán, vagy, és azt szerintem elképzelhető, hogy ők is, ők közülük
0: persze,
1: is valakik
0: ezeket jönnek. Kezelni kell, nem csak a betonon, a leszállásnál, felszállásnál vigyázni kell a gépekre, szóval ez egy kemény meló.
1: Meg a Arzenál tulajdonosa meg amerikai, az is valami milliárdos, tehát még onnan is elképzelhető, hogy jönnek, tehát tényleg nagy felhozatal lesz.
0: No, 8.30 után témánk, hogy a kormány szigorítaná a bizalmi vagyonkezelés adóelőnyeit, de magát a jogi eszközt megtartaná. Vendégünk dr. Horváth Balázs, az SQN Trust bizalmi vagyonkezelő ZRT igazgatósági tagja és nemzetközi adószakértője lesz.
1: Ez is nagyon érdekes sztori lesz, mert ugye nagyon hozzá fognak nyúlni a gazdagokhoz a mostani kormány, legalábbis ígérete van rá. Hát a vagyonadó az szerintem tényleg nagyon sokakat érint, különösen ez az 1 milliárdos összeg, de ez a vagyonkezelés, ez is egy olyan dolog, amihez valószínűleg azonnal hozzá fognak nyúlni. Nagyon sokan azért mentek ilyen vagyonkezelésbe, mert adóelőnye volt, nem pedig azért, hogy generációkon átívelő vagyon, tudod, hogy átadják a gyerekeknek. 9 óra után a fizikai boltok bezárási hullámairól beszélgetünk Szász Péterrel, a Portfólió újságírójával. Hát tényleg zárnak be egyébként. Nagyon sajnálom, hogy a Rákóczi út az teljesen megadta magát.
0: De én is imádtam régen.
1: Emlékszel a Rákóczi út, és ott vannak régi képek, hogy a Rákóczi úton özönlik a tömeg, és megy be az egyik üzletből a másikba.
0: Olyan volt, mint a Mária Hilfer Strasse.
1: Olyan volt.
0: Így van.
1: És most teljesen üres, nincsen benne semmi, csak tényleg olyan érzésed van, hogy jó lenne ezen az szakaszon túlmenni, pedig egy nagy, széles sugárú.
0: Hát egy bizonyos statisztika szerint egy nap 8 bolt zár be Magyarországon. Mm-hmm. 8, azért az nagyon kemény.
1: Igen.
0: Na meglátjuk, aztán 9.30 után kiderül, hogy melyek most a legnépszerűbb könyvek. Fábián Barbara, a Bookline szakértője érkezik hozzánk az áprilisi toplistával, és ezzel kapcsolatban arra gondoltunk Melindával, hogy mi lenne, hogyha megkérdeznénk önöket, és nagyon örülnénk is neki, ha megírnák, hogy önök mit olvastak legutóbb, vagy melyik a kedvenc könyvük. 0630 20 10 909, szóval vagy mit olvastak legutóbb, vagy melyik a kedvenc könyvük. Biztos örülne Barbara, már mint a Bookline szakértője, hogyha az adás végén felsorolnánk, hogy önök milyen aktívak voltak, és hogy milyen könyvcímeket dobtak be a beszélgetésbe. No, 0630 20 10 909.

0: sikerült.
1: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
2: 3-4-7 van a Business Classban. Kamasz Melinda és Pachman Péter köszönti önöket. Köszönjük szépen, hogy velünk vannak, jó reggelt kívánunk. No és hát ugye azt dobtuk be Melindával ötletnek, hogy mi lenne, ha megírnák önök, hogy mit olvastak utoljára, vagy melyek azok a könyvek, amelyeket igazán és nagyon szeretnek. Melinda, nálad mi a helyzet?
3: Ugye azért kérdezzük ezt, mert az utolsó az a Bookline-nak a sikerlistájáról fogunk beszélgetni, talán tavaly az évesről. Én utoljára egyébként a Péter Attia az egy ilyen fantasztikus edző, meg mindenféle guru, ilyen egészségguru, és annak a könyvét kezdtem el, az a neve, hogy végigélni, és hogy teljesen egészséges tudja megélni azt a 100-110 évet, amit tervezek magamnak is.
2: Igen, igen.
3: És ezért most ezt a könyvet is elolvasom. Bár
2: merjünk eddig nagyok lenni.
3: Nem.
2: Meg nagyot álmodni.
3: Ez nem álmodás. Ez így lesz. Terv, igen. Te mit olvastál?
2: Én most érdekes, mert én visszanyúltam a régi időkhöz, és a lét elviselhetetlen könnyűségét olvastam el Kunderától, de csak azért, mert valamelyik este valamelyik streaming platformon szembe jött velem a film maga Juliette Binossal, és nagyon érdekes volt, hogy maga a film és maga a könyv mennyire eltér egymástól, tehát ez egy Milan Kundera remek műve egyébként, a lét elviselhetetlen könnyűsége, szóval én azt olvastam, ezek szerint egyébként azért jó, amit mondasz, mert hogy nem feltétlenül regényeket várunk.
3: Igen, tehát én abszolút. A legutolsó nekem ez most, illetve ez van most a kezemben, de ez a lét elviselhetetlen könnyűsége, fiatalon olvastam, 20 évesen, csodálatos könyv.
2: Igen, azért mondom én is, hogy nagyon csodálatos régen olvastam, könyv. És szembe jött most filmen, és újra elkezdtem olvasni, és nem tettem rá, végigolvastam.
3: De a filmet nem láttam, milyen a film?
2: Tudod, én azt gondolom mindig, hogy a filmek valahogy egy picit eltolják a sztorinak a lényegét mindig ahhoz képest, amit mi regényben
3: meg
2: megtapasztalunk
3: valamit,
2: igen, és mást kapsz cserébe. Igen.
3: Nagyon érdekes, az Üvöltő szeleknél volt az, hogy nagyon sok rosszat írtak az Üvöltő szelekről most, amit megcsináltak filmen.
2: Én láttam azt a filmet, igen.
3: És ugye én is olvastam a könyvet, volt egy elképzelésem, én megnéztem az Üvöltő szeleket most egyébként talán
2: ezt
3: a múlt
2: hét, ezt az új verziót.
3: És nekem
2: amiben a Barbie játszik.
3: Igen, és nekem tetszett, szerintem nagyon jó film volt, és olyan érdekes, hogy ennyire leszóltál.
2: És nagyon megrázó.
3: Igen. Tehát nagyon, nagyon jó, és szerintem jól meg van csinálva, és ehhez képest nagyon leszólták, és szerintem egyébként visszaadja azt a hangulatot, ami egyébként nekem ugye a fejembe volt az Üvöltő
2: szelek. Na, szerintem a film, pontosabban a lét elviselhetetlen könnyűsége filmen nem olyan erős, mint könyvben, vagy én legalábbis könyvben szerettem meg, én meg ezt olvastam, de tulajdonképpen most önök vannak itt a középpontban, drága hallgatók, 0630 20 10 909, írják már meg, hogy mit olvastak utoljára.
3: És jött is egy SMS, hogy Mörk Leonóra regényét egymás kezéből veszi ki a felnőtt lányámmal, nagyon kedves hallgatónk. Több idősíkon játszódó, gyakran művészettörténeti, no meg érzelmi szálakat tartalmazó lebilincselő olvasmányok.
2: Szuper, nagyon szépen
3: Mörk
2: köszönjük.
3: Mörk Leonóra.
2: Oké, 0630 20 10 909, mi a kedvenc könyvük, vagy mit olvastak, mondjuk az izgalmasak.
3: Meg hogy javasoljunk egymásnak jókat, mert olyan sok olyan van, amit az ember belekez, és azt mondja, hogy Jézusom, ezt abba hagyom.
2: Na hajrá, drága hallgatók, önöké a terep.

0: Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: 6 óra 50 perc van a Business Classban. Kamasz Melinda és Pachman Péter köszönti önöket, és tudják, 06302010909, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit ajánlanának, melyek az önök számára legnépszerűbb könyvek, vagyis hogy mit olvastak utoljára.
2: Igen, hogy mit olvastak utoljára, és ezt azért kérdezzük, mert a legutolsó beszélgetésünkben a Bookline-nak a listáját, az éves listáját fogjuk elemezni, és nagyon kíváncsiak, hogy mennyire ér össze, és az ember annyiszor van, hogy elkezd egy könyvet, és igazából nem tetszik neki. Én már ott tartok, régen soha nem csináltam ilyet, hogy abba hagyom. Tehát, hogy egyszerűen, ha nem tetszik, akkor abba hagyom, és hát beszéltük, hogy mi is mit olvasunk, és jött Mörk Leonóra könyveivel kifejezetten elégedett kedves hallgatónk, és jött Maupassant, egy asszony élete. Az is nagyon jó.
1: Milyen jó, hogy valaki Maupassant olvas a mai világban.
2: Hogy milyen jó Maupassant olvasni, tényleg.
1: Tényleg.
2: Azt egyébként tényleg érdemes elővenni a régieket. Nekem a lányom az most olvasta el a Mester és Margaritán. Már olvasta régebben, de most elővet, és azt mondta, hogy olvassam el én is még egyszer, és odarakta nekem. Tehát, hogy én is megfogom még egyszer.
1: Csodálatos, igen.
2: Mert hogy olyan régen olvast az ember, és más, amikor ennyi idősen olvassa, meg más, amikor 20 évesen.
1: És amikor bemész a könyvesboltba, van, hogy a végét olvasod el a könyvnek?
2: Azt nem soha.
1: Én néha igen.
2: Én soha.
1: Kinyitom az elejét, és megnézem a végét.
2: Igen.
1: Aha. Rossz tulajdonság, tudom.
2: Nem. De egyszer meg fogjuk kérdezni, hogy melyek azok a legjobb első mondatok, ahogy nyit egy könyv. Majd egyszer megkérdezzük, de tényleg...
1: Micsoda jó ötlet, tényleg.
2: Igen.
1: No, 06302010909, ha van kedvük, írják meg.
2: És hogy... még egyet mondani. Uh-huh. Képzeld el, hogy egy olyan érdekes hírt olvastam reggel, hogy Szerbiában 700 ezer embernek nincs egyetlen saját foga se.
1: És ugye ez most így nem a könyvekhez jön,
2: nem, ez teljesen más,
1: de próbálnak egyikből a másikra asszociálni.
2: Igen, rendkívül érdekes szerintem. Kár, hogy ezt nem tudjuk Magyarországon, hogy mennyi, hogy a 65 éven felülieknek a 40%-ának nincsen egyáltalán semmilyen fogama, saját foga.
1: Tehát elhullottak a fogaik.
2: Igen, és ez nagyban függ attól, hogy milyen a csontrendszered, és hogy azra tényleg nagyon-nagyon kell vigyázni, és akkor visszatérek valahogy visszakötöm a saját könyvemre, hogy én meg a Péter Attiának ezt a Végigélni című könyvét, amelyik többek között arról is ír, hogy hogyan tudjuk megerősíteni magunkat minden szempontból, és egyébként, hogy a csontrendszerünk is erős legyen. Mert ugye a fog az nem a csonthoz tartozik, de az állkapocs az igen. Uh-huh. És hogyha az állkapocs gyengül, akkor valahogy az kihat a fogra, és akár egészséges fogak is ki tudnak hullani, hogyha nem. De ez a 40%, ez egészen elképesztő, nem?
1: Nehezen jutok szóhoz.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
2: Nyár közepétől csökkenhet a képviselők fizetése. Változatos programkínálatot vonultat fel a Friss Hús Fesztivál. Pár fokkal enyhébb idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul. Jó reggelt kívánok! 2026. május 29-e péntek van, a mikrofonnál Vukovi Judit. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Érdemi szakmai egyeztetésre kéri a kormányt az önkormányzatokat érintő döntések előtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Közleményükben felidézték, hogy az elmúlt hetekben több elképzelés, felvetés is nyilvánosságra került. Ilyen volt például a polgármesteri fizetések csökkentése, az önkormányzati feladatok átminősítése, vagy a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosítása. A szövetség szerint a települések hatékony működése és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak párbeszéd mellett biztosítható. Folytatódtak a tárgyalások a hazai kutatóhálózat jövőjéről, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán találkozott a Honrem vezetésével, az Élvonal Alapítvány szakértőivel és az ELTE rektorával is. Most kialakítják a minisztérium javaslatát, amelyet újabb körben tárgyalnak meg az érintettekkel. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet. A perzsa állam korábban rakétákat lőtt Kuvait felé, amelyeket a légvédelem megsemmisített. Az amerikai katonaság nem sokkal előtte 5 Iránból indított támadó célú drónt fogott el a Hormuzi szoros térségében, valamint légicsapással akadályozta meg, hogy egy további harci eszköz felszálljon az iráni partvidéken egy indítóállomásról. Zalában fogtak el egy német férfit, akit több bűncselekmény miatt köröztek hazájában. A 63 éves szökevényt alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt keresték. A rendőrök Bánok-Szentgyörgyön fogták el, a bíróság pedig elrendelte ideiglenes átadási letartóztatását. Elkezdődött a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Lesz élő casting és kísérletező filmzeneírás, a beszélgetéseken pedig például a filmkészítés technikai kérdéseiről vagy a rövid filmek tipikus hibáiról hallhatnak a résztvevők. Az ingyenes szakmai programokra a Friss Hús honlap lehet regisztrálni. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, esőre nem kell készülni. Gyakran élénk, Szabolcsban akár erősebb széllökések is lehetnek. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok! Kocsonásos balesetet jeleztek a taxisok a budai alsó rakparton a Margit hídnál. Torlódást, fennakadást egyelőre nem okoz. A BL döntő miatt nagy lezárásokra kell számítani, valamint arra, hogy Budapest több pontján lesz érvényben megállási tilalom. Már tegnap lezárták a Puskároly sétányt, a Hősök terét körbe, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán a külső forgalmi sávot, a Városligeti fasor és a Hősök tere között, valamint ma hajnalra lezárták az Andrássy út mindkét oldali szervizútját is, a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Jó utat, további szép napot kívánunk!
4: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül. Minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: Annyira reggel, annyira jazzy, ez a Business Class. Május 29-én pénteken reggel, 7 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter, jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt, jó reggelt.
1: Érkeznek az üzenetek, ugye azt kérdezzük önöktől tekintettel arra, hogy nagyjából 9:30 magasságában lesz egy beszélgetésünk a Bookline szakértőjével az olvasási szokásokról, illetve a jelenlegi könyves toplistákról, hogy önök mit olvastak utoljára, vagy hogy melyek a kedvenc könyvei. Úgyhogy hál' Istennek írnak, nagyon szépen köszönjük.
2: Igen, és nagyon-nagyon jó kis könyveket. Például Maupassant-tól egy asszony élete nagyon régen olvastam, és tényleg nagyon-nagyon jó könyv. Vagy Mörk Leonóra regényeit egymás kezéből veszi ki a felnőtt lányommal a kedves hallgató, lányaival a kedves hallgató. És jött egy nagyon érdekes könyv, hogy Feynman-tól a QED, a kvantum elektrodinamika, egy szép könyv a fény természetéről. Ha a valóságunk működése érdekel bárkit, akkor innen indul a fizikai valóságunk. Ez is nagyon érdekes, ugye én is sem egy ilyen szép irodalmi könyvet ajánlottam, hanem a Peter Attiától a Végigélni című könyvet, amivel nagyon sokáig fogunk tudni élni, és talán megéljük 100 évesen.
1: Legyen úgy.
2: Az egészséges kort, és Peti, te meg?
1: Igen, hát én egy klasszikust mondtam annak idején kedvence, hát hogy mondjam, a korai felnőttkori életünkből, ugye a Milan Kundérától mondtam a Lételviselhetetlen könnyűséget című regényt, mert hogy valamelyik streaming platformon, valamelyik este szembe jött velem a film maga, és ezért úgy döntöttem, hogy elolvasom újra a regényt.
2: Javasoljanak nekünk könyveket, annyira jó, hogy egymásnak javasolunk, tényleg olyat, ami jó, mert annyira nehéz jó könyvet találni, mert akkora választék, hogy az ember nem tudja, melyikbe kezdjen.
1: 0630 2010 909, és akkor nézzünk évfordulókat. Pontosabban először mondom, hogy ma alapvetően a Magdolnák és az Adelmárok ünneplik a nevenapjukat, vagy a névnapjukat. De van itt még Elmár, Jukundus, Káin, Kund, Kuno, Magdaléna, Mária, Marita, Melodi, vagy mondjuk Teodózia nevű, vagy keresztnevű lehetőség is, mármint olyan szempontból, hogy a névnapját valaki ünnepelheti, hogy mindenkinek sok boldogságot kívánunk.
2: És jött egy szerb Antal utas és a Holvilág.
1: Nagyon szeretjük, köszönjük szépen.
2: Az mennyire jó könyv.
1: Imádtam, jó, imádtam.
2: Atyavilág, és az bármikor elolvasod, az egy jó könyv.
1: Imádtam.
2: Az egy jó könyv. Na, én nekem 1453 az első, hogy mi történt.
1: Mesélj.
2: 1453-ban elesett Konstantinápoly, a bizánci birodalom megbukott, és második Mehmed oszmán szultán megkezdte az oszmán birodalom kiterjesztését Európa belseje felé. Ugye ez a Szulejmánnak a dédapja volt. Uh-huh. Aki igazán, tehát ekkor kezdődött meg, hogy az oszmán birodalom elkezdett felemelkedni. Ugye 1453-ban esett el Konstantinápoly, és 1526-ban, vagyis 500 évvel ezelőtt volt Mohács, tehát elindultak ugye erbe az irányba, és akkor elképesztően hatalmasak voltak, és azt mondják, hogy ez, hogy elesett a Konstantinápoly, és vége volt az ezer éves uralomnak, gyakorlatilag végét jelentette a Bizáncnak, hogy ezzel egy teljesen más világ alakult ki, és azt mondják, hogy nagyon hatalmas, tehát akkora sok alakult ki a világban, hogy akkor alakult ki valójában az újkor, mert hogy a gazdasági kényszer volt, mert a nagy földrajzi felfedezéseknek muszáj volt elindulniuk, mert a oszmánok lezárták azt a részt, nem tudtak menni a termékek, és muszáj volt például a spanyoloknak, portugáliknak elindulni az ellenkező irányba, és így fedezték fel, de hogy nagyon sokan menekültek el akkoriban Bizáncból, és ezek a görög tudósok, filozófusok, művészek elindultak északra, elvitték gyakorlatilag az összes tudást, ami ott volt, és például így ez is hatással volt a nyugat fejlődésére. Szóval ez nagy dolog volt ezen a napon.
1: Én 500 évvel később tudnék, pontosan kereken 500 évvel később egy eseményt, 1953-ban, mert ugye Melinda 1453-ról beszélt, szóval 1953-ban ezen a napon ért föl Sir Edmund Hillary, új-zélandi alpinista, egy Tenzing Norgay nevű nepáli serpával közösen a Mount Everest legnagyobb csúcsára, ami akkor 8850 méter magas volt. Ugye amikor én jártam suliba, akkor már csak 8848, mostanában már csak 8847-nek szokták mondani. Szóval Edmund Hillary éppen 1953-ban ezen a napon mászta meg magát, a Mount Everestet.
2: Én 1867-et mondanék. A Magyar Országgyűlés megszavazta a gyakorlatilag a kiegyezésről szóló törvényt, és így a külügy, a hadügy és az ezekkel kapcsolatos és a pénzügyek azok közösek, és akkor egy vámunió volt Ausztriával, létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia, és valójában ezt Deák Ferenc volt az, aki igazából koordinálta az egészet, és ő volt az, aki tető alá hozta a Habsburg uralkodóval, Ferenc Józseffel, és hát egyébként ugye sokszor szídjuk ezt a kiegyezést, de ez egy elképesztő nagy gazdasági fellendülést hozott a térségnek.
1: Én ugranék megint jó sokat az időben, tekintettel arra, hogy holnap BL döntő lesz Budapesten, ami egy tényleg egy korszakos esemény, elképesztő, hogy a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét Budapesten rendezik, hogy 1985-ben éppen május 29-én, tehát ezen a napon történt a BL döntők, valaha volt legnagyobb tömegszerencsétlensége a brüsszeli Heysel stadionban. Ugye a Liverpool játszott a Juventusszal, és a szerencsétlenségben, amikor is a brit szurkolók megtámadták az olaszokat, és az olaszok tömegesen menekültek, kezdtek, akkor kidőlt egy támfal, és 39-en meghaltak, nagyjából 200-an pedig megsebesültek, és érdekes módon a mérkőzést lejátszották, és a Juventus nyert 1-0-ra egy tulajdonképpen azóta is vitatható, és a YouTube-on is fellelhető, és mindig fölteszik a kérdés, hogy vajon 11-es volt, ez szóval egy vitatható 11-essel, amit Michel Platini lőtt be egyébként a Liverpooliak hálójába, és utána, a mérkőzés lefújása után a Juventus játékosai önfeledten ünnepeltek a pálya közepén, ebből is feltételezhető az, hogy nekik fogalmuk nem volt arról, hogy egyébként nagyjából 90 perccel korábban 39 olasz szurkoló, tehát az ő szurkolóik közül 39-en életüket vesztették, mert egy támfal kidőlt, és tulajdonképpen egymásra zuhantak, és egymást nyomták agyon. Na hát 1985-ben, 41 évvel ezelőtt, éppen május 29-én történt mindez.
2: Hát akkor egy másik katasztrófával folytatnám. 2019-ben volt a 28 ember halálával járó hajasz katasztrófa, amikor a Hableányt tarolta le egy nagy utazóhajó.
1: Igen, most is láthatók egyébként virágok, mert a hozzátartozók, amikor Budapestre érkeznek, akkor mindig hagynak virágokat a Margit híd lábánál. Ugye a Margit híd pesti oldalánál történt a baleset, amikor is egy picike turista hajót, egy nagy viking, szintén turista hajó letarolt, pontosabban maga alá gyűrt. És összesen 6-an vagy 7-en, ha jól emlékszem, tudtak kiúszni a partra, vagy annyi ember tudtak kimenteni magából a kis turista hajóból, és ugye azóta is zajlik a per, és hát ugye a kapitány próbálja magát ártatlannak beállítani, de most már kiderült, hogy talán a mobiltelefonját is nyomkodta. Na mindegy, nem menjünk bele mélyen, mert még mindig zajlik a per. A lényeg az, hogy sajnos annak a 28 embernek az életét már semmi
2: de
1: sem hozza
2: az a megdöbbentő, hogy ez 2019-ben történt, vagyis már, hogy már 7 évvel ezelőtt. És olyan, mintha tegnap történt volna, mert ez egy olyan volt, ami tényleg az egész Magyarországot megrázta.
1: Igen, és mondom, még ma is vannak virágok a Margit híd pesti oldalánál, éppen ennek emlékére.
2: És akkor, hogy kik születtek? Mm-hmm. 1265-ben született Dante. Aki...
1: Milyen jó, hogy mondod, ha már Maupassant írja így az egyik hallgató, nem, mintha nem igen. lenne köztük jó néhány száz év, de azért olyan jó, hogy ilyen klasszikusokat is említesz.
2: Igen, hogy, és ő írta ugye az isteni színjátékot, és azt kell mondjam, hogy kevés olyan mű van, és pláne nem az 1200-as évekből, hogy még mindig emlegetik, idéznek belőle, gyakorlatilag alapmű, és tényleg azért különleges ez, mert Dante egy teljesen mást hozott be akkor, amikor megírta az isteni színjátékot, és gondolj bele, hogy egy olyan szállóigét írt, hogy kit belépsz, hagyj fel minden reménnyel, amit mindannyian tudunk, hogy az micsoda. Tehát, hogy ez egészen elképesztő, hogy valaki 1265-ben ír valamit, és akkor azt mondják, hogy olyan hatással volt mindenkire, hogy mindenki úgy képzelte el a poklot, ahogy ő leírta. Tehát a Michelangelo, a Botticelli,
1: persze,
2: a Dali.
1: Persze, utána képzőművészek ábrázolták
2: mindenki,
1: is, és pontosan
2: mindenki,
1: Dantére hagyatkoztak.
2: Úgy. És annyira ritka az, hogy van egy mondat egy műből, és akkor az megmarad, hogy kit belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Egyébként emlékszel arra, hogy Vándor vitt Hilül a spártaiaknak, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Hogy ez meg időszámítás előtt 480-ban írták. Ez döbbenet.
1: Csodálatos.
2: És mondjuk.
1: Csodálatos,
2: de egyébként
1: igen.
2: Sorra érkeznek.
1: Na, nézzünk akkor könyveket, így van.
2: Tehát ugye beszéltük azt, hogy Maupassant volt az egyasszony élete, Hermann Hesse, a pusztai farkas, viszont ezt nem olvastam.
1: Nekem megvan otthon van a polcon.
2: Ugye Szervant, a Lutas és a Holdvilág, akkor Anna, mi egy pillanat csak az közben a szemem az romlik, Anna Gavalda összes, uh-huh. ő francia írónő, őt se nem olvastam tőle.
1: Csodálatos, tulajdonképpen ilyen nagyon megrázó, de romantikus regényeket szokott írni. Szeretem Anna Gavaldát.
2: És akkor a kedvenc könyve, kedves hallgatóknak a Tamás bátya kunyhója, vagy az Elza kölykei. Az Elza kölykei egyébként az nekem is megvan. Én is azt
1: mind a kettőből
2: olvastam.
1: Készült film, igen. Mind a kettőt megnézném egyébként, igen. Mert csak olvastam egyébként.
2: És hát az Agatha Christie összes. Hát az
1: jó, hát az természetes, igen.
2: Szerintem Agatha Christie-t azt mindannyian imádjuk. És akkor Louise Lowry...
1: Igen?
2: Az emlékek őre, Zsuzsától kapjuk.
1: Emlékek őre.
2: Ezt felírom magamnak, mert biztos jól hangzik, nem tudom, hogy milyen
1: a
2: lehet.
1: A kislányom kezébe láttam valamelyik nap az emlékek őrét, de még nem vágott bele. Nem tudom, hogy ajánlható egyébként maga az emlékek őre mondjuk egy 11 éves kislánynak, de arra emlékszem, hogy ott volt a kezében, valamelyik barátnőjétől kaphatta.
2: Na,
1: meglátjuk, nem tudom. 06302010909, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen aktívak. Önök számára melyek a kedvenc könyvek, mit ajánlanának másoknak, vagy mi az, amit legutoljára olvasnak. És akkor ugye ugorjunk egy picit az időben, mert hogy 1917-ben ezen a napon született John Fitzgerald Kennedy, az amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, akit ugye 1963-ban egy tragikus merényletben gyilkolnak meg. Ugye Dallasba szállt le Kennedy repülőgépe, és a kormányzóval meg a feleségével beültek egy nyitott autóba, ahol egyébként a kormányzó felesége, amikor a Dallas utcáin kanyarogtak az autóval, meg is kérdezte Kennedytől a 150 kötőjel 200 ezres tömeg láttán, hogy elnök úr, ugye nem mondja, hogy Dallas nem szereti önt, mire Kennedy csak annyit válaszolt, hogy nem, tényleg nem mondhatom, hogy nem szeretnek itt engem, és hát ezek voltak az elnök utolsó szavai, mert hogy az autók helyi idő szerint 12:30-kor elhagyták az út mentén álló 6 emeletes tankönyvraktár épületét, amikor a lövések eldördültek, és hivatalosan 13:13-kor, tehát 43 perccel később bejelentették az elnök halálát 1963-ban. Na szóval 1917-ben született ezen a napon John Fitzgerald Kennedy, az amerikai Egyesült Államok 35.
2: És egyébként ez egy nagyon jól dokumentált merénylet, szóval tényleg egészen elképesztő, hogy mennyi felvétel volt róla. És maga a film is feldolgozták, tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon híres merénylet, de azt nem tudom, hogy tudod, de hogy bár a Kennedy az a fiatalság meg a vitalitás szimbóluma volt, de valójában egyébként gyerekkora óta súlyos betegséggel küzdött, és folyamatosan ilyen elviselhetetlen fájdalmai voltak, és rengeteg fájdalomcsillapító gyógyszer, szteroidokat, amfetamin származékokat, mindent szedett, és valójában nagyon-nagyon beteg volt, sőt, egy fűző tartotta igazából a magát a testét, és ez a fűző volt az, ami az első lövés után még megakadályozta, hogy előre bukjon. Így a második lövés találta gyakorlatilag fejbe. De egyébként van fent, a Spektrumon volt egy sorozat a Kennedyről, és nagyon sok ilyen házi videójuk van, és hogy ők hogy éltek, amikor fiatalok voltak, amikor ő még nem volt elnök. Hát te az az igazi csodálatos élet, hajóztak, partik, tehát tényleg csodálatos, érdemes megnézni, ha esetleg valaki beleakad.
1: Nem tudom, hogy van-e még szülinaposod?
2: Nekem még 1929-ben Peter Higgs Nobel-díjas részecske fizikus, és a róla elnevezett Higgs bozon elméletének a kidolgozója, és hát most elnézést kérek a fizikusoktól, hogy nagyon röviden elmondanám, hogy mi az a Higgs bozon, de ne kössenek bele. Tehát gyakorlatilag ugye azt mondják, hogy a Higgs bozon az isteni részecske, és hogy a modern fizika legfontosabb felfedezése, és azt mondják, hogy mindig tudták a fizikusok, hogy az atomokat felépítő elektronoknak és kvarkoknak van tömegük, de azt senki nem tudta megmagyarázni, hogy miért. És erre egyébként előállt Higgs egy elmélettel, amelyet aztán később, tehát 60-as években előállt egy elmélettel, és ez 2012-ben sikerült bizonyítani, hogy tényleg van, és azt mondják, hogy úgy lehet leírni, hogyha egy szobába belép egy teljesen ismeretlen ember, akkor senki sem törődik vele, és könnyen átsétál a teremben. Ő egy olyan részecske, ami nem lép kölcsönhatásba a Higgs mezővel, amit szintén róla neveztek el, ez a foton, és ha belép egy világsztár, akkor viszont azonnal köré gyűlnek és letámadják, és akkor ott ő nehezen tud mozogni, ezért ellenállásba ütközve tud haladni, és ezért lesz ő neki valójában tömege. Nem tudom, hogy érthető
1: köszönjük
2: voltam-e.
1: Szépen, abszolút.
2: Semmilyen körülmények ennél között jobban... fizikus ne írjon.
1: Ennél, hogy mondjam, jobban érthetőbb volt, amit egy fél órával ezelőtt mondtál, csak úgy hirtelen bedobtad, hogy képzeljem el, Szerbiában 700 embernek egyáltalán nincs fogazata.
2: És nagyon-nagyon-nagyon jót viccelődtünk ezen, ami egyébként tényleg nem jó, de hogy legközelebb esetleg megkérdezzük, hogy önnek van-e foga.
1: De most nem ezt kérdezzük, hogy a drága hallgatónak van-e fogazata, és bízunk benne, hogy mindenkinek van, vagy legalábbis hát sokunknak van, hanem azt, hogy önök számára melyik a kedvenc könyvek, mit olvastak utoljára. És hát hamarosan egy különleges Szent Ivánéi zenei élményről lesz szó. Közel 10 000 ember énekel majd együtt Budapesten. Rácz Lászlót, a Libabőr producerét hívjuk. Mindjárt telefonon.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: A Business Classban pedig Kamasz Melinda és Pachman Péter köszönti önöket. 7 óra 21 perc van, és tudják, arra vagyunk kíváncsiak, 0630 2010 909, hogy önök számára melyek a legkedvesebb könyvek. Nagyjából 9:30 magasságában a Bookline szakértőjével vitatjuk meg a jelenlegi bestseller listákat, de igazából szeretnénk neki, mármint a szakértőnek elmesélni, vagy elmondani azt, hogy önök miket írnak SMS-ben, és köszönjük szépen, hogy ilyen aktívak. De most teljesen másról lesz szó. Egy különleges Szent Ivánéi zenei élményről. Közel 10 000 ember énekel majd együtt Budapesten. Rácz Lászlót, a Libabőr producerét köszöntjük az éterben. Jó reggelt, Laci, hello!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Ugye a leírás szerint rengeteg sztár lesz a színpadon, és egy hatalmas tűz körül fognak állni a színpadon. Hogyan kell ezt elképzelni az arénának a zárt terében? Gondolom, hogy ez nem valami igazi tűz lesz, hanem valami speciális fényefekt, nem?
2: Igen, egy speciális fényeffekt, ezt már sokan feltették nekem ezt a kérdést, sőt, aggódó telefonálásokat is kapunk folyamatosan. Gigantikus lesz. Annyit csak így előjáróban hagyd mondjak el, hogy mi azzal foglalkozunk, hogy ilyen speciális műsorokat, eseményeket, koncerteket, talkshow-kat fejlesztünk, és ezeket adjuk a közönségnek, és megálmodtunk egy ilyen Libabőr nevű projektet, egy közösségi élményt, és vissza akartuk hozni ezeknek a régi tábortüzek, táboroknak a hangulatát, azokat a dalokat, és azt mondtuk, hogy álmodjunk nagyot, csináljuk ezt meg az arénában, az aréna közepén csinálunk egy 17 méteres giga installációt, amit több helyről vetítünk projektorokkal, de természetesen lesz benne füst, lesz benne parázs, lesz benne minden jó, reméljük, hogy nagyon jól sikerül, izgulunk, tehát hatalmas feszültség van bennünk is, és a tűz köré ültetjük be a zenészeket, kiváló gitárosokat, harmonikásokat, hegedűsöket, stb. És hát ugye ez azért egy nagyon rendhagyó esemény, és tényleg soha nem történt még ilyen, mert itt duettet fognak énekelni a sztárokkal a közönség, hiszen amikor jegyet vásárolnak, akkor megkapják az összes szöveget, a saját részüket, amit meg kell tanulni. Tehát oké, hogy ismerjük ezeket a dalokat, amiket ott majd elő fognak adni a művészek, de azért nem tud senki rögtön mindent kívülről énekelni, és hát itt nem csak refréneket, hanem verzéket is betanulnak, mert tényleg egy izgi dolog elé nézünk, kíváncsian várjuk.
3: Hogy fog ez kinézni? Tehát kiáll a művész, és akkor mindenki énekel vele?
2: Hát van egy animátor, aki a közönséget felkészíti, mindig minden dal előtt begyakorolja a dalt vele, majd felkonferálja Udvaros Dorottyát, Hevér Gábort, Wolf Katit, rengeteg művész lesz, és mindenki csak egyetlen egy dalt fog énekelni, és akkor közösen előadják a produkciót, pontosan úgy, ahogy gondolt. Egy sima, egyszerű, semmi bonyolult nincs ebben tulajdonképpen.
1: Laci, hogyan állt össze egyébként a fellépők népsora, hogyha már itt említettel néhányat közülük? Ugye mi volt mondjuk a közös pont Cutor Zoliban, Péter Fiboriban, és ahogy említetted, mondjuk Hevér Gáborban, vagy Udvaros Dorottyában?
2: Hát igazából zeneileg szerettem volna úgy összeválogatni a csapatot, hogy minden területet érintse, legyen benne színész, legyen benne rockénekes, legyen benne kicsit underground énekes, tehát hogy minden területről kicsippantsunk, és mindenki olyan dal tudjon választani, vagy énekelni, ami fogára való, és hát kapjon egy olyan étlapot, egy zenei étlapot, amivel úgymond kielégítjük ezt az igényt. Ne egy síkon menjünk, hogy csak ilyen Ohio, meg ilyen típusú dalok legyenek, hanem tényleg legyen benne minden. Tehát tudjunk kemény rockzenét is akár énekelni, vagy egy könnyű balladát, vagy egy érzelmes dalt, stb.
1: Én nagyon örülök, Laci, hogy így behoztad most már technikailag is, pontosabban gyakorlati szinten is a dalokat, mert hogy mennyire tudatos volt az, ahogy ti ezeket összeválogattátok, inkább generációs slágerekre, vagy inkább érzelmileg erős közös énekelni valóra építettétek magát a setlistet?
2: Hát ugye az elsődleges szempont az volt, hogy azért nem nulláról kelljen dalokat énekelni, tehát alapvetően nagyon nagy slágerek.
1: Tehát ismerjék, ismerjék azok, akik bemennek az arénába.
2: Ez volt a legfontosabb szempont, aztán utána természetesen dramaturgiailag adtunk az egésznek egy ívet, most nem szeretném ismételni magam, amiben ugye mindenféle dalok vannak, ezt összeraktuk, és hát van az egésznek egy egy zenei projektvezetője, egy igazgatója, Tóth Ádám, aki egyébként a világhírű Hauser produkciónak is a zenei vezetője. Ő az, aki áthangszerelte az aranzsokat, megírta, hiszen azt ne felejtsük el, hogy rendhagyó, hiszen gitára vannak áthangszerelve a dalok. Tehát például nagyon érdekes, hogy a ritmus szekció, tehát úgy akartam megcsinálni, ezen sokan felcsillant a szeme ennek a zenei rendezőnek is, hogy ugye én nem teszek bele dobot, hiszen autentikusra akartam csinálni, és úgy akartam, hogy ami tényleg egy tábortűznél fellelhető, vagy behozható hangszer, az képes.

0: tehát az lesz, a börtön ablakában az nem. De,
1: mindig énekeltük.
0: Igen. És, de ha, csak dalokat nem, azért, de mondjuk ha volna két életem például a Piramistól, ugye Révész Sándor ikonikus dala, aztán lesz benne Bikini, lesz benne rengeteg dal lesz, most hirtelen így nem is akarnék egyébként, tehát ezt nem szeretném így előni azért.
1: Nekem egyetlen problémám van ezzel, hogyha mondjuk mellettem egy olyan ember ül, aki nagyon hangosan énekel, és mondjuk lehet, hogy annyira nincsen jó hangja, akkor azért lehet, hogy el tudja rontani ezt az élményt, vagy azért elég hangosítás lesz, hogy azért halljam az igazi előadót?
0: Hát ez nem koncert, nem kell hallanod az igazi előadót. Tehát, hogy Rácz akkor... Kevin is az úttörő táborban lehet, hogy ott ült melletted Kovács Pista, aki nem tudott énekelni, akkor átültél, hát itt az a lehetőséged ugye azért nem lesz meg. De ennek ez egy közös élmény, nem feltétlen az a cél, hogy kristálytiszta hangokat halljunk, más motiválni. Tehát, hogy itt a közösségi éneklés az, ami az elsődleges primer szempont.
2: Raci, van olyan dal vagy pillanat az estében, amiről már most sejtett, hogy igazi Liba Bőr lesz?
0: Igen, a fináléban biztos vagyok.
2: Jaj, de jó. Aha. Figyelj csak, jó. Figyelj csak, hogyha egyetlen mondattal kellene meginvitálnod a hallgatókat június 23-ára az arénába, akkor most mit mondanál így a beszélgetés végén?
0: Hát igazából azt mondanám, hogy Szent Ivánét elfelejtjük, nem ünnepeljük méltóan ezt a misztikus ünnepet, és ez a közösségi élmény, ez nem egy mondatot, bocsánat, de ez a közösségi élmény, ez nem adatik meg minden nap mindenkinek, úgyhogy azt gondolom, hogy kihagyhatatlan, aki egy ilyen életérzést szeretne átélni.
2: Laci, nagyon szépen köszönjük. Rácz Lászlóval beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen egy nagyon különleges Szent Ivánéi zenei élményben lehet része mindenkinek, vagy legalábbis 10 000 embernek, akik majd együtt énekelnek Budapesten. Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Önöket pedig továbbra is arra biztatjuk, hogy írják meg, hogy melyek a kedvenc könyveik, mit ajánlanának másoknak, vagy mit olvastak utoljára. 0630 20 10 909.
3: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin. Hírek a Jazzin.
4: Hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvénymódosítását a parlament, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és a forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxoknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Május közepe óta tart a szúnyogértás, mondta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette, a korábbi aszályos időszak visszavette, az elmúlt hetek meleg, csapadékos időjárása azonban segítette a szúnyoglárvák kifejlődését. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a Mac Plus adatbázisában olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Sok napsütés várható több-kevesebb fátyol és komoly felhővel. Időnként megélénkül a szél, napközben pedig 22 és 27 fok lesz. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban balesetnél helyszínelnek a

0: Nyírpalota úton a Szentmihályi út előtt a külső sávban. Szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Lezárják ma a 7. kerületben a Kertész utcát a Dob utca és a Veselényi utca között a rendezvény miatt 7:30-tól várhatóan 3:45-ig. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Farkas Renát, a BKK Info.
1: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A gasztronómia aktualitásai, érdekességei, az egészséges életmódtól a legextrémebb fogásokig. Ez a Gasztroterminál, itt a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 29-én pénteken reggel 7:08. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Köszönjük szépen, hogy velünk vannak. Jó reggelt kívánunk, és azért is köszönjük, hogy velünk vannak, mert jó néhány üzenet érkezik a 0630 2010 909-es számra. Ugye azt kérdezzük önöktől, hogy melyek a kedvenc könyveik, mit ajánlanának más hallgatóknak, vagy mit olvastak utoljára.
2: Nagyon-nagyon jó javaslatok jönnek. Egészséges mikrobiom. És ezen kívül Jókai a jövő század regénye, ami nem vékony, nem könnyű, de fantasztikus olvasmány, Mörk Leonóra regényei, Maupassant-tól Egy asszony élete, akkor Anna Gavalda összes könyve, akkor a Tamás bátya kunyhója, Elza kölyhei, Agatha Christie összes művei, az emlékek köre Louise Lowry-tól, akkor a Máraitól a Gyertyák csonkig évnek, Hermann Hesse-től a Pusztai farkas, Szerb Antal utas és a Holdvilág, és kaptunk egy igazi természettudományos könyvet is, a kvantum elektrodinamikáról, egy szép könyv, amit Feynman írt, és érdemes elolvasni, azt mondják, hogy ez a maga a világnak az alapja.
1: Én Messengeren kaptam egy kedves ismerősömtől Dallos Sándor a napszer, elmese, illetve amit utoljára olvasott, az Nárai Tamástól a Zára volt. Köszönjük szépen azt is, akik Messengeren írnak, meg azt is, akik SMS-ben 0630 2010 909. Tartsák meg jó szokásukat, nagyjából 9:30 körül fogunk beszélgetni arról, hogy jelenleg a Bookline szerint legalábbis melyek a legsikeresebb könyvek ma Magyarországon. De most teljesen mással folytatjuk, ahogy már az adás elején is beszéltünk róla, mert hogy gasztro rovatunkban az ehető virágokkal foglalkozunk. Halmos Mónika filoterapeuta, virágszó a telefonvonal másik végén. Jó reggelt, Mónika, hello, szia!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Kedves Mónika, mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen virágokat együnk meg, te hogy kezdtél ezzel foglalkozni? Hogy jutott eszedbe, hogy hát akkor most én az ehető virágokkal elkezdek foglalkozni?
3: Milyen érdekes, hogy mindenkinek ez jut eszébe, hogy nekem hogy jutott eszembe az, hogy ehető virágokkal foglalkozzak. Igazából nekem ez így a gyerekkorban nyúlik vissza, mert mi sokféle virágot ettünk, és valahogy egyszer nekem így bekattant, hogy hát ha megeszünk sokféle virágot, akkor mi lehet a többivel. Elkezdtem ezután kutakodni, és ott kiderült, hogy ennek nincsen egyáltalán semmiféle magyarországi irodalma. És valahogy akkor egy ilyen álmomba az jött, hogy hát akkor lehet, hogy nekem kell ezt az irodalmat majd megalkotnom. És hát így megpróbáltam mindenféle módon utána járni egyre szélesebb módon, és hát aztán így állt össze ez az egész gyönyörű gasztronómiai kép, ez a hatalmas nagy virágmese.
2: Milyen ehető virágokat találunk Budapesten, és merre felé?
3: Hát, hogyha valaki virágokat szeretne enni, akkor Budapesten bizony eléggé nehéz dolga van, mert senkinek nem ajánlom, hogy akár az Oktogonon leszedje az árvácskákat, vagy az Etele úton tördelje le a sásliliomokat, sőt a virágüzletben sem szabad étkezési célra virágokat vásárolni, mert azok ugye dísz növények, és azokat szigorúan tilos megenni. Itt ugye előnyben vannak azok, akiknek saját kiskertjük van, és ez egy különleges utazás, hogyha az embernek jár felfedezni a saját kertjében az ehető virágokat. Ha most mondjuk körülnézünk, ugye május van a legeslegvirágosabb hónap, mondjuk adja magát, hogy az akác meg a bodza, amit szerintem szinte mindenki ismer, hogyha tiszta helyen találkozunk vele, tehát akár valamelyik erdőben, akkor azokat nyugodtan meg lehet kóstolni, vagy készíteni belőle valami finom szörpöt. Hát a kis kertekben meg ugye fel kell fedezni az évelő növényeket, az egynyáriakat, a begóniát, a búzavirágot, a borágot. Tényleg rengeteg virág van, de ezeket meg kell tanulni mindent, mert vannak közöttük mérgezők is.
1: Arra mindjárt majd rátérünk, Mónika, hogy melyek a mérgezők, vagy hogy hol a határ az ehető és a mérgező virágok között, de előtte még nézzük már meg azt, hogy ugye sokan még mindig csak díszítésként gondolnak ezekre a virágokra a tányéron. Mit tudnak valójában hozzáadni egy ételhez ízben, vagy élményben? Hozzáteszem, hogy képzeld el, már ezt neked mondom, Mónika, hogy én ettem egy ilyen újra gondolt paprikás krumplit a Balaton partján egy étteremben, és még magára a paprikás krumplira is, pedig azt gondolnánk, csak ilyen klasszikus kajákra tehetőek virágok, még arra is helyeztek néhány ilyen kis virágszirmot, és tök jól nézett ki a tálalás.
3: Hát persze, hogy jól néz ki, meg ugye az étkezést azt a szemünkkel kezdjük el, ugye ez nagyon fontos, hogy hogy néz ki az étel, és ebben a virágok nagyon nagy szerepet tudnak kapni, hogyha ezeket díszítésre használjuk föl. De vannak olyan virágok, amelyeknek kifejezetten izgalmas ízük van, amiket fűszerként is lehet használni. Ilyen például ugye a levendula, amit nagyon sokan ismernek, egy levendulával ízesített keksz, egy krém, egy fagylalt, az nagyon-nagyon finom tud lenni. De hasonlóképpen fűszerként használható a bársonyvirág, lánykori nevén büdöske, talán így többen ismerik. Ugye ez a Közel-Keleten egy nagyon kedvelt fűszernövény, és nagyon jól lehet vele ízesíteni húsokat, gombaételeket, és vannak még számos ilyen fűszerként használható növények. Aztán vannak olyan virágok, amelyek meg megtölthetők. Ezek ugye inkább a nyár közepén kezdenek nyílni, ugye ezek már nagyobbak, amelyeket akár sós vagy édes töltelékkel meg lehet tölteni. A cukkini virágok, azok ugye Olaszországban például nagyon ismertek. Aztán ott van a sarkantyúka virág, ami egyrészt egy zseniálisan jó saláta virág, a levelét is, a virágát is salátaként fogyaszthatjuk, mert picit csípős, tormára emlékeztető íze van, vagy pedig megtölthetjük egy finom zöldségkrémmel, tehát ez is egy óriási lehetőség. Vannak olyan színes virágok, amelyeket színezésre használhatunk, mert erősen tudnak festeni. Vannak megiható virágok, amelyekből szörpölt készíthetünk, limonádét, vagy jégbe fagyasztva még jégkockát is tehetünk bele, virágos jégkockát. Tehát ez egy hatalmas nagy kelléktár, amivel az étkezéseinket sokkal-sokkal szebbé és finomabbá tudjuk tenni.
2: És inkább nyersen együk ezeket a virágokat, amiket ugye te is most felsoroltál, inkább talán nyersről volt szó, kivéve a szörpöknél, vagy pedig megfőzzük, és esetleg bele is rakjuk valamilyen, akár főzelékbe is.
3: Hát én jobban szeretem nyersen használni őket, hiszen akkor a szépségük is jobban érvényesül, de természetesen lehet főleg sült virágokat készíteni. Én azokat preferálom, tehát akár virágokat belesütni egy palacsintába, amivel gyönyörűek lesznek, vagy bundában kisütni akár az akác, a bodza virágát, a kis dália fejeket. Tehát ennek is nagyon sok variációja lehet. Én amióta így bele gavajodtam ebbe a virágok gasztronómiájába, hát elképesztő recepteket leltem föl így akár a gasztrotörténelemből, akár amelyeket kaptam egy vidéken, amerre jártam. Szóval azért az emberi fantázia az csodákat tud művelni a virágokkal is.
1: Na és akkor Monika, nézzük meg, amit így már pedzegettünk, hogy hol húzódik a határ az ehető és a mérgező virágok között? Mik a legveszélyesebb tévhitek ezen a területen?
3: Elég sok tévhit van, és az interneten elég sok hamis információ, és én pont ezért mindenkinek azt javaslom, hogyha szeretne virágokat enni, akkor tényleg senki ne álljon neki rögtön kimenni, és a kertjében a legszebbeket letépkedni, mert hamarosan nyílnak a leánderek például, amelyek nagyon mérgezőek. Tavaszi időszakban ugye azt már azt mindenki hallotta, hogy a gyöngyvirág az mennyire mérgező. Ezt, hogy melyik virág ehető és melyik mérgező, ezt a természetben kell megtanulni. Tehát érdemes egy szakember által vezetett növénysétára, egy növénytúrára elmenni, mert sok mindent meg lehet tanulni ugye a könyvekből, az internetről, de magát azt, hogy egy növényt valóságosan felismerjünk, tehát megnézzük az élőhelyén, megillatoljuk, megfogjuk, megnézzük, hogy milyen a levele, milyen az érintése, és hogyha tényleg az ugye egy ehető növény vagy egy gyógynövény, akkor meg is kóstoljuk és az ízét is megismerjük. Ezzel tudjuk tényleg pontosan beazonosítani azt, hogy melyik az a növény, amit mi keresünk.
2: De igazából egyébként a virágokat inkább díszítésre vagy egy pluszként használjuk, nem úgy, mint mondjuk a rukkolát, amiből kifejezetten van rukkola saláta.
3: Igen, hát legtöbbször díszítésként kerül elő a virág, és ez egyébként egy nagyon jó dolog, mert ugye, hogyha az embernek mondjuk van otthon kiskertje, vagy akár néhány balkonládája, és ezekben nőnek olyan virágok, amelyek ehetőek, ugye akkor ezeket tisztán vegyszermentesen neveljük, mert ez még egy nagyon fontos dolog, hogy például a rózsánál is, hogy nehogy permetezett rózsa legyen. Ezek tiszta élelmiszerek, és...
2: De a rózsát is meg lehet enni?
3: Természetesen meg lehet enni. Hát a rózsa az egy nagyon-nagyon különleges növény, ugye ez az egyik, amelynek a legrégebbi a gasztrotörténete, egészen az ókorig nyúlik vissza, és így az évszázadok során egy hihetetlen kulináris kalandot futott be a rózsa. Én legjobban megmondom őszintén, hogy a rózsát szeretem, mert olyan hosszú ideig elérhető, tehát ugye már most hetek óta nyílnak, egészen a fagyokig elérhetők, és
2: mit csinálsz belőle?
3: Hát, ha én azt elkezdeném most elmesélni, akkor estig beszélgetnék. Ugye egyrészt nagyon szeretem a friss rózsaszirmokat díszítésként használni különböző desszertekhez, süteményekhez. Aztán mindig készítek különböző rózsaszörpöket. Van egy nagyon szép narancssárga tearózsám, abból nagyon finom ízű szörp készül. A piros rózsákból meg gyönyörű színűt lehet készíteni, tehát ez is egy izgalmas játék ilyenkor. Különböző nyári gyümölcsökkel kombinálva szoktam készíteni különböző viráglekvárokat, amik nagyon kellemesek egy ilyen nyári palacsintába, vagy egy vasárnapi kalácsra rákenve. Aztán szoktam készíteni kandírozott rózsaszirmokat, amivel gyönyörűen lehet süteményeket díszíteni, különböző rózsás krémeket. Van rózsás, egy olyan receptem, amelyem egy ilyen csirke mell egy rózsás töltelékkel megtöltve, ami lehet, hogy így nagyon bizarról hangzik, de eszméletlen finom.
2: Megennénk a Petivel, nem most?
1: Persze, hogy nem. Abszolút.
3: Hát az biztos, mert van, aki nem is tudja elképzelni, hogy ez, hogy milyen ízt tud képviselni, viszont amikor megkóstolja az ember a korán, hogy úristen, hát tényleg ez valami olyan, amit nem is lehet szavakkal leírni.
1: Monika, és milyen hatásai lehetnek ezeknek az ehető virágoknak? Ezek inkább vitaminforrások, gyógynövények, vagy igazából inkább csak a csak idézőjelben hangulatfokozók?
3: Leginkább élvezeti cikkek, hangulatfokozók, ahogy mondtad is, viszont a virágok ugye azok az érzékiségnek is a szimbólumai, tehát minden virág egyben afrodiziákum is, ugye ez köszönhető nem csak a szimbólumának, hanem magának a benne lévő virágpornak, meg a nektárnak. És minden virágnak van valamilyen egyéb hatása is, hiszen itt beszélünk például gyógynövények virágairól, mint mondjuk a körömvirág, tehát itt akkor az a gyógyhatás is valamilyen szinten benne van abban az ételben, amit elkészítünk. Illetve hát egyes virágok tartalmaznak különböző másféle anyagokat is, de tulajdonképpen itt nem azért fogyasztjuk őket kifejezetten a gyógyhatásuk miatt, hanem ezek pontosan élvezeti cikkek, és mivel tisztán és vegyszermentesen termeljük őket, tehát igazi egészséges élelmiszereknek nevezhetjük.
1: Kétségtelen egyébként, és mondom, én egy direkt szélsőséges példát igyekeztem itt most behozni, hogy a Balaton partján újra gondolt paprikás krumpli tetején is láttam, pontosabban kaptam virágot, és tényleg nagyon jól nézett ki, és jó lett tőle a kedvem. Monika, nagyon szépen köszönjük, Halmos Monika fitoterapeutával, virágszomeriével beszélgettünk arról, hogy milyen ehető virágok vannak a gasztronómiában. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm szépen én is.
1: No és hát 06302010909 tudják, arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyek a kedvenc könyveik, mit olvastak utoljára, vagy éppen mit ajánlanának a többi hallgatónak.
2: És hogy jött is egy pár SMS, Carlos Ruiz Zafón Angyali játszma. Biztos nagyon jó.
1: Biztos.
2: Biztos nagyon jó, de hát ugye jött egészséges mikrobiom, Jókai, a jövő század regénye, Márai, a gyertyák csonkigégnek, az milyen jó könyv. Hermann Hesse, a pusztai farkas, Szerb Antal, utas és holdvilág, Maupassant-tól az egy asszony élete, Anna Gavalda összes művei, a Tamás bátya kunyhója, Elza Kölykei, Agatha Christie összes regénye, számtalan javaslat, várjuk még.
1: Elhalmozzuk a Buklány szakértőjét, akivel nagyjából másfél óra múlva fogunk beszélgetni a jelenlegi toplistákról. Tartsák meg jó szokásukat, 06302010909.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a Sikerszíria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
2: Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Folytatja brüsszeli tárgyalás sorozatát a miniszterelnök. Éjszakába nyúló kutatást tartott a NAV az NKA-nál és a minisztériumban. Többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudét. Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan ma csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennál. Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán tette közzé, hogy súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV. Közzétették az idegenforgalomra vonatkozó adatokat. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt. Emiatt a szálló vendégek száma egy, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Tiltakoznak a szakszervezetek Romániában az új közalkalmazotti bértörvény közvitára bocsátott változata ellen. Az egészségügyi alkalmazottak érdekképviselete tegnap sztrájkőrséget állított a munkaügyi minisztérium székhely elé, mert a szakszervezet szerint a hétfőn megjelent törvénytervezet hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. Utcára vonultak az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is, míg a vámosok túlbuzgó ellenőrzésekkel lassítják a határátkelőkön a forgalmat. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szúrta a támadó. Az incidens Winterthur vasútállomásán történt, a gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek, indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy Allah Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Elkezdődtek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Országszerte napos idő várható, eső nem lesz. Napközben gyakran kísérik élénk, néhol erős lökések a szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó reggelt kívánok, baleset történt az Erzsébet híd Pestre vezető oldalán, a pesti alsó rakparton a Lánchídnál, Nazegér úton a Péterhegyi út után, és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az Erdősor utcánál. Ma hajnalra lezárták az Andrássy út mindkét oldali szervizútját, a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Ma 10 órától az Erzsébet körút, a Dohány utca és a Rákóczi út egy-egy szakaszát érinti a lezárás, valamint déltől szintén lezárásokra kell számítani a Dózsa-György úton és a környező út. utcákban. Mindenképpen tájékozódjanak, mielőtt útnak indulnak. Jó utat, további szép napot kívánom!
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aki kíváncsi a közéletre, de a kemény politika nem a világa, annak már is becsengettek. Indul a Magyar Óra itt a Business Classban. A hazai közélet érthető, égető és aktuális kérdései.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 29-én pénteken reggel 8 óra múlt 3 perccel. SMS számunk 0630 2010909. Nagyon köszönjük, hogy használják. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt, és csak érkeznek a könyvek, mert ugye azt kérdezzük önöktől, hogy milyen könyvet olvastak legutoljára, vagy mit ajánlanának nekünk, és hát nagyon-nagyon jó kis könyvek jönnek. Például Gábor azt írja, aki egyébként azt mondja, hogy jó a műsor.
1: Köszönjük szépen, Gábor.
2: Azt mondja, hogy a Mester és Margarita, és pont neked mondtam reggel, hogy a Mester és Margarita nekem is ott van a polcomon, hogy el kéne olvasni, vagy a francia história, vagy Philip K. Dick minden műve, és van egy olyanunk is, szintén Gábortól, hogy a Harari könyveit, például a 21 lecke a 21. századra különösen érdekes, de Harari művei szintén nagyon jók, én is olvastam Hararit, Harari jó. És van egy rendkívül szellemes SMS-ünk, hogy a kedvenc könyveimet Rejtő Jenő írta. Ezeket a politikusok is olvassák, és a benne leírtakat előszeretettel használják is.
1: És ez milyen sokat mondó.
2: Milyen
1: köszönjük
2: szellemes.
1: Szépen ezt az üzenetet is. No, szóval 0630 2010909, drága hallgatók, írják meg, hogy melyek azok a könyvek, amiket legutóbb olvastak, amit ajánlanának más hallgatóknak, vagy egyszerűen a kedvenc könyveiket. Tekintettel arra, hogy nagyjából másfél óra múlva a Bookline szakértőjével beszélgetünk az éppen aktuális könyv sikerlistákról. De most teljesen másról lesz szó, megtudhatjuk Németh Viktóriától, az Economus senior elemzőjétől, hogy milyen szektorokat érint a BL döntő miatti drágulás Budapesten. Jó reggelt, Viki!
3: Jó reggelt! Sziasztok!
2: Lehet-e egyáltalán nagyjából tudni, hogy hány turista érkezik Magyarországra, és hát ugye valószínűleg, hogy ők már azért nem a legszegényebbek, mert hát ha megveszik azt a elég drága belépőjegyet, ide jönnek, alszanak valahol, ráadásul tudjuk, hogy horribilis áru Airbnb-kben, tehát hogy körülbelül mennyien jönnek?
3: Nehéz megbecsülni, hiszen kísérő rendezvények is vannak ilyenkor a BL döntő hétvégén. Pontos statisztikákat majd inkább utólag fogunk látni. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy hiába egy stadionba nagyságrendileg 60-70 ezer ember fér be, a budapesti stadionba inkább 60 ezerhez közelít ez a szám, de többszörös lehet azoknak a szurkolóknak az aránya, akik csak a város hangulatát szeretnék megtapasztalni, vagy legalább a kísérő rendezvényekkel részt venni. Úgy akár 150 ezeren is el látogathatnak egy ilyen BL döntő alkalmával az azt megrendező városba.
2: Hol lesznek a csomópontok? Tehát hol az egész városra kihat ez a fajta mindenféle áremelkedés, ami ugye nálatok is felmerült, vagy pedig inkább azokban a csomópontokban, ahol lesznek a szurkolói zónák, például a Hősök tere környékén lesz ott, azt hiszem, hogy az MTK-nál lesz ott egy másik.
3: Számos szurkolózónával, illetve olyan ajánlatokkal találkozhatunk a hétvégén, amik kimondottan a BL döntőhöz kapcsolódnak. Nyilván ez egy felfokozott hangulat, nem csak a kiskereskedelemben, a vendéglátóiparban, de a teljes város életében egy különleges alkalom, és meglátjuk majd, hogy pontosan mire terjed ki maguk az különösebb intézkedések, azok elsősorban nyilván a stadion környékére, illetve azoknak a úgynevezett fan zónáknak a környékére, amelyek célzottan a BL programokat kísérik.
1: Ugye hát a szállásárak azok kilőttek, ahogy Melinda is említette, a repülőjegyek ára is tulajdonképpen sokszorosára nőtt. Hol van ilyenkor szerinted a piac természetes reakciója, és hogy hol kezdődik mondjuk ugye az esemény felár?
3: Itt azért mindenképpen egy nagyon magas presztízsű eseményről van szó. A világlabdarúgó eseményei közül ez lényegében a legmagasabban jegyzett. Idén egy különleges évben vagyunk, hiszen labdarúgó világbajnokság is lesz.
1: Igen, hogyha nem lenne labdarúgó VB, akkor ez lenne abszolút a legklasszikusabb esemény ebben az évben legalábbis. Így van.
3: Így van, és azért ez egy üzleti esemény is, és ilyenkor üzletemberek is ellátogatnak a BL döntőt rendező városba, és ez eleve már egy exkluzívabb köre a turizmusnak, és ezért egy másabb kategóriába esik, mint nagyon sok más rendezvény.
2: Ugye mondják, hogy a szállások azok teljesen elkeltek, hát nem véletlenül vannak, akár tényleg most pont ma reggel olvastam, hogy 6 millió forintos szállás is. Tehát, hogy az oké, hogy az
1: 6 millió forint?
2: Igen,
1: azt
2: igen, két napra.
1: A Aztán.
2: Tehát, hogy ez tényleg, tényleg abszolút a csúcson van, de mi az, aki, akik még ebből profitálhatnak? Milyen szektorok?
3: Az elsődleges költések azok nyilván a szálláshely költséghez kapcsolódnak. Ezt úgy szokták becsülni, hogy netrendileg az eseményre fordított összegeknek a 35%-a, és akkor ezt követi a maga a vendéglátás, és akkor a következő költségkategória pedig a közlekedés, akár a tömegközlekedés is, de itt nagyon sokféle összetett kép rajzolódik ki a repülőjegyektől elkezdve a taxis forgalomig. Nagyon sok minden ide tartozik. Most aztán utána még egy külön kategória, még szintén a költéseknek egy 10%-át elviszi ez a kiskereskedelem. Ilyenkor nagyon gyakran vásárolnak a szurkolók különböző szuveníreket, emléktárgyakat, ezek is nagyon fontos részei ezeknek a nagy sporteseményeknek.
2: Meg szerintem az is egy fontos dolog lehet, hogy felhívja Budapestre a figyelmet. Tehát ide jön mondjuk 80 vagy 150 ezer ember, attól függ, hogy melyik becsülést nézzük, és tényleg meglátják, hogy szerintem elfoglalatlan nélkül gyönyörű ez a város, nem Peti?
1: Tehát, hogy, egyetértünk.
2: Hogy látják, hogy...
1: Viki, ez nem elemzői kérdés, de szerintem te is azt mondod, hogy gyönyörű a város.
2: Hogy talán az, hogy máskor is visszajöhetnek majd.
3: Igen, ilyen szempontból nagyon jó példa az atlétikai világbajnokság, ami éppen az augusztus 20-ai ünnepségekkel esett egy időpontra, és iszonyatosan jó visszhangja volt az egész városnak az összekapcsolt rendezvénysorozatnak, és ennek is köszönhetjük, hogy idén ősszel Magyarországról indul útjára az úgynevezett atlétikai világdöntő, ami a második legfontosabb eseménye lesz az atlétika teljes világának.
1: Körülbelül maga a BL döntő egyébként mekkora plusz bevételt jelenthet Budapestnek, akár csak így egy ilyen rövid hétvégén, mert ugye holnap van maga a mérkőzés, gondolom, hogy vasárnap már hazamennek a szurkolók, van, aki csak ma érkezik, vagy akár holnap délelőtt.
3: Ilyenkor egy 50 millió eurós államhatárról beszélünk, ez városonként eltérő. Londonban például 2 évvel ezelőtt egy nyilván az árszínvonalak miatt is egy jóval magasabb bevétel volt, 62 millió euró, mindössze egy vagy másfél nap alatt. Ehhez képest Münchenben 52 milliót láthattunk. Pontos becsléseket még nehéz megmondani, de valahol e között a két szám között fogjuk majd látni a budapesti döntőnek a bevételeit.
2: És egyébként az, hogy ez talán a legnépszerűbb, azt hiszem, hogy igen, a legnépszerűbb sportnak az egyik legfontosabb eseménye, hogy nem tudom, azt ti tudjátok-e, hogy állítólag Közép-Kelet-Európában, csak Moszkvában, meg Kijevben volt BL döntő. Tehát az, hogy idehozták Budapestre, ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog, nem?
3: Így van, ez a teljes régió számára nagyon fontos. Mielőtt a rendszerváltás bekövetkezett, egyetlen egyszer volt Belgrádban 1973-ban, ami a vasfüggönyön innennek számít, és azóta pedig igen, Moszkvában és Kijevben volt egy-egy esemény 2008-ban és 2018-ban, tehát mondhatjuk azt, hogy 10 évente jön a BL Európának erre a felére, és egyébként ez egy nagyon jó lehetőség, nem csak Budapestnek, hanem a régiós fővárosoknak is, mert azért ez jelzi azt, hogy talán ez a vasfüggöny, ami Európa nyugati és keleti fele között van, a tekintetben talán le tud omlani.
2: Meg hát én arra gondolok, hogy szerintem nagyon sok stáb is jön ide, tévéstábok, amelyek szintén megmutathatják azt, hogy itt milyen, mert azt szerintem a Hősök terére jó ötlet volt oda vinni egy szurkolózónát, az gyönyörű rész.
3: Így van, és ez már nagyon jó hátterül szolgált, akár úszó világbajnokságnak, ha visszaemlékszünk rá, hogy a szinkronúszó eseményeknél szintén gyönyörű háttér volt a Városliget, az atlétika világbajnokságon, a maratoni futóknak, illetve gyalogló eseményeknél. Szintén fantasztikus háttér volt, de egyébként a kisebb léptékű sportesemények, kisebb futóesemények kapcsán is ismerheti már a nemzetközi közönség, és egyre népszerűbb is Budapest.
1: Viki, nagyon szépen köszönjük. Németh Viktóriával, az Ökonomusz Senior elemzőjével beszélgettünk arról, hogy milyen szektorokat érint a BL döntő miatti drágulás Budapesten. Viki, menj a dolgodra, aztán várunk majd személyesen itt a stúdióba. Köszi szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen, szép napot.
1: És tudják, 0630 2010 909, arra keressük a választ most önöktől, hogy mit olvastak utoljára már, mint milyen könyvet, mit ajánlanak a többi hallgatónak, illetve mondjuk, hogy melyik a kedvenc könyvük.
2: És hát egy nagyon jó kis SMS jött egy 30-es számról, hogy ne felejtsük el Gabriel García Márquezt bármilyen regényét, de hát, hogy a szerelem a kolera idején, de hát ő minden
1: csodálatos.
2: Csodálatos, és nagyon érdekes, erdélyi Pupa Balázs After Party. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lehet, ezt nem is hallottam, és hát Uthaus bármelyik regényét ajánlják.
1: Ó, de jó, egyszerűen teljesen le vagyunk nyűgözve. Jó széles ez a paletta, amit itt most érintenek.
2: Meg hogy széles olvasók közösség, és széles hallgatóink vannak, széles hallgató közösség.
1: Nagyjából még másfél óráig írhatnak 0630 20 10 909, mit ajánlanának másoknak, melyek a kedvenc könyveik, vagy mit olvastak utoljára. Nagyjából 1 és 4 óra múlva a Bookline szakértőjével elemezzük a jelenlegi sikerlistákat, és természetesen megmutatjuk neki azt a listát is, amit most önök küldenek.

0: A Business Class fedélzetén minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
1: Gondold meg, hogy ez a nap soha nem virrat fel még egyszer, ezt Dante Alighieri írta, 1265-ben született ezen a napon. Hát ugye reggel már beszéltünk az istani színjátékról, és arról, hogy mennyire örök egy csomó olyan gondolat, ami egyébként akár így 800 év, vagy majdnem 800 évvel ezelőtt született, ahogy Dantének ez a gondolata is. Te említettél is egy másikat, ugye, ami még a római korból, tehát még korábbról származik,
2: igen.
1: És mégis fent maradt, és mégis egyébként mind a mai napig használjuk, hogy milyen jó, hogy ezeket tudjuk használni.
2: Vannak olyan ilyen mondatok, nem is tudom, hogy mondják ezt, hogy például ez a vándor vitirul a spártaiaknak megcselekedtük, amit megkövetelt a haza, hogy az időszámításunk előtt 500-ból van, és még mindig emlegetjük. És megtanultak, és az én gyerekeim is tudják, meg mindannyian tudjuk.
1: Csodálatos, mint ahogy ezt a Dante idézetet is, tehát gondold meg, hogy ez a nap soha nem virrat fel még egyszer. Magyarul hozzuk ki minden napból a maximumot, vagy azt, amit a leginkább ki tudunk belőle hozni, mint ahogy egyébként önök most kihozzák belőlünk egyébként az örömöt, meg a boldogságot, drága hallgatók, 0630 2010 909, mert hogy olyan jó, hogy egy csomó könyvcímet írnak nekünk azzal kapcsolatban, hogy mit olvastak utoljára, mit ajánlanának más hallgatóknak, vagy mi a kedvenc könyvük.
2: Ugye Jókai, a jövő század regénye, egészséges mikrobiom, Carlos Ruiz Zafón, Angyali játszma, 21 lecke a 21. századra, ezt Harari írta, akkor Woodhouse bármelyik könyve, Erdélyi Pupa Balázs, After Party, akkor Gabriel García Márquez bármelyik regénye, de a szerelem a kolera idején javasolja a kedves hallgatónk, de nagyon-nagyon-nagyon sok olyan könyv van, amit az emlékek őre, Luis Lauri, akkor Tamás bátya kunyhója, Elza kölykei, Agatha Christie minden regénye, Benyovszki, az már az már volt, akkor a Anna Gavalda összes műve nagyon jó, én őt nem olvastam, de te mondtad, hogy te olvastál tőle, ugye?
1: Péter, igen.
2: Gavaldától. Akkor Maupassantól így Asszony élete, Mörk Leonóra összes regénye, tehát tényleg annyi. Nagyon büszke vagyok a hallgatóinkra, hogy ilyen hallgatóink vannak, akik ennyi jó könyvet tudnak sorolni.
1: Egyrészt, másrészt pedig, hogy hihetetlenül széles a paletta.
2: Igen, hogy nagyon széles.
1: Nagyon tág, igen. És mindenféle irányból írnak már, mint hogy mindenféle műfajból, vagy mindenféle gondolatiságból. Nagyon szépen köszönjük. 0630 2010 909.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe a szárazság és csapadék hiány miatt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni. Összeverekedett 4 férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben 2 súlyosan, 2 pedig könnyebben sérültek meg. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozást indított. Szikrázó napsütésre készülhetünk az ország nagy részén. Mindössze keleten fordulhat elő néhány gomoly felhő az égen, de esőre sehol nem kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, napközben a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul, késő este 11-17 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban. Tart a helyszínen és Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton befelé az Erdősor utcánál. Csak a belső sáv járható, torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcához közeledve, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Szombaton este 6 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért várhatóan ma déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környe-

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Termékek, szolgáltatások, adózás. Minden a mindennapok kereskedelméről. Ez a Duty Free a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 29-én pénteke reggel, 9:59. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter, jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt.
1: És érkeznek az üzenetek, ugye azt kérdezzük önöktől, nagyjából egy óra múlva lesz ez egyébként konkrét téma, hogy mit olvastak utoljára, melyek a kedvenc könyveik, vagy mit ajánlanának a többi hallgatónak.
2: És nagyon-nagyon széles spektrumon érkeznek a könyvek, például itt van rögtön az egyik, Faludi György, Pokolbéli vígnapjaim.
1: Imádom.
2: Nagyon-nagyon-nagyon jó. Harper Lee, Ne bántsátok a fekete rigót, ezt Krisztina írta, de más is mondta, hogy 7-8 évesen látta a filmet, de azóta már elolvas.
1: Épp ezt akartam mondani, hogy ebből is készült film, és itt viszont nem tudom eldönteni, hogy könyv vagy a film jobb. Ilyen szempontból, csak a hallgatóknak mondom, beszéltünk reggel erről Melindával, hogy ugye én azért keveredtem most hirtelennyiben Milan Kundera a Lét elviselhetetlen könnyűsége című könyvéhez, mert szembe jött valamelyik streaming platformon maga a film, és utána elolvastam újra a könyvet, és rájöttem, hogy a könyv azért sokkal jobb, mint maga a film.
2: Igen, és Alessandro Baricco Sejem, az milyen jó könyv.
1: Ú, de jó könyv volt, igen.
2: Ú, de jó könyv, és Neil Ferguson összes könyvét ajánlják. Ugye Neil Ferguson tényleg a világ egyik leghíresebb és legbefolyásosabb élő történésze, gazdaságtörténésze, szerintem is minden könyve jó. Kolozsvári Grampierre bármelyik könyvét javasolják, és nagy kedvence, ugye más is írta a Ne bántsátok a fekete rigót, de a legjobb eszremes az, hogy a kedvenc könyveimet Rejtő Jenő írta, ezeket a politikusok is olvassák, és a benne leírtakat előszeretettel használják is.
1: Így van, ezzel jót nevettünk már egyébként nagyjából fél órával ezelőtt is, tökéletes megfogalmazása annak, amit egyébként alkalmanként mondjuk a parlamenti közvetítésekben látunk. No, de most teljesen másról beszélünk, mind a mellett, hogy természetesen várjuk a további

0: üzeneteket 0630 2010 909, mert hogy a következő percekben az a témánk, hogy a kormány szigorítaná a bizalmi vagyonkezelés adó előnyeit, de magát a jogi eszközt megtartaná. Vendégünk dr. Horváth Balázs, az SQN Trust bizalmi vagyonkezelő ZRT igazgatósági tagja és nemzetközi adószakértője. Jó reggelt, Balázs, köszönjük, hogy itt vagy.
1: Jó reggelt kívánok, szervusz.
2: Nagyon röviden el tud mondani azt, hogy mi a bizalmi vagyonkezelés, és tényleg az utóbbi időben én is hallottam, hogy szinte mindenkinek van már bizalmi vagyonkezelője, de ez leginkább ugye az adó miatt volt, és nem pedig azért, mert nagyon hatalmas összeget akart átadni az a következő generációnak. Tehát mi az a bizalmi vagyonkezelés?
1: Melinda, szerintem nagyon jó az első kérdéseddel, azonnal két fontos témát érintettél, ami szerintem körülbelül az egész szabályozás körül, szabályozás megváltoztatásának az igényét is belengi. Első körben, hogy mi a bizalmi vagyonkezelés, és miért mondom, hogy fontos témát érintettél, mi azt érzékeljük, hogy a fő probléma a kavarodásban van, itt azonnal, tehát szerintünk itt a széles közönségnek is, meg a szabályozóknak is van talán egy kicsi kavarodás a fejben abban, hogy mi is a vagyonkezelés, és hogy kavarodik ez más olyan jogintézményekkel, lásd például a magántőke alap, szintén szabályozás alatt van, vagy a szabályozás átgondolás alatt van, amiket valóban az elmúlt időszakban használtak, vagy használni lehetett, nem feltétlenül az adóztatás megfelelő rendeltetésével összehangolható célra. A vagyonkezelés egy nagyon egyszerűen megfogalmazva, sokan talán trustként tudjuk jobban elképzelni, ez azért is van, mert az angol szász világban, ahol ez egyébként a 11. századtól fogva elkezdődött, így trustként honosult meg a jogban, és van azóta is velünk. Nagyon egyszerűen miről szól? Arról szól, hogyha van egy adott olyan élethelyzet, régen egyébként ezt a keresztes hadjáratok idején azt hívta életre, hogy volt egy várúr, a várúrnak volt egy vagyona, őnek el kellett menni a király mellett a háborúba, és átadta a szomszédos várúrának, hogy figyelj, itt van minden vagyonom, ha te itt maradsz, akkor légy szíves, vigyázz erre, és ha én nem térnék vissza, akkor ezekből a megfelelő javakat, azokat az én gyermekeim, kedvezményezetkeim között oszt fel. Ugyanezt a cél szolgálja ez ma is. Gyakorlatilag bizonyos célok mentén, majd meg igény mentén, mindjárt majd beszélünk róla, hogy mik ezek. Én azt mondom, hogy bizonyos vagyonelemeimet odaadom egy vagyonkezelőnek. Szerencsés esetben ez egy valamilyen oknál fogva professzionális vagyonkezelőnek, aki érti, hogy mit kell csinálni, aki egy tőlem független fél, hogy őrizze meg ezt a vagyont, tartsa egybe ezt a vagyont, gyarapítsa, azért, hogy az általam meghatározott kedvezményezetteknek majd az én általam meghatározott igények és szabályrendszer szerint adjon belőle. Tehát jól érzékelhető ebben, hogy mi fontos ebben. Én szeretném a vagyonomat egyben tartani, szeretném, hogy egy professzionális szemléletű valaki kezelje, azért, hogy ez ne legyen az elenyészeté, és azért, hogy az én igényeim szerint ez később megkapható legyen a számomra fontos emberek által. Tehát ez a vagyonkezelés, ez a bizalmi vagyonkezelés.
2: És akkor ez elindult, ugye? Ez mikortól van ez a bizalmi vagyon?
1: Magyarországon az új PTK-tól kezdve van, ez 2014 márciusa egyébként, tehát körülbelül egy 12 éve használjuk.
2: Hányan vannak, akik csináltak bizalmi vagyonkezelést?
1: Első körben szerint körülbelül 2000-esre tehető a száma, tehát körülbelül 2000 ilyen darab jött létre. Ez nem feltétlenül olyan sok, mint inkább azt szerintem a domináns ebben, hogy nyilván sok nagyon transzparens helyen föltűnt ez, vagy sok esetben érzékeltük ezt, hogy meghatározott vagyonos rétegek használták, ahogyan te is említett az elején, nem feltétlenül az ezzel összeegyeztető célra, de azért mi, aki ebben professzionális szolgáltatóként benne vagyunk, azt is látjuk, hogy igenis nagyon nagy a száma annak, akik ezt azért megfelelő célra használták.
0: És az meghatározható, Balázs, hogy Magyarországon kik használják leggyakrabban ezt a konstrukciót? Csak a szupergazdagok eszköze ez, vagy azért ennél szélesebb körben is releváns lehet?
1: Szerintem ez az egyik fő tévhit itt a szabályozással kapcsolatosan. Tehát én arról tudok beszélni, amit mi, illetve értelmesen a kollégáink, versenytársaink velünk együttműködő cégeknél látjuk. Abszolút azt lehet mondani, hogy ez bizonyos szempontból egyébként egy továbbfejlesztett alternatívája a végrendeletnek. Tehát úgy érdemes erre azért gondolni, mint hogy a végrendeletről is azt gondolnánk a fejünkbe, hogy a szupergazdag használja, mert azt gondolja, hogy olyan sok mindenem, hogy azt kell felosztani. Itt is ugyanez érvényesül, hogy nagyon sok esetben, mi egyébként túlnyomó számában az esetekben nem azt látjuk, hogy itt több 10 milliárdos emberekről kell beszélni, akik ezt használják, hanem bizonyos élethelyzetek generálják azt, ahogy ezt a középosztály tagjai, kis- és középvállalkozások vezetői is tudják használni. használni, hiszen mi hívja ezt életre? Van egy kis és középvállalkozásba tartozó vállalkozásom, én egy 90-es években indult vállalkozó vagyok, most ér oda az a generáció, aki elkezdte a rendszerváltástól fogva a tőke és a vagyonfelhalmozást, és szeretném biztosítani a vagyonom adott esetben egyben tartását. Nem elégíti ki az igényeimet az, amit a törvényes öröklés hoz, én ennél egy komplexebb rendszert akarok, amihez meg a végrendelet nem elég flexibilis, hogy lekezelje, ezért elmegyek egy szolgáltatóhoz, és talán ezen van a kulcs egyébként, hogyha én ezt valóban jogszerűen akarom használni és rendeltetni, és akkor elmegyek egy szolgáltatóhoz, vagy megkeresek egy olyat, aki ezzel ehhez ért, és meghatározom neki, hogy egybe akarom tartani a vagyonomat, akarom, hogy smooth legyen és zökkenőmentes a generációváltás lebonyolítása. Adott esetben vannak olyan családtagjaim, sérülékenyek, kiskorúak az örökösök között, akiknél nem feltétlenül akarom, hogy ez azonnal látszajon ez a vagyontömeg, hanem szeretnék bizonyos fékeket, egyensúlyokat belépíteni. Félek attól, hogy az én elmúlásom esetén, ha nem marad egy olyan professzionális szemléletű fél a vagyonkezésben, aki tud erről gondoskodni, akkor ezeket tudja biztosítani. Tehát látjuk, hogy ezekből az igényekből kifejezőleg ez nem csak egy szuper gazdag, hanem egy átlagember igénye is lehet.
2: Igen, ez így indult, és aztán utána volt egy adószabály, aminek az volt a lényege, hogyha pár évig ott van bent a vagyon, akkor nem kell fizetni utána adót, ugye? És akkor hirtelen megugrott ennek a alapításnak a mennyisége.
1: Így van, így van. Ugye a kezdektől fogva volt értelemszerűen kapcsolódott ez adószabályozás, ahol az én személyes véleményem is az egyébként, hogy a kezdektől fogva talán nagyon laza volt, tehát itt a 14-től egyébként 23-ig terjedő időszakról beszélünk, egy nagyon laza szabályozás volt, ami lehetővé tette azt, hogy most anélkül, hogy a részletekben nagyon belemennénk, de én gyakorlatilag szinte egyik napra a másikra, vagy egyik hétre a másikra egy jelentős adóelőnyt tudtam realizálni, azon, hogy betettem valamit egy nagy értéken, amit én valójában kisértéken szereztem meg, nagyon leegyszerűsítve. Én ezt másnap eladtam ezen a nagy értéken, és adómentes volt. Szemben azzal, hogyha én ezt magánszemélyként eladtam volna, akkor azt a különbözetet értelemszerűen le kellett volna 15%-kal adóznom. Ezen lett egy szigorítás, ez amire te is hivatkozol, ez 23 szeptemberétől, 24 januárjától lett, ahol már megkövetelte az a jogalkotó azt, hogy ezt legalább 5 évig bent kell tartani a vagyonkezelésben a vagyonelemedet, hiszen ez is abban az irányban maradt, hogyha neked ezzel valós vagyontervezési meg vagyonkezési célod van, hát az nem egy napra meg nem egy hétre vonatkozik, hanem tartósan vonatkozzon, és akkor utána 5 év elteltével realizálhattad. Helyes, szerintem nagyon jó, amit mondasz, hogy itt is most arra kell, szerintem szükséges és jó az a politikai cél, és az a gazdaságpolitikai cél, hogy fölül kell vizsgálni azokat az adókedvezményeket és adómentességeket, amikkel kapcsolódnak a bizony vagyonkezeléshez, csak szerintem az nagyon fontos dolog látni, hogy mivel erre immanens szükségletünk van a mi polgárjogi rendszerünkben, hiszen megbeszéltük, hogy nem tudjuk más jogintézmény, vagy például egy végrendelettel nem tudjuk ezt kezelni, ne jussunk oda, hogy az egész jogintézményt kidobjuk a kukába. És a jogintézmény kétféleképpen tudjuk kidobni a kukába, vagy úgy, ha megszüntetjük, ez szerencsére, hogy te is mondtad, nincs terítéken, vagy az, hogy teljesen ellehetetlenítjük, azzal, hogy annyira meg akarjuk az adómentességeket szüntetni, hogy azokat a kedvezményeit is elveszük, amivel már rosszabb helyzetbe hozzuk. Szóval én azt szoktam mondani a partnerem, a egyik tulajdonos társammal, a Békés Balázsról szoktunk róla beszélgetni, és a Balázsnak van egy nagyon eklatáns példája, hogy attól, mert van egy ládikánk otthon, amiben a pénzt tartjuk, az még egy jó pénztárolási lehetőség. Attól, mert abból néha valaki kivesz egy csintalan kisgyerek pár forintot, attól még nem az aranyládikát kell kidobnunk, mert nem jó pénztárolása, hanem ki kell találnunk azt a rendszert, hogy őrizzük meg a vagyont benne.
2: Igen, de valójában tényleg ez az 5 év se olyan sok. Tehát lehet, hogy ha felemelik, vagy nem tudom, hogy ti milyen irányban gondolkodnátok benne, de valószínűleg az 5 év is, hát itt a hatalmas vagyonoknak a nem adózásáról van szó.
1: Igen, ezzel is egyetértek veled. Nekünk, vagy általunk és kollégáink által is egyébként a jogalkotás irányába tett javaslatok is arra vonatkoznak, hogy olyan ismérveket, ha úgy tetszik, akkor olyan kritériumrendszereket kell felállítani és megkövetelni magában a bizalmi vagyonkezés jogintézményében, ami pont abban az irányban mutat, hogy csak azok legyenek jogosultak erre az adóelőre, akik tényleg a rendeltetésszerű cél érdekében használják. Tehát aki tényleg vagyonkezésbe akarja adni. Ennek lehet egy szempont. szempontrendszer, hogy te mondod, hogy ne 5 év legyen, hanem legyenek hosszabb távúak, legyen akár valami fokozatos, legyen 10, legyen 15, legyen 20, legyen szakaszos, hogy időről időre, mint ahogy például mondjuk a TBS számlák működnek. 10, hogy 3 év elteltével adok valamennyi adóelőnyt, később adok valami adóelőnyt, vagy további adóelőnyt, és ami szerintem fontos, hogy olyan ismérveket határozzunk meg, ami alapján jól megállapítható az egyébként az ellenőrzés részére is, hogy itt tényleg arról van-e szó. Tehát ha én például használok én független vagyonkezelőt a vagyonrendelőtől, az már alátámaszthatja azt, hogy itt valós vagyonrendelésről van szó. Milyen széles a kedvezményezetti kör? Én tényleg nem magamnak akarom csak ezt visszajutatni, hanem a gyermekeimnek. Meghatározok-e érdemi feltételrendszert, ahogy kezelned kell? Hiszen ez az életszerű, ha én elviszem hozzád a vagyonomat, és azt mondom, hogy Melinda, ezt kezeld, akkor az az életszerű, hogy nem az, hogy na majd megbeszéljük, hogy mi lesz, hanem meghatározzuk azokat a feltételrendszereket, amik alapján én elvárom tőled, hogy kezeld ezt a vagyont, akkor is, ha én holnap elmúlok. És tovább ilyen feltételrendszerek, mint például az, hogy úgy adom neked oda, hogy soha nem kerülhet hozzám vissza. Tehát ezt úgy mondjuk, hogy ne legyen felmondható. Vagy úgy adom neked oda, hogy azt mondom, hogy mint ahogy a várúra is tette. Odaadom neked Melinda, én elmegyek a Szent Földre, a szaracén hordák ellen küzdeni, és ha én holnap már lehet, nem tudok beavatkozni ebbe, tehát rád bízom, hogy te diszkrecionális jogodban, hogy csinálj vele a legjobb, vagy tégy vele a legjobb belátásod szerint. Ha ezeket az ismérveket meghagyjuk, akkor mi azt gondoljuk, hogy fontos, jogszerű és és alátámasztható az, hogy legyenek adóelőnyök, amiért ezt használják. Ha ezek nincsenek, akkor viszont ne legyen adóelőny soha.
0: Ugye azért a kritikák szerint, és most már érintettük ezt itt, ha nem is ezekkel a szavakkal, de azért vannak, akik adóoptimalizálásra, vagy éppen vagyonkimentésre használják ezt a formát. Én nem tudom, hogy ennyire könnyű-e ezzel visszaélni, vagy sem, erről Balázs, te nyilván sokkal többet tudsz, de vajon hol húzódik a határ az okos, legális adótervezés és az agresszív adóelkerülés között?
1: Amennyire bonyolult ez, én ezt szeretném most annyira egy egyszerű mondattal megválaszolni. Arra, hogy hol húzódik a határ, szerintem ott húzódik a határ, hogy nem lehet elsődlegesen. Tehát
0: olyan... Én meg épp időt adok neked még pluszban, mert nagyon érdekes a beszélgetés, és mindjárt kifutunk, hogy kapsz még egy pici laufot. Mondd tovább.
1: Szóval, hogy azt akartam mondani, hogy szerintem nagyon egyszerűen számomra egyszerűen meghúzható vonal, és az ott van, hogy ha én csak azért hozok létre egy struktúrát, hogy abban adóelőny legyen. Egyébként semmilyen más, annak egyébként valós rendeltetésével összefüggő célt nem akarok ezzel elérni, akkor ez igenis jogellenes és az adó elkerülése irányul, és így nem lehet biztosítani az adóelőnyt. Egyébként ezt hangsúlyozom, hogy a mi mai adórendszerünkben erre van is jogszabályi felhatalmazása az adóhatóságnak, hogyha valaki rendeltetésellenesen jár el, akkor bármilyen egyéb jogkövetkezményt levonhat ebből az adóhatóság, megbüntetheti, megadóztathatja. Ez ma is benne van. Tehát ez az egyik szabály. És ezek összhangban vannak arról, amivel beszéltünk. Ha ránézel arra a struktúrális, nyilván ordít az első rálátása, hogy ebben semmilyen bizony vagyonkezelés nincs, hanem ugyanaz az ember kezeli saját magának, csak a kalapot lecserélte, akkor igenis azt meg kell büntetni, azért nem jár adóelőny. A másik, amit Péter említettél, hogy vagyonelrejtések, ez pedig egy adózástól teljesen független kategória, ha valaki ezt arra használja, hogy fedezetet vonjon a vagyont rejtsen el, ez egy büntetőjogi kategória, és az jogintézmény lététől függetlenül támadható és felülvizsgálható.
2: Igen, csak egyébként ez egyébként nagyon szép, amit elmondtasz, meg maga az elmélet is nagyon szép, hogy egy bizalmi vagyonkezelés, trust, stb. Ugye semmilyen tapasztalatunk nem volt erről egészen 2013-ig, ugye azt mondtad, akkor jött ez. És 10 évig csak azok csináltak ilyet, akik valójában adókimentést csináltak.
1: Tehát, ezt én nagyon nem így gondolom.
2: Nem, hát akkor nem a 2000-nek a 2000...
1: Volt egy jelentős része.
2: Egy jelentős része, igen, és ráadásul ez a vagyonosodás, a gazdagodás, az nagyon... Tehát Magyarországon most ebben a pillanatban az nem egy ilyen... tehát, hogy az sokak szerint... Igen, egy citok, igen. Jól mondott citok szó, és akkor ráadásul plusz még adókedvezményt is adunk erre. Tehát, hogy ezért van az szerintem, hogy most nagyon hozzá akarnak nyúlni, és az a kérdés, hogy ebből a 2000-ből tényleg, ha ezek teljesen megszűnnek ezek az adókedvezmények, mert egyébként az is benne van a pakliban, és akkor miért éri meg mondjuk valakinek milliós összegeket kifizetni mondjuk nektek azért, hogy létrehozzon egy ilyen trustot. Tehát, hogy az egész konstrukciónak nagyon érdekes a jövője, hogy mi lesz ebből, hogyha nincs adókedvezmény, egy jelentős költséggel, mert hát azért az, hogy az ember kezel ekkora pénzt, annak költsége van. hogy ezt megfizesse egy vállalkozó.
1: Szerintem ez is önmagában hordozza, vagy a korábbi, amit itt az elmúlt percekben beszélgetünk, magában hordozza erre a választ. Pontosan az, hogy itt valójában a célja, ahogy mondtam is, kizárólagosan eleve nem lehet adóelőny elérése, és ez csak egy az előnyök közül. A célom pont az, amiket itt megbeszéltünk, ami egy végrendeletnél is a célod. Biztonságot szeretnél magadnak, a szeretteidnek és a vagyonodnak, amiért egész életedben dolgoztál, és a családod előre menetelének a jövőre. Tehát szerintem fontosak azok az elvek, amiket érzékelünk nyugati társadalmakban. Fontos nekünk is szem előtt tartanunk azt, hogy ha mi előrébb szeretnénk lépni és jutni, akkor igenis fontos egy tőkés, generációkon átívelő vagyonokkal rendelkező középosztály felépítése. Ehhez kell az, hogy a családi vagyonokat egyben tartsuk, ehhez kell az, hogy olyan instrumentumokat adjunk a polgárainknak, amivel tőkét fel tudnak halmozni. Fontos az biztosítanunk tudni, hogyha mi elmúlunk, akkor igenis van biztonság, meg biztosíték a jövőre nézve, és szerintem azt azért ki kell mondanunk, és helyre kell tennünk ebben a nagy, az igazságtétel pillanataiban is, ahol most vagyunk, hogy attól, mert voltak adott esetben jogosulatlanul meggazdagodott emberek, attól az, hogy valaki gazdag, jómódú, az nem szükségszerűen jelenti azt, hogy ezt nem tisztességesen tette. És szerintem az igazi oximoron ebben a rendszerben az, hogy a minden társadalomnak meg kell azt értenie, hogy szükséged van, régen arisztokráciának hívtuk, később aztán felemelkedett középpolgárságnak hívtuk, de szükséged van vagyonos rétegre, mert ez a vagyonos réteg fogja neked a gazdasági, szociális, társadalmi előrejutás biztonságot megadni. Például az adóztatáson keresztül. Tehát én azt szeretném záró gondolatként elmondani, vizsgáljuk fölül, ennek mi vagyunk az egyik legnagyobb támogatói, járjon csak jogosultaknak az adóelőny, de ne borítsuk ki a fürdővízzel együtt a gyereket. Erre a jogintézményre, ha tetszik, ha nem tetszik, szükség van.
0: Balázs, nagyon szépen köszönjük, abszolút kielégítő volt ez a beszélgetés, és szerintem teljesen érthető. Horváth Balázzsal, az SQN Trust bizalmi vagyonkezelő ZRT igazgatósági tagjával és nemzetközi adószakértőjével beszélgettünk arról, hogy ugye a kormány szigorítaná a bizalmi vagyonkezelés adó előnyeit, de magát a jogi eszközt megtartaná. Balázs, még egyszer köszönjük szépen, és a hallgatókat pedig továbbra is biztatjuk arra 0630 20 10 909, hogy írják meg, hogy melyek azok a könyvek, amiket legutoljára olvastak, amit ajánlanának más hallgatóknak, vagy egyszerűen csak szeretik.

0: Együtt vagyunk.
1: Olyannyira együtt vagyunk, drága hallgatók, hogy egyszerűen nem győzzük olvasni ezt a rengeteg üzenetet, amit küldenek nekünk. Nagyon szépen köszönjük. 0630 20 10 909, ugye az üzenetek tartalma pedig a könyv, egészen pontosan a legutóbb olvasott könyv, egy másik hallgató számára ajánlott könyv, vagy egyszerűen a kedvenc könyv. Na, Melinda, te jössz.
2: És hát még egyszer elmondom, hogy rendkívül büszke vagyok arra, hogy ilyen hallgatóink vannak nekünk, tehát a Jazzy Rádiónak ilyen hallgatói vannak, olyan széles spektrumról kínálnak nekünk könyveket, például József Heller a 22-es csapdája, vagy Steinbecktől az Egerek és emberek, akkor ezt nem ismerem, ezt a könyvet, ez nagyon megfelelhet, hogy meg fogom venni, mert Jonas Johansson az analfabéta, aki tudott számolni, hát isteni a címe. Te hallottál róla?
1: Nem, de csodálatos de a cím
2: valóban. Nagyon jó, akkor Németh Istvántól ajánl mindent, akkor Faludi György, Pokolbéli Vígnapjaim, a Ne bántsátok a fekete rigót, ugye abból könyv is készült, akkor Márai a Gyertyák csongikéknek, Szerbaltal Utas és Holdvilág, Hermann Hesse Pusztai farkas. Tényleg egyszerűen nem tudok már annyi, de annyi jó javaslat van, hogy tényleg az ember csak megy és azt mondja, hogy ezt is meghallgatom, azt is meghallgatom. Akkor Sejem, a Alessandro Barikótól a Sejem, az is nagyon jó. Akkor a Neil Ferguson könyvei, ugye ő egy híres történész, ma élő talán legbefolyásosabb történész, Kolozsvári Grandpierre Elmire bármelyik könyve, akkor a továbbra is a Herpelli, a Ne bántsátok a fekete rigót. Szóval tényleg egyszerűen azt kell mondjam, hogy ennyi jó könyvet, ezt mind most, amikor vége lesz az egésznek, össze fogom írni, és elrakom. Spirónak a fogság, még Spirót nem javasolták, igen. Az is nagyon jó.
1: Köszönjük szépen, 0630 20 10 909.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: Ma lép hatályba a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény. Utcára vonulnak a rendőrök a fővárosban a BL döntő miatt. Semmi nem zavarja ma a napsütést, délután 22 és 27 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudét. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozó kifizetését a kormány. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliség ráta 4,5% volt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bang Bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet film archívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-ig látható. Zavartalan napsütés várható az ország nagy részén. Mindössze keleten jelenhet meg néhány gomoly felhő az égen, de záporokra, esőre ott sem kell készülni. Gyakran megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között alakul, késő este 11-17 fokig hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukov Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól az Erzsébet hídig, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Erős a forgalom a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Kerepesi úton befelé a nagyobb csomópontoknál, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Szombaton este 6 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért várhatóan ma déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 29-én pénteken reggel, 9 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630-2010-909. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk vannak. Jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt, és rengeteg könyv érkezik. Ugye azt kérdezzük önöktől, hogy...
1: Melyek a kedvenc könyveik, mely könyveket ajánlanák másik hallgatóknak, vagy egyszerűen mit olvastak utoljára?
2: És nagyon-nagyon-nagyon jó könyvek jönnek. Például a Huxley-től a Szép új világ, emlékszel még
1: rá? Persze, abból film is készült, és abból is nekem jobban tetszik a könyv, mint a film.
2: És van egy olyan, ezt sajnos egyáltalán nem tudom, de ezeket fel fogom írni ugye a végén, és mindegyiket meg fogom vásárolni, mert biztos jók, ha ajánlják. Szatmári Sándor, Kazohínia.
1: Hallottam róla.
2: Te hallottál róla?
1: Igen.
2: Én nem hallottam róla, biztos nagyon jó. Kovács Petra, Zászló, Kóla, Szív. Az is jó lehet. Meg hallgatom, mindent írjanak, ami azt mondják, hogy jó, mert én felírom magamnak.
1: 0630-2010-909, és nagyon köszönjük, hogy ilyen széles palettáról küldenek nekünk könyvcímeket. Szóval itt nem csak történelmi, meg tudományos könyvek vannak, meg magyar regények, hanem külföldi regények is, és Melinda jelentkezik, mert újra érkezett üzenet.
2: Igen, a Szolzsenyicintől az Iván Gyeniszovics egy napja, én ismerem ezt a könyvet, de ezt megmondom őszintén, hogy ezt nem olvastam el soha, és a Marslakók érkezése is az ajánlottak között van.
1: Hát le vagyunk nyűgözve, köszönjük szépen.
2: Elképesztő spektrum. 0630-2010-909,
1: még nagyjából fél óráig elküldhetik, hogy önök számára melyek a kedvenc könyvek. Most viszont mással folytatjuk. A boltok bezárási hullámáról, mármint nem az online, hanem most itt a fizikálisan létező boltokról beszélünk. Beszélgetünk Szász Péterrel, a Portfólió újságírójával. Hello Péter, jó reggelt, köszönjük, hogy itt vagy.
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: És ugye a témánk pedig az, hogy zárják be a boltokat. A túl azon, hogy azért bizonyára egy-kettő nyílik is, vélhetően, de mondjuk például, hogy a Rákóczi úton végigmegy az ember, csak üres boltokat lát, és nagyon sajnálkoztunk ezen a kezdetben, a műsor kezdetén Péterrel, hogy mi itt a statisztikai adatok ugyanezt mutatják-e, hogy azért elég sok bolt zár be.
3: Valóban, és jó is, hogy mondtad, hogy közben nyílnak és zárnak is, mert amikor mi arról beszélünk, hogy az elmúlt egy évben átlagosan naponta 8 bolt zárt be, az valójában az eredője a nyitásoknak és a zárásoknak. Egyébként egészen pontosan a más statisztikákról beszélünk, ez 7,8 bolt, amellyel naponta kevesebb működik Magyarországon. Ez nem egy új dolog, alapvetően látjuk ezt már a rendszerváltás óta, van egy koncentráció, igen, az emberek szeretnek nagyobb üzletekbe járni, a kisebbek nehezebben élnek meg, és persze vannak közben olyan időszakok, amikor ez gyorsabb, ilyen volt a Covid, most talán egy kicsit lassabb, de messze nem állt meg, és valóban nagyon-nagyon sok tényező áll emögött, van demográfia, van vásárlási szokás, van az online terjedése, a fiatalok máshogy vásárolnak, mint az idősebbek, és tényleg azt látjuk, hogy tavaly év végén 98.226 bolt működött Magyarországon. Ha mondjuk az elmúlt 20 évet nézzük, ott azt tudjuk mondani, hogy volt közel 170.000 bolt.
2: 170.000-ről lett 98. Ez mikor volt a 170.000?
3: Ez körülbelül 20 éve volt, aha, de mondok egy másik adatot, 7 évvel ezelőtt, tehát 2019 magasságában, tehát a Covid előtt még 31.000 bolttal működött több Magyarországon, mint most. Tehát ez egy folyamatos tendencia, függetlenül attól, hogy milyen időpontot nézünk, milyen időponthoz viszonyítunk, ez csökken. És nem csak a számuk változik, hanem nagyon beszédes az, mondok egy másik dátumot, 2005, akkor az átlagos bolt méret a 104 négyzetméter volt, mostanra pedig 174, tehát egyre nagyobbak a boltok, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb, és egyre nagyobb bolt van, és ez független egyébként attól, ugye lehet hallani azt, hogy a nagy szupermarketek összemennek, és kiadják esetleg más egységeknek a területüket, de ez egy más történet. Tehát amiről mi beszélünk, az arról szól, hogy az emberek szeretnek egy helyen megvenni minél több terméket. Ez a másik tendencia, meg arról szól, hogy nem feltétlenül kell egy helyen, nem tudom, 20 ezer különböző termék, nem szeretne valaki kilométereket sétálni a PKR-ó és a ruházati termékek között, hanem egy kicsit kisebb is bőven elég, de ettől még a lényegen nem változtat, hogy egyre nagyobb és egyre kevesebb bolt működik Magyarországon. És persze ugye mondtam a demográfiát, de lehet, hogy beszélünk még majd a vendéglátóegységekről, és ott is hasonló a helyzet, de maradom még a boltoknál, hogyha azt mondjuk, hogy egyre többen online vásárolnak. Ez ugye egy megállíthatatlan folyamat. Látjuk ezt a koncentrációt. Hogyha azt mondjuk, hogy bezárnak mondjuk a DVD kölcsönzők. DVD-t kinéz már ma?
1: Senki. Hát így van.
3: Senki nem.
1: Már van miniszter, aki DVD nagyját egyébként a kormányzati iratokat a következő miniszternek tegyük hozzá. Bocsánat, ez csak egy zárja megjegyzés
2: volt. Meg egyébként nekem van otthon a DVD.
1: Nekem is van.
2: De már nincs bekapcsolva.
1: Ne húzzuk bele Pétert ebbe az erdőbe, most másról beszélünk, igen.
3: De valóban van mondjuk 63 a KSA által zene és videófelvétel szaküzletnek hívott bolt, ami nyilván nem lesz soha nulla, hiszen nyilván lesz, aki mondjuk bakelitet vásárol. Tehát nem azt mondom, hogy az előbb-utóbb teljesen megszűnik, de hát olyan mértékben, mint ahogy kölcsönöztünk kazettákat mondjuk a 90-es években, az már nyilván nincs és nem is lesz. Nagyon kevés olyan bolt típus van, amelynek a száma emelkedik. Az egyik, amit ki tudok emelni, az az állatgyógyászati termékek boltja, vagy állatfelszerelések boltja. Itt én azt gondolom, hogy a hobbi állattartás népszerűsége áll emögött, illetve most, hogyha itt a 2024 és 25 közötti időszakot nézzük, 25 végéig tartó időszakot, akkor a pékségek száma is egy kicsit emelkedett, de ezek nem nagy számok, tehát nyilvánvalóan nem beszélhetünk még komoly tendenciáról. És egyébként, ha már pékség, akkor nem tudom, hogy van-e rá időnk, beszéltünk a vendéglátásról is.
2: Hát egy picit, ha megengedett, hogy kérdezzünk.
1: Igen, nem, csak annyit, hogyha már itt specifikáljuk a boltokat, Péter, akkor alapvetően milyen típusú üzletek azok, amelyek a legnagyobb számban eltűnnek? Ezek ilyen kis családi vállalkozások boltjai, vagy alapvetően ilyen szaküzletek, amelyek régen olyan nagyon népszerűek voltak, mint egy csavarboltok. Most mondtam egy példát. Tehát melyek tűnnek el?
3: Ezt jó, hogy kérdezed, hiszen az egyik, mondjuk egy szaküzlet adott esetben azért tűnik el, mert hogy vagy nincs ilyen méretben szükség arra a termék értékesítésre, amiről beszélünk. A másik oldal pedig, amiről eddig beszéltünk, a demográfia. Élelmiszerboltok. Tehát azt tényleg halljuk, hogy a kis vidéki boltok egyszerűen bezárnak. Most van ugye egy plázastoppunk, ami valamelyest talán lassítja ezt a folyamatot, mert nyilván itt az előző kormányzat próbált is valamiféle anyagi segítséget adni a kisboltoknak, de ez nyilván nem tud mindenben segíteni. A rezsi az továbbra is nagyon magas, az emberek inkább elköltöznek a kisebb településekről, tehát ez valószínűleg folytatódni fog, és már most nagyon sok település kényszerül bolt nélkül élni, és nem is minden olyan nagyon egyszerű bemenni a környező nagyobb településre, hogy ott egy diszkontot vagy egy szupermarketet.
2: És ez egy más tendencia, mint mondjuk nyugati országokban van, vagy pedig ez ugyanúgy jellemző ott is, hogy a nagyobbakba mennek be az emberek?
3: Igen, ez nem magyar specifikus volt, és az OECD-nek ezzel kapcsolatban jelentése. Ez gyakorlatilag minden országban tetten érhető. Persze lehet találni olyan magyar specifikus tényezőket, mint mondjuk a 2022-23-as rekordmagas infláció, amely nyilván egy kicsit gyorsíthatta ezt a dolgot, vagy legalábbis több bolt zárhatott be, mint mondjuk Nyugat-Európában, de ettől még a nagy kép az nem változik. Az Nyugat-Európában, vagy a régióban is az emberek inkább vásárolnak nagyobb üzletekben, és persze ott is egyre inkább teret nyernek az online üzletek.
2: És mennyire rúgta be a szöget, vagy ütötte be a szöget a webshopok? Tehát hogy például a ruhák...
1: Okolható erre, gondolsz, okolhatók-e a webshopok
2: igen,
1: ezért?
2: Hogy mennyi, de hogy mennyire? Tehát, hogy igazából én úgy látom a környezetemben is, meg egyébként magamon is, hogy például a ruhát én nagyon sokat vásárolok webshopba, és egyre kevesebbet mondjuk rendes üzletben.
3: Nagyon erősen, és 2019 vagy 2020 után, ugye a Covid ennek adott egy óriási lökést, és nagy valószínűséggel azok, akiknek megtetszett ez a vásárlási forma, azok ebbe beragadtak, és persze tudjuk, hogy szükség van fizikai boltokra, de igen, valóban a webshopok terjedése az nagyon erősen katalizálta
2: ezt. És ez minden ágazatra, vagy pedig inkább mondjuk csak a ruházat, cipő, vagy pedig egyébként az élelmiszerre is jellemző már?
3: Ez az élelmiszerre is jellemző, ez is érdekes, mert nyilván rengeteg ember szeret elmenni és megfogdosni a terméket.
1: Melinda egyébként éppen innen majd a Fény utcai piacra indul epert vásárolni, csak mondom, ezt mondta reggel, úgyhogy Péter teljesen jogosan alá van támaszva az, amit most mondasz.
3: Valóban, de ezek, mondom, ezek nagyon-nagyon összetett kérdések. Tehát nyilván lehet, hogy a fiatalabbak már jobban szeretnek online vásárolni, de ez sem feltétlenül igaz, de valóban, nyilvánvalóan ez egy szög volt a fizikai boltok koporsójában.
2: És mi a helyzet azokkal a boltokkal, amik tényleg ilyen speciális igényt elégítenek ki? Mondtad például, hogy az állat eledel boltok, vagy az állat jólétre szolgáló boltok, azokban meg hirtelen megnőttek.
3: Annyira nem hirtelen, tehát hogyha most próbálok is statisztikákat keresni, van 227 a KSH által állatgyógyászati szaküzletnek nevezett bolt, egy évvel ezelőtt volt 223, ez négy különbség, de hogyha a nagy képet nézzük, hogy az egész országban van egy komoly boltbezárási hullám, és ehhez képest hoppá, az állatgyógyászati termékek négyel nőttek, akkor mondhatjuk, hogy ez egy különbség, vagy legalábbis nem követi a tendenciát, de nyilván robbanásról ebben az esetben sem beszélhetünk, és hát persze állatgyógyászati terméket, állateledelt is rendelni lehet, mi is egyébként a hatalmas zsákokat azt inkább megrendeljük, mint sem, hogy elmenjünk érte, úgyhogy valószínűleg ezt is majd meg fogja határozni az online.
2: És mi? Tehát majdnem 40 ezerrel csökkent azt mondta 2019 óta, 150 ezer, az meg 20 évvel ezelőtt, az valami egészen elképesztő.
1: 170 ezer.
3: 170 ezer, igen.
2: Az meg te felére esett, hogy ennek mi a vége, hogy nem lesznek boltok?
3: Én ezt nem hiszem. Tehát nulla soha nem lesz. Nagyon sok múlik azon, hogy milyen irányba megyünk tovább. Tehát ahogy te is mondtad, mennyire lesz továbbra is népszerű az online, lesz-e egy olyan katalizátor, mint amilyen volt a Covid, lesz-e valamiféle generációs, még nagyobb generációs különbség, mondjuk az alfa generáció már egészen máshogy fog vásárolni, ezt nem tudjuk, nulla nyilvánvalóan soha nem lesz, de nagyon sok múlik azon, hogy mennyire képesek, és akarjuk-e, hogy ezek a kisboltok túléljenek, megmaradjanak.
2: De akarjuk?
3: Fú, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy vidéken nagyon sok embernek probléma az, hogy nincs a közelben elérhető kisbolt, de azt meg nem várhatjuk el egy bolt üzemeltetőtől, hogy veszteséggel működtessen egy
1: ilyen boltot. Hol egyébként a legsúlyosabb helyzet, hogyha ezt így térképen néznénk Magyarország tekintetében?
3: Alapvetően a kisebb. Minden kisebb egy település, nyilván ez annál nagyobb probléma, illetve minél nagyobb az elvándorlás egy adott településről.
2: De keleten-nyugaton.
3: Én nehéz ezt így megmondani. Ez inkább azon múlik, hogy hol vannak a közelben üzletek, és ugye itt mondtam a plázastoppot, ha esetleg ezt feloldanák, vagy könnyítenék, akkor még több nagyobb bolt jelenhetne meg olyan régiókban, ahol jelenleg nem tehették meg, és ez valószínűleg fel fogja ezt gyorsítani.
2: És akkor még inkább megszűnnek a boltok. Hogyha megjelenik egy-egy nagy, akkor az azt jelenti, hogy a környezetében megszűnnek a kisboltok, ugye?
3: Elvileg igen. Én nagyon sok szakemberrel beszéltem ezzel kapcsolatban. Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy hát ez nem így van. Ugye nemrég az egyik diszkontlánc próbálkozott mozgóbolttal, ez is egy probléma lehet, van, aki ettől tart, van, aki azt mondja, hogy igazából olyan helyre nem mennek, ahol valóban konkurenciát jelentene a kisboltnak, hanem inkább olyan helyre, ahol egyébként sincsen. Tehát ez nagyon-nagyon összetett, de azért, ha józanparaszt észsel nézzük, ha valahol nyílik egy nagy üzlet, akkor a vonzás körzetében kevesebb kisboltra lesz
2: szükség.
3: Tudod,
2: mi az érdekes, hogy az ilyen, ahol Tesco van, meg Auchan, meg ilyesmi, ott régen, ugye ott a mellett, benne az épületben, ott egy csomó kicsi volt, és most már egy sincs, tehát teljesen gyakorlatilag megszünteti. Nem tud, annyira jó árai vannak, meg annyira ott van minden, hogy teljesen nem tudsz megélni kisboltként.
3: Mondjuk az, amiről most beszéltél, az egy jó dolog, hiszen hogy ez egy fontos dolog, amit én is említettem korábban, hogy a nagy szupermarketek mérete egy kicsit csökken, és kisebb boltoknak próbálja meg kiadni a területeket több-kevesebb sikerrel, de ez egészen más formátum, hiszen ott óriási a vonzó ereje annak a nagy boltnak, és akkor egy patika, egy ruhabolt, egy bármi más, az ott el tud mellette lavírozni, de az, hogy valaki az utcáról nyisson egy ilyet, annak bizony van kockázata.
1: Péter, még egy dolog, mert hogy itt többször igyekeztél egyébként jó értelemben, mondom, terelni a beszélgetést a vendéglátóipari egységek felé. Ha már felcsigáztuk a hallgatókat ezzel, ott mi a helyzet? Úgy nagyjából másfél percünk van.
3: Ott is nagyon komoly bezárási hullámot látunk, mondok két számot, 2010 49.500 vendéglátóhely, 2025 35.000 1100.
1: Ebben benne van a nagy éttermektől a kis talponálókig.
3: Étterem, büfé, cukrászda,
1: minden.
3: Italbolt.
1: Azt a mindenit.
3: Ugye kocsma. Korábban mit mondtunk, hogy a kocsma az soha nem zár be. Ha az ember nyit egy kocsmát, az nem 20.800 kocsma volt 2010 magasságában, most van 9.800.
1: Ne, több mint a fele eltűnt.
3: Igen, ez valószínűleg nagy rész demográfiai okai vannak, az emberek nem feltétlenül mennek el inni, ha el is járnak mondjuk olyan ütemben, vagy olyan sűrűséggel, mint 10 éve, a rezsit már nem tudja kifizetni egy ilyen bolt, az infláció, az alapanyagokat is érinti, előregedő vidékek, szűkülő törzsvendégkör, egy étterem, amelyik arra épített, hogy törzsvendégeket fogad, ő már kevesebbet tud, mert már annyira ez nem szokás, online rendelünk itt is, tehát ez is látszik, és persze mindezt a Covid nagyon-nagyon durván katalizálta és felgyorsította, és ami nagyon érdekes, és hát nem szép sztori, az online pénztárgépek megjelenése, ugyanis az kifehérítette a szakmát, és sajnos emiatt is sokan kényszerültek bezárni.
1: Hú, hát nagyon érdekes volt, Péter, nagyon szépen köszönjük. Szász Péterrel, a portfólió újságírójával beszélgettünk arról, hogy minek köszönhető az a fajta bezárási hullám, mármint a fizikális boltokra értjük, nem az online shopokra, amelynek most itt a tulajdonképpen az elszenvedői vagyunk. Péter, még egyszer köszönjük, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Ma tartja az országgyűlési választás utáni első ülését a fővárosi közgyűlés. Az átmenetileg kisebb létszámú testület egyebek mellett a fővárosi taxitarifák emelésének mértékéről is dönthet. Emellett terítéken szerepel a 2025-ös évi költségvetés zárszámadásának az elfogadása, valamint a krízis családok átmeneti otthonának a megalakítása is. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykör veszélyes szabad strand megszüntetését a Tisza ligeti élményfürdő júniusi átadása is indokoltá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. Derült száraz időre van kilátás, eső sehol nem lesz, viszont a szél több felé megélénkül. Napközben 22-27, késő este 11-17 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a 10-es főúton befelé az Óbudai temető előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól az Erzsébet hídig, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 29-én pénteken reggel 9:50. SMS számunk 0630 2010 909, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy használták. A mikrofonnál Kamasz Melinda és Pachman Péter, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: És a következő percekben kiderül, hogy melyek most a legnépszerűbb könyvek. Fábián Barbara, Booklines szakértője, PR vezetője ül itt velünk szemben a stúdióban. Jó reggelt, Barbara! Hello, köszönjük,
2: jó
1: hogy
2: reggelt.
1: Itt vagy! A mostani toplista, pontosabban ugye éppen itt beszéltük a zene közben, hogy most nem feltétlenül van olyan toplista, amely kimondható áprilisra vagy már májusra, mert hogy éppen egy köztes állapotban vagyunk, de mégis mit árul el a magyar olvasók lelki állapotáról, meg eleve az érdeklődéséről?
2: Így van, ez én alapvetően az áprilisi toplistával érkeztem, de hát már bőven...
1: Az is nagyon érdekes.
2: Az is nagyon érdekes, igen.
3: Meg megjött a politika.
2: Hát meg az is. Az is, igen. De hogy minden hónapban szeretjük átnézni a Bookline-nál azt, hogy mi a top 50 első könyv, amit a vásárlók nagyon szeretnek, és hát nyilván a vásárlók is nagyon szeretik ezeket, mert hogy irányítja a figyelmüket

0: Úgyhogy én most egyrészt érkeztem ezzel az áprilisi toplistával, de már tudok mondani olyan könyveket, amik várhatóan nagyon nagy sikerrel fogynak majd a könyvesboltban.
1: Nem is tudom, hogy csináljuk, Peti, hogy elmondjuk azt, hogy a mi hallgatóink milyen toplistát állítottak össze, vagy pedig hallgassuk meg az áprilisi toplista első ötét mondjuk.
2: Igazából, Barbara, azért kérdezi ezt tőlem, Melinda, mert készültünk neked egy meglepetéssel. Reggel óta folyamatosan azt kérdezzük a hallgatóinktól, hogy milyen könyvet ajánlanak más hallgatónak, mi az, amit olvas, vagy legutóbb, vagy mi a kedvencük, és nem hiszed, de legalább 100 üzenet érkezett, elképesztően sok. Én azt gondolom, hogy nem fog feltétlenül egybeesni a Bookline listájával, mert hogy itt vannak olyan könyvek is, amelyek alapvetően régebben jelentek meg, klasszikus irodalomnak számítanak, de szerintem meséljünk, Barbara, pár címet.
0: Jó, én nagyon várom, ez egy ilyen kis mini könyvklub alakul.
2: Igen.
1: Skafander és Pillangó, a francia EL főszerkesztője lebénult, és a pislogással diktálta le a könyvet, állítólag ebből film is készült. Akkor Léna Sándor Egy nap a láthatatlan házban című könyve, ő egy kevésbé ismert író itthon, de a könyve, ez a könyve magyarul is megnyere. A Mester és Margaritát a Bulgakovtól rengetegen mondták, de mondták Vicián Zsófiát, Budapesti fák, kéregbe zárt történelem, a Huxleytól a Szép új világ, Szatmári Sándor Kazohínia, ezt nem is megmondom őszintén, ezt nem hallottam soha, Kovács Patricia Zászló, Kóla, Szív, és Szolzsenyicintől az Iván Jeszinyovics Egy napja, a Marslakók utazása, a Spirótól a Fogság, a 22-es csapdája, Egerek és emberek, Németh István összes regénye, de van a Márai Gyertyák Csonkigének, Hermann Hesse, a Pusztai Farkas, Szerbantal Utasi Holdvilág, mondhatnám, hát, hogy ez 100 üzenetünk jött, tehát tényleg rengeteget mondhatnék, ehhez képest akkor milyen a ti áprilisotok?
2: Mert hogy egyébként, amire te is látod, mint könyvszakért, ez egy elég széles palett,
0: igen,
2: amit most Melinda beolvasott.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy ez már csak azért is izgalmas, mert hogy műfajilag is nagyon széles, és tartalmilag is azt figyeltem, hogy mik azok a hangulatok, meg történetek, amik megfogják az embereket. Itt persze gondolom az ő kedvenc könyveiket mondták, a Mester és
2: Margarita. Persze, azért mondtam, hogy lehet, hogy 10 évvel ezelőtt olvasta,
0: persze,
2: de ezt küldte
0: igen,
2: be, persze.
0: Igen. Na most akkor remélem, hogy jó tippeket fogok adni a következő olvasmányokhoz. És a műfaji sokszínűséget azért is emeltem ki, mert hogy egyébként az áprilisi lista is így alakult. És ahhoz képest, hogy közelít a nyár, ilyenkor ugye az lenne az első gondolatunk, hogy nyáron egy ilyen könnyed, laza, romantikus, igen, olyanokat vásárolunk, amit kivihetsz a tengerpartra, könnyű elolvasni. Nem kell nagyon értelmezni, azért az áprilisi listán is voltak olyan könyvek, amik megdolgoztatják vagy a lelket, vagy az elmét, nem csigázlak tovább titeket. Az első helyen áprilisban Melissa da Costa könyve állt, a Visszatérés, egy nagyon népszerű író mostanában, a másik két könyvével is, az Ég mindenkéke és a Manon virágai is nagyon sokáig sikerlistás volt.
2: Ugye alapvetően ez egy gyógyulás története szerinted, igen, egyébként mitől működik most ennyire érzelmileg így a magyar olvasóknál?
0: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sűrű, nehéz időszakot él mindenki, nem csak Magyarországon, globálisan is, és az, hogyha tudnak valamibe kapaszkodni az emberek, hogy egy nehezen induló történet, élettörténet, aztán akár egy romantikus történetbe fordul, itt ugye romantikus szál is van mindig az ő könyveibe, de egyébként egy olyan gyógyulásba, ami utat mutat, vagy reményt mutat az embereknek, azt jó olvasni, egyszerűen jó érzés az, hogy az élet nem a rossz után sem mindig marad olyan állapotban, hogy ne tudnánk belőle kijönni.
1: Ja, nézzük a többit.
0: Jó, nézzük. És ugye mondtam a műfaj is sokszínűséget, az nagyon érdekes volt, hogy még a korábbi hónapokban a romantikus könyvek vezették a listákat, nagyon feltörtek áprilisban a krimik és a thrillerek. Ez már azért hajaz arra is, hogy nyáron azért a strandon ezeket is könnyű olvasni.
1: Igen, mert ott az olyan megnyugtató, hogy ott nem fognak legyilkolni.
0: Igen, például
1: egy ilyen őszi téli estén az ember olvas, akkor tényleg lehet, hogy
2: csodálatosan
1: valami...
2: közelítesz, igen, mert azért megnyugtató, hogy talán ott nem fognak legyilkolni.
1: Tehát azért olvas az ember, igen, nyáron azért olvas az ember krimit, meg thrillert a strandon.
0: Igen. Itt Nagyon érdekes volt számomra, hogy Robin Cook regénye feltűnt a listán. Nagyon régóta olvassák az emberek, és
1: tényleg milyen, nem is tudom, hogy ő mikor születhetett. Tehát tényleg,
0: azt nem tudom, de...
1: Hogy annyira régóta ott van a legjobban közül.
0: 80-as években már biztos, hogy
2: igen,
0: ott
2: volt. Amire én visszatudok egy óriási húzóerő szerintem. Tehát látszik, hogy a nagy nemzetközi szerzőmárkák, hogyha mondhatom Robin Cook lesz, hogy egy szerzőmárka, azért, hogy továbbra is ezek szerint dominálják a piacot.
0: Igen, abszolút, mert hogy ott van Dan Brown is, az új regényével, a titkok titkával, ami szintén elsöprő siker, és hát ugye róla is most már szerintem is tizedek
1: óta a titkok
0: beszélünk.
1: Titka miről szól? Tehát az is ilyen...
0: Hát hasonló, mint az összes könyve, van benne rejtély, van benne nyomozás, úgyhogy ez tényleg megint olyan nyári olvasmánynak is megfelelő, amiben kicsit szurkolhatunk, kicsit izgolhatunk a főszereplőért, a rejtélyt mi magunk is megfejthetjük, úgyhogy hát én nagyon spoilerekben nem mennék, de hogy abszolút ez a hangulat. És említenék egy magyar szerzőt is, Zajácz D. Zoltán, ő a Ködös Balaton című könyvével került fel a listára, és ez is jellemző. Nyilván a szerzők is így készülnek, hogy a balatoni történetek nyáron jönnek ki, tavaly Szlavicsek Juditnak jött ki, szintén egy a Balaton
2: sorozatában. Volt is a stúdióban, Péterrel egyébként beszélgettünk
0: igen,
2: vele
0: igen,
2: együtt,
0: igen. Na, az egy, a Doszpot Péterrel közös könyv az egy történet, és egyébként nagyon sok balatoni története van, krimi története, és az Zajácz D. Zoltánnak ez a ködös Balatonja is izgalmas szerintem sokunk számára.
1: Krimi?
0: Igen, és a szocializmus évtizedeibe vezeti vissza az olvasót, és ott van egy ilyen történet, hogy egy kamaszlány eltűnik futás közben, és ezután nyomoznak. Úgyhogy...
1: Ezt akkor meg fogom venni, ez jó, jól hangzik.
0: Na, valakinek már tudtam olyan.
1: Igen.
0: Nagyon jó. Úgyhogy igen, a krimiket biztos, hogy ilyenkor nagyon sok ember fogyasztja, és hát az életmód könyvek, azok mellett nem tudunk elmenni. Ilyenkor is nagyon foglalkoztatja az embereket. Ugye már hosszú évek óta az önsegítő könyvek, pszichológiai könyvek nagyon fontosak az embereknek, és szívesen veszik ezeket sokféle, most már szintén számtalan témakörben, altémában. Itt a Hámori Barbarának említeném az Én kék zónám című kötetét, ami hát a fenntartható életről, vagy szóval minél jobb minőségű életről szól, különböző témakörökben táplálkozás, mozgás, stresszkezelés, az alvás, ezek mind nagyon fontosak mindannyiunk számára, de nem mindig figyelünk oda ezekre, vagy nem mindig tudjuk, hogy hogyan kell jól vezetni az életünket.
1: Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy megjelenik a könyvpiacon az, hogy ugye eddig nagyon a pszichológia volt, meg hogy a mentálisan legyünk rendben, de most akkor megjelentek ezek szerint az egészséggel foglalkozó könyvek is a toplistákon.
0: Igen. Szerintem most én azt veszem észre, hogy a mozgás, az, hogy minőségi időt töltsünk önmagunkkal, és figyeljünk oda arra, hogy hogyan létezünk ebben az egyébként szuper stresszes világban, az most nagyon nagy fókusz kapott, ami szuper.
1: Egyébként én meg voltam döbbenve, azt hiszem volt egy beszélgetésünk, hogy talán a Librinek tavaly a legnagyobb eladása a Bél agytengely című könyv volt. Bél agytengely, ilyen címmel, és mégis azt vették a legtöbben, megdöbbentő.
0: Igen, ez valóban. Most is vannak ilyen témájú könyvek, ami hát igen, érdekes, hogy a cím alapján...
1: Említettek is egy mikrobiom könyvet, ugye? Igen.
2: Barbara, és mi a helyzet a politikai könyvekkel? Ugye itt Melinda mindjárt mondta az elején, hogy hát választás után vagyunk, hát áprilisban még nem voltunk utána egyébként, csak a közepén lettünk utána.
0: Hát nem véletlen, hogy ekkor meglódultak ezeknek a könyveknek az eladásai is. A skála két szélén, szóval, hogy nem lehetett itt eldönteni, mindenkit nagyon érdekelt az, hogy mi történik velünk és a politikában, úgyhogy ez a listán is megmutatkozott. Mindkét oldal kiválasztotta maga köteteit, nem tudom, hogy még így. Hát elrontsam ezt a szép reggelt, hogy konkrét
1: ez az életünk, tehát az az igazság, hiába titkolunk bármit.
2: Nem, de teljesen érthető az, amit mondasz, és épp ezt akartam kérdezni, hogy ha már mindkét oldal kiválasztotta magának, hogy vajon egyébként az egyik oldal elolvassa a másikét, igazából azt akarom kérdezni, és hagyjuk akkor a politikát, hogy itt most meséltél nekünk különböző műfajú könyvekről, tehát egyszerre van jelen a könnyed romantikus műfaj, vagy mondjuk a nagyon sötét thriller, mondjuk például a Balaton környéki nyomozás, a futólány, az eltűnt futólány után, hogy szerinted két teljesen eltérő olvasótáborról beszélünk, vagy ugyanazok az emberek mind a kettőt elolvassák?
0: Már a politikai, vagy egy bármilyen műfajban?
2: Tehát, hogy az emberek mindent olvasnak, vagy különböző emberek vannak, különböző embertípusok, és egyfajtát olvasnak?
0: Szerintem inkább ez a jellemző, hogy mindenki a saját maga által kedvelt műfajon belül marad. Már csak azért is gondolom ezt, és biztos magamból is kiindulva, hogy nagyon kevés időnk van. Én szeretném hinni, hogy az emberek ezt olvasásra is fordítják.
2: Látod, mennyi SMS-t kaptunk.
0: Igen, hát imádtuk, nagyon biztató, ez nagyon biztató. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha azt a pici időt arra tudja szánni, ami őt igazán érdekli, akkor úgy megmarad a saját műfajában, de azért biztatnék arra mindenkit, hogy lépjen ki a kis buborékjából. Velem például ez történt, amikor erre a munkahelyre kerültem, mert hogy nekem is megvolt egy ilyen szűk mesgyém, amiben választottam a könyveket, és aztán ott a kollégák inspiráltak arra, hogy elolvassak mondjuk egy fantasy könyvet, vagy nem tudom, valami olyan romantikusat, amiről azt gondoltam, hogy jaj, ez annyira könnyed, hogy nekem ez így nem fog illenni az én személyiség, vagy az lelkületemhez, és egyszerűen nagyon jó érzés volt kitágítani ezt a látókörömet. Úgyhogy valószínűleg az van, hogy azért egy buborékban vannak az emberek ilyen szempontból, de nagyon, nagyon jó érzés kinézni ebből.
2: Tudod, miről nem beszéltünk még? Szintén egy, hogy mondjam, szerző márka, hogyha már szegény Dan Brownra vagy Robin Cookra ilyen szempontból rásütöttünk egyfajta ilyen furcsa megközelítést. Bartos Erika,
0: hát ő szupersztár a gyerekek
2: körében. Igen, azért kérdezem, igen.
0: Tényleg. És hát ott is van az áprilisi lista gyerekirodalmi részének az elején is, de hát folyamatosan, tehát hogy ez nem csak áprilisban jellemző, meg nem csak most lesz jellemző, gondolom májusban, hanem ez tényleg
2: ez sokáig így marad, igen.
0: Így is marad,
2: és így
0: is volt.
2: Már így
0: igen,
2: volt,
0: igen. Úgyhogy őt imádják, volt vele gyermekirodalmi programunk is már, és hát ott is megőrülnek érte, úgyhogy igen, hát a Bogyó és Babócáról beszélünk, ugye?
1: Hát az szerintem az utóbbi 20 év legnagyobb sikersztoria, ugye?
0: Igen, igen.
1: Tehát, hogy ő azt megtalálta, ezt a Bogyó és Babócát, nem is tudom, hogy mióta van Bogyó Babóca.
2: Nagyon régóta. Az én nagyfiam most 21 éves punk zenész, és
1: a Bogyó Babóca azon nőtt fel, és a végén punk lett.
2: Tehát azért mondom, hogy és a végén punk lett.
0: És hogy írte már róluk dalt, az a kérdés.
2: Úgy régóta.
1: Vannak ilyen hollywoodi produkciókat, amik utána nagyon megnyomják az eledet, hogy ez a Hail Mary küldetés például.
0: Igen, azt is nagyon szépen észre lehet venni, hogy amiből kijön egy film, itt ugye egy ilyen űrhajós történetről van szó, ami eleve érdekli az embereket, meg hát Magyarországon nyilván az űrhajósok azok még kiemeltebbek, főleg most, úgyhogy igen, ezek is a könyvek alapján, vagy a filmek alapját képező könyvek, azok nagyon, nagyon
2: azért kíváncsi leszek majd, mert Melindával pont erről beszélgetünk, képzelt Barbara, hogy van, amikor a jó könyveket elrontják a filmek. Kíváncsi leszek, mert én meg fogom nézni a Hail Mary küldetést moziban, mert hogy nagyon fut, és van kedvem, jó hosszú állítok, 150 perces.
1: Én megnéztem, figyelj,
2: ne nézem meg.
1: Gyerekfilm. Tehát, hogy szerintem egy felnőttnek, én azt gondolom.
2: Na várj, mert hogy térjünk vissza, mert hogy például én a Lét elviselhetetlen könnyűségét láttam most valamelyik streaming platformon, és újra elővettem a Kundera könyvet, aha, hogy elolvassam, és rájöttem, hogy könyvben sokkal jobb, mint filmen maga a történet.
0: Így szoktuk
2: igen,
0: érezni,
2: és ezért gondoltam,
0: igen,
2: hogy lehet, hogy amit te most könyvben ajánlottál, az jobb lesz, mint ahogy Melinda most mondja, hogy gyerekfilm.
1: Na, hát szóval úgy, hogy jó film, tehát jól megvan csinálva, nem tudom, te láttad, de.
0: Nem, még nem.
1: Szóval szerintem nem nekünk való. Tehát én azt gondolom. Hogy...
0: Ami szerintem nagyon jól sikerült, az a 100 év magány, ami az én kedvenc könyvem, és abból a sorozat.
1: Milyen lett, az jó lett?
0: Tökéletes.
1: Tényleg? Na, azt hiszem, hogy nagyon néztem meg, és akkor tőle. De jó, hogy ezt mondod, mert akkor azt azért megnézem.
2: Viszont mondott egy ellenpontot Melinda is, például az üvöltőszereket, amit most megnézett streamingen, igen, én is láttam, csodálatos.
0: Nagyon
2: szígyek,
0: és
2: Robbie
0: nekem
2: is
0: tetszett.
1: Annyira szígyeltem magam, és hogy nem vagyok elég intellektuál, mert én nekem tetszett.
0: Nekem is tetszett, teljesen jó volt.
1: A szereplők is.
0: Nem a kellett várni tőle, de ez nekem is tetszett. És ajánlhatok én mostani egyik kedvencemet, David Szalai, magyar származású brit író lesz az ünnepi könyvhét díszvendége, ő nyitja majd meg egy beszéddel. Tőle most jelent meg a Test című könyv magyarul, és hát állítólag ezt is már szeretnék megfilmesíteni.
1: És így mi az alapsztori?
0: Itt az alapsztori az, hogy egy fiatal magyar kamaszként a főhős, tehát a fős történetével úgy kezd tudtunk, hogy ő fiatal kamasz, egy lakótelepen lakik Magyarországon, és viszonyba keveredik egy idősebb ott lakó nővel, és ebből egy tragédia lesz, és ő aztán elkerül Londonba, és valahogy ez az ilyen a létezés nehézsége magyarként Londonban, meg az, hogy megtaláld önmagad, egy ilyen férfi szemszögű történet, nagyon izgalmas.
1: És ő kapott Brooke-díjat nemrég.
0: Igen, Booker-díjas lett tavaly, és nagyon izgalmas a nyelvezete, úgyhogy, és magyarul is nagyon szépen.
2: Figyelj csak, Barbara, hogy Melindát felcsigáztad a balatoni krimivel engem most ezzel, úgyhogy köszönöm szépen. Meg én fogom megvenni.
0: Jó, itt voltál.
2: Farkas, Fábián Barbarával, a Booklány szakértővel beszélgettünk az áprilisi toplistáról. Gyere máskor is, mert ezekről mindig olyan jó beszélgetni, ráadásul látod, a hallgatókat is be tudjuk indítani, mert hogy rengeteg üzenetet.
0: Szívesen jövök, ha ennyien írnak legközelebb.
2: Köszönjük szépen, Barbara,
0: köszönöm, itt voltál. Én is.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, az 0,5%-ot emelkedett. A Magyar Telekom jelen pillanatban 2634 forintot ér, ami egy 0,3%-os növekedés. A MOL 3770 forinton áll egy 0,3%-os minusszal. Az OTP 40860 forint, ami majdnem 1%-os növekedés. A Richter pedig 12400 forintot ér, ami 0,4%-os növekedés. És mi van nálad, Peti? Mi van? Mennyi az euró?
2: Egy euró most 354 forint ebben a pillanatban, az előbb még 356 volt, 1 dollár 304,8 forint, a bitcoin pedig 73.360 ponton áll. Sosem gondoltuk, hogy ilyenekről fogunk beszélni.
1: Az az igazság, hogy egyre beszélni. Inkább az ember azt mondja, hogy tényleg érdemes eurót venni, szóval 354 forint azért már
2: nagyon komoly,
1: akkor már érdemes átváltani a pénzt.
2: Mint ahogy érdemes egyébként jó kérdéseket föltenni a hallgatóknak is, mert hogy nagyon hálásak vagyunk önöknek, higgyék el, hogy erre a 0630-as 2010909 végű számra ennyi üzenetet küldtek ma csak SMS-ben, amit küldtek. Hát legalább 100 különböző könyvcímet küldtek nekünk, tekintettel arra, hogy ugye azt kérdeztük önöktől, hogy mi a kedvenc könyvük, mit olvastak utoljára, vagy mit ajánlanának más hallgatóknak. Hát le vagyunk nyűgözve. Nagyon szépen köszönjük, nagyon aktívak voltak.
1: És nagyon-nagyon széles spektrumon, és én megmondom őszintén, hogy ki fogom írni azokat a könyveket, amikről én nem hallottam, és én azt be fogom szerezni, mert annyira jó könyveket ajánlottak, és tényleg csodálatos, hogy ilyen hallgatóságunk van, hogy ennyit olvasnak.
2: Le a kalappal önök előtt, most pihenjenek egy kicsit a hétvégén, aztán hétfőn újra folytatódik a Business Class. Minden jót önöknek!
1: Én megyek a piacra, viszont hallásra!
0: Jazzy! Jazzy! Play!

0: napra.
1: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: Magyarország visszanyerte mentességét a madárinfluenzától. Meredeken emelkedtek a fővárosi használt lakásárak. Nyárias idő várható, a délutáni csúcsok országszerte 22 és 27 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben két éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 csongrád-csanádi és Békés megyei helyszínen, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatásokat. A nyomozást bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzetközi Nyomozó Iroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A hatóságok az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával. Magyarország visszanyerte mentességét a madárinfluenzától, ezt az Állategészségügyi Világszervezet is megerősítette, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ez lehetővé teszi az élő baromfi és baromfi termékek akadálymentes kereskedelmét az egyes harmadik országokkal. A mentességről az országos főállatorvos hivatalos levélben tájékoztatja a partnerországok illetékes hatóságait. Továbbra is szükség van a harmadik országból érkezők foglalkoztatására a hazai turizmusban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesz Tamás szerint nincs elegendő magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan szigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. 5 év alatt csak nem megduplázódtak a használt lakásárak Budapesten, hívja fel figyelmét elemzésében az ingatlan.com. A portál szerint a fővárosban 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, most azonban 50 millió forintnál kezdődik. A fővároson kívüli piacon is hasonló a helyzet, Debrecenben is 50 millióra emelkedett a belépési küszöb. Puszta kézzel kapja el a veszélyes kígyókat az amerikai egészségügyi miniszter. Robert F. Kennedy Jr. közösségi oldalán osztott meg videót kedden, amelyben két kígyót fogott meg és távolított el egy kertből, amihez felesége szurkolt neki a távolból, írja az Index. Az amerikai politikus csütörtökön egy újabb videót posztolt, amin egy potenciálisan életveszélyes csörgő kígyóval küzd meg. Az ütközetet épp bőrrel úszta meg. Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-17 fok várható. A hétvégére visszatér a nyári idő, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: all the way.
1: Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Etta James amerikai blues, soul és R&B énekesnő zeneszerző 1961-ben megjelent Atlas című felvételét örök klasszikusnak tartják, számos film és hirdetés zenei anyagaként is használták, mindjárt meghallgatjuk Beyoncé előadásában. Most pedig Dave Lee következik, brit DJ producer, a Z Records alapítója, Joey Negroként is ismerhetjük, több mint 30 éve van a pályán. A brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala, a Starlight.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, Jack Stratton bandája, a Wolf Moon következik, az amerikai funk együttestől a Got to be Mine Somite. A D-Fest következik előtte, koncertjeiken számtalan vendégművész megfordult, ezáltal a zenekar hangzásvilága folyamatosan változott. Időközben a vokalisták is szólóalbumokat jelentettek meg, amik a D-Fest ismertségének is jót tettek. Ez a Gin the Gin.

0: Jazzy Lexikon.
1: A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbusz járatokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelán fuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny, árut porcelán szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanó bombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban.
0: Jazzy Lexikon.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Őket, The Time című dalukat hoztuk. Új kislemezzel rukkolt elő nemrég a Club de Belugas. Egy 70-es évekbeli észszámot dolgoztak fel, biztos vagyok benne, hogy ennek is legalább olyan sikere lesz, mint a most következő Be Still My Heart-nak.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harc rongálták meg. A szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társasházakká lettek a paloták és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
2: Ma lép hatályba a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépése visszavonásáról szóló törvény. Utcára vonulnak a rendőrök a fővárosban a BL döntő miatt. Semmi nem zavarja ma a napsütést, délután 22 és 27 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vuka Viudét. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozó kifizetését a kormány. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bang Bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-ig. Látható. Zavartalan napsütés várható az ország nagy részén. Mindössze keleten jelenhet meg néhány gomoly felhő az égen, de záporokra, esőre ott sem kell készülni. Gyakran megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 22 és 27 fok között alakul, késő este 11-17 fokig hűl a levegő. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vuka Viuditot hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Négy rajzolt zenész alkotta a Gorillazt. A csapat stílusa elsősorban egyfajta alternatív hip-hop, de tartalmaz számtalan elektronikus és élő zenei effektet is. A Grammy-díjas gitáros George Benzonnal közös daluk a Humility szól majd. Most pedig az olasz Luca Debonars zenél, szinte futószalagon gyártja a slágereket. Nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. Ez a Return of the Mac.

Kevés, az álmodozásból az idő levés, csikkeken lépked a járdán az ősz, kabátod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni bőrönddel,

0: Jazzy Lexikon.
1: 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Clarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja, modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyorssegélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át.
0: Jazzy Lexikon.

Mexico. Folytatódik a Jazzy Lexikon, a jazz, pop és latin elemekkel átszőtt brit zenekar a Matt Bianco zenél. A Don't Blame It On That Girl című dalukat játsszuk. Most pedig az olasz zenész Alan Scafardi következik, akinek hangja igazán sokrétű, dalokat készít a másik híres olasz muzsikussal, Papikkal, de énekelt már reklámzenékben is. Ez a Shine Sun.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. A hip-hop generáció jazz énekeseként is emlegetik Hozé James nevét. Koncertjén a legújabb vokális trendek bemutatására vállalkozik. 2017-es dalát játsszuk. Eddie Oasis egy francia-karibi származású, jelenleg Brooklynban élő énekesnő, basszusgitáros producer. Mielőtt felvette volna a művész nevét, egyszerűen Adeline néven vált ismerté. Korábban az Escort nevű New Disco formáció frontembere volt, majd 2018-ban elindította a szóló karrierjét. Most pedig egy 1979-es nagy sláger csendül fel, ami rekordokat döntött a slágerlistákon. A könnyű zene történetének egyik legsikeresebb R&B és funky zenét játszó együttese, a Kool & The Gang következik, és a Jungle Boogie. A következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hír magazin, meghallgatjuk Jazz Kovács László Jazzy Mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Hevesi Sándor téren a Pesti Magyar Színház előtti virágágyás oldalán Rejtő Jenő életművének talán legismertebbé vált művét, a kalandos sorsú 14 karátos autót találjuk. Kolodkó Mihálynak ez a szobra valóságos óriásnak számít a többi miniszobrához képest. Ennek az az oka, hogy a kocsi az Izabella utcán haladó autósok szemszögéből látható a legjobban, ezért a szobrász olyan méretet választott, ami lehetővé teszi, hogy az alkotás menet közben kiszállás nélkül is megnézhető legyen. Rejtő Jenő író a Hevesi Sándor tér 5 szám alatt született, és erről a tényről már a utcanév is tanúskodik. Kolodkó úgy helyezte el az autószobrát, hogy orrával pont Rejtő szülőháza elé fordul, mint egy arra mutatva.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tejfel.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli hírmagazin a Jazzin.
4: Nyár közepétől csökkenhet a képviselők fizetése. Változatos programkínálatot vonultat fel a Friss Hús Fesztivál. Pár fokkal enyhébb idő várható, a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul. Ez a Jazzy Déli Hírmagazinja 2026. május 29-én pénteken 11 óra 53 perckor. A mikrofonnál Vukovi Judit. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. Érdemi szakmai egyeztetésre kéri a kormányt az önkormányzatokat érintő döntések előtt a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Közleményükben felidézték, hogy az elmúlt hetekben több elképzelés, felvetés is nyilvánosságra került. Ilyen volt például a polgármesteri fizetések csökkentése, az önkormányzati feladatok átminősítése, vagy a szolidaritási hozzájárulás rendszerének módosítása. A szövetség szerint a települések hatékony működése és a kiegyensúlyozott önkormányzati rendszer fenntartása csak párbeszéd mellett biztosítható. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozó kifizetését a kormány. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán tette közzé, hogy súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV. Magyarország visszanyerte mentességét a madárinfluenzától, ezt az Állategészségügyi Világszervezet is megerősítette, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ez lehetővé teszi az élő baromfi és baromfi termékek akadálymentes kereskedelmét az egyes harmadik országokkal. A mentességről az országos főállatorvos hivatalos levélben tájékoztatja a partnerországok illetékes hatóságait. 5 év alatt csak nem megduplázódtak a használt lakásárak Budapesten, hívja fel figyelmét elemzésében az ingatlan.com. A portál szerint a fővárosban 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépő szint a lakáspiacra, most azonban 50 millió forintnál kezdődik. A fővároson kívüli piacon is hasonló a helyzet, Debrecenben is 50 millióra emelkedett a belépési küszöb. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Összeverekedett 4 férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben 2 súlyosan, 2 pedig könnyebben sérültek meg. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt nyomozást indított.
5: Külföld.
4: Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomáson szúrt meg 3 embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került, és a feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Tiltakoznak a szakszervezetek Romániában az új közalkalmazotti bértörvény közvitára bocsátott változata ellen. Az egészségügyi alkalmazottak érdekképviselete tegnap sztrájkőrséget állított a munkaügyi minisztérium székhelye elé, mert a szakszervezet szerint a hétfőn megjelent törvénytervezet hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. Utcára vonultak az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is, míg a vámosok túlbuzgó ellenőrzésekkel lassítják a határátkelőkön a forgalmat. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Mellékállásban kígyóvadász az amerikai egészségügyi miniszter. Már is mondom a részleteket, előtte azonban.
5: Kulturális hírek.
4: Elkezdődött a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A szerdáig tartó eseményen a többi között mesterkurzusok, filmelemzés és tehetségplatform várja a közönséget a fővárosi Puskin moziban és más helyszíneken. Lesz élő casting és kísérletező filmzeneírás, a beszélgetéseken pedig például a filmkészítés technikai kérdéseiről, vagy a rövid filmek tipikus hibáiról hallhatnak a résztvevők. Az ingyenes szakmai programokra a Friss Hús honlapján lehet regisztrálni. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bang Bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható. Puszta kézzel kapja el a veszélyes kígyókat az amerikai egészségügyi miniszter. Robert F. Kennedy Jr. közösségi oldalán osztott meg videót kedden, amelyben két kígyót fogott meg és távolított el egy kertből, amihez felesége szurkolt neki a távolból, írja az Index. Az amerikai politikus csütörtökön egy újabb videót posztolt, amin egy potenciálisan életveszélyes csörgő kígyóval küzd meg. Az ütközetet épp bőrrel úszta meg.
6: Budapest legfrissebb időjárása.
4: Szikrázó napsütésre készülhetünk az ország nagy részén. Mindössze keleten fordulhat elő néhány gomoly felhő az égen, de esőre sehol nem kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, napközben a hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul, késő este 11-17 fok várható.
6: Ez volt a Jazzy déli hírmagazinja. A szerkesztő Vukov Judit volt. Jazzy Mix. Jazz Kovács László válogatásában. Itt a Jazzy.

0: Jazzy Mixet Jazz Kovács László készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak.

0: Jazz Kovács László készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek utazenéhez.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Reggel előállította a rendőrség K. Endrét, a kegyelmi botrány kulcsfiguráját. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés. Marad a napos nyári idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Reggel előállította a rendőrség K. Endrét, a kegyelmi botrány kulcsfiguráját. Az információt az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője is megerősítette. Gál Kristóf közölte, a budapesti rendőrfőkapitányság már 2 évvel ezelőtt indított eljárást kényszerítés gyanúja miatt, a kiterjedt adatgyűjtés után pedig az ügyet hamis tanúzásra való felhívás büntettére minősítették át. A rendőrség tájékoztatása szerint K. Endrét tehát ma reggel vitték be a nyomozók, a gyanúsítotti kihallgatása és a további eljárási cselekmények jelenleg is folynak. Pozitívan értékelte a Kreml szóvívője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának, megjegyezve, hogy hamarabb eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Dmitrij Peszkov Asztanában arra az újságírói kérdésre válaszolt, hogy Moszkva hogyan értékeli Budapest döntését. Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a romániai dróntámadás sérültjeivel, és felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kormány által kialakított semlegességi politikáját. Orbán Viktor a Facebookon azt írta, az incidens megerősíti, hogy a háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra. Reggel robbanó töltettel felszerelt orosz drón zuhant Romániában egy galaci panelház tetején. A becsapódást robbanás és tűz követte. A tömbházból menekülők közül 2 könnyebben megsérültek. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyi változások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Pompár Ágnes felel majd az állatjólértért, az élő környezetért felelős minisztériumban, derült ki Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzéséből. Pompár Ágnes szemléletének középpontjában az állatok érdeke, a szakmai hitelesség, a felelős állattartás erősítése és a párbeszédre épülő rendszer szintű megújulás áll. Több mint 1500 közintézmény csatlakozott idén a vízfogyasztást népszerűsítő Happy Héthez, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízivás fontosságáról, valamint a cukros, üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyolos, napos idő várható ma eső nélkül, gyakran lesz lesz élénk, Szabolcsban például, néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Az új-zélandi reggae zenekar az Alibizzenél és az Indiar című dalukat játsszuk. A Leisure egy öttagú új-zélandi együttes Aucklandből, amit 2015-ben alapítottak. Zenéjük a funk, a soul, az R&B és a chillwave indie pop eleme kifinomult ötvözése. Ez a Let It All Out.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az Average White Band egy skót zenekar, ami felülmúlta a várakozásokat azzal, hogy az 1970-es évek funk és soul zenészeinek kiemelkedő erejévé vált, a Pick Up the Pieces című dalukat játsszuk. Zaz az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb francia énekesnője, aki teljesen új életet lehelt a francia chanson műfajába, és azt világszerte újra népszerűvé tette. Utánozhatatlan rekettes füstös hangja, kirobbanó energiája és közvetlen stílusa miatt gyakran hasonlítják Edith Piafhoz.

0: Jazzy Lexikon.
1: A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásvány kiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túra útvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magashegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatódik a Jazzy Lexikon a Bumpulz zenél, ami egy biblia által ihletett projekt, időtlen spirituális témákat ötvöz hipnotikus ritmusokkal és analóg melegséggel. Drop the Stone című dalukat játsszuk. Előttük Curtis Stiggers következik, énekesi karrierje mellett szaxofonon és gitáron is játszik. Az I'll Be Your Baby Tonight című dalát hoztuk. Most pedig jön az Ojos de Brujo, a barcelonai urban flamenco zenekar, a Latin Grammy-díjas formáció. Egy gitárosból és egy énekesből áll. Ez a Get Up Stand Up.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4

4,4 kilométerrel és további 3 állomással, így már az élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott. Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
2: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tejfel.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Létrejön a megállapodás az uniós forrásokról. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök. Marad a nyárias napos idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megkötik a politikai megállapodást a Magyarországnak járó sok 1000 milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hozzátéve, hogy a részleteket délután sajtótájékoztatón ismerteti. A miniszterelnök és delegációja tegnap utazott Brüsszelbe, ahol fogadta Mark Rutte NATO főtitkár, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye szerint az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. A Sándor Palota szerint a kormányfő amiatt is aggodalmát fejezte ki, hogy az államfő alkotmányos ellenőrző szerepe lassíthatja az uniós források lehívását. Súlyog Tamás visszautasította, hogy akadályozná a pénzek érkezését, és az Európa Tanács alkotmányjogi testületét kérte fel a kialakult helyzet értékelésére. A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd az elnökségi ülésen. A fideszes politikus, aki 2015 óta irányította a szövetséget, június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Az MBS tájékoztatása szerint utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a pavilonkert és a Liget Budapest felületei lehet tájékozódni. Ma túlnyomóan derült, vagy gyengén fátyol felhős, napos idő várható a folytatásban is, eső nélkül. Gyakran lesz élénk, néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. A Sádéval folytatjuk. Egyik ikonikus daluk a Feel No Pain 1992-es albumukon jelent meg. A dal üzenete, hogy az élet nem mindig könnyű, de a nehézségek átvészelése után lehetőségünk van boldog és teljes életet élni. Az olasz zenészek alkotta Funk Radio zenél előtte, gyakran mozognak a bosszanova, a szól és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata. Ez a Hopeless Romantic.

0: Jazzy Lexikon. A Városligetnek az ajtós Dürer sor felüli csücskében található egy lekerített parkrész, a Vakok kertje. A koncepciót Csorba Veronika, főkert fiatal tájépítésze dolgozta ki, amihez mindössze 3 nyugat-európai minta állt rendelkezésére. A Vakok kertje közel 5 évtizede biztosít biztonságos pihenési lehetőséget a szabad levegőn sétálni, beszélgetni, mozogni vagy szórakozni vágyó látássérült embereknek. A kert területén pihenőpad, különböző burkolattal készült sétautak, magasított növényágyások és szabadtéri játékok találhatók. A tájékozódást a különféle járófelületek mellett a szökőkút és a díszmedence vízjátéka és egy tapintható makett is segíti. Az akkori elgondolások időtállóságát bizonyítja, hogy az 1998-as felújítás és a 2018-as teljes rekonstrukció során sem változott meg jelentősen a kert elrendezése.
1: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Az olasz Gaben duo következik. 2004-es Mr. Freedom című albuma jelent meg a háromszoros Grammy-díjas amerikai Jazzikon, Didi Bridgewater közreműködésével az Into My Soul című daluk. Igazi cirkuszi produkciónak is beillene a Golden Dark Orchestra egy-egy koncertje. A fantasztikus zenén túl látványos jelmezekkel, zenei show elemekkel kepresztatják el rajongóikat. Ez a Golden Limousine.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Jazztól bosszanova, ezeket a stílusokat szerette már gyerekként is hallgatni az olasz Adrián Déno. Tavaly októberben megjelent lemezéről hoztunk egy dalt. Előtte a producer Bebo Best keveri a bosszanova, a New Funk és a jazz elemeit a 60-as, 70-es évek hangulattával. 2013-as Mambossa című lemezéről szól majd a Dolce Vita. Most pedig egy modern smooth jazz stílusú feldolgozást hallgatunk. A The Jones Girls adta ki 1981-ben. A Nights Over Egypt című dalt most az Incognitótól szól.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Magyar Rádió első stúdióját a 7. kerület Rákóczi út 22 szám alatt 1925. december 1-én avatták fel ünnepélyes keretek között. A rendszeres rádiós műsor sugárzás ezen a napon este 8 órakor indult meg avató ünnepséggel, amit hangverseny követett. Az adóállomás Budapest néven jelentkezett, a megnyitón a Magyar Királyi Posta vezérigazgatója rádión keresztül magyar, francia és angol nyelven szólt a rádió hallgatókhoz. A rádiódás kezdetben heti 50 órás volt. Az új eszköz lázba hozta még akkor költőit, íróit is, akik több versben énekelték meg a rádiót. A műsor sugárzás kezdeteire minden évben december 1-én a Magyar Rádiózás napján emlékezünk.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Új Buda születésnapja a Bikás Parkban, az Oroszlán király a Margit szigeten, és jövő héten újra Rozália borpiknik. Jó napot kívánok! Vasárnap egésznapos közösségi és családi programokkal ünnepli 21. születésnapját Új Buda a Bikás Parkban, ahol a kerület sokszínűségét és közösségi életét állítják a középpontba. A zenei programok között fellép a Hahó együttes, az Eszterlánc mesezenekar, a Budapest Jazz Orchestra, a Los Orangutans, az estét pedig a Kispál és a Borz koncertje zárja. A legkisebbeket külön apró falva várja családi jogával, terápiás kutyákkal, bábszínházzal, óriás buborék showval és kreatív kézműves foglalkozásokkal. Emellett helyet kapnak tudományos kísérletek, zsonglőr játszóház, táncbemutatók, sportos aktivitások és helytörténeti beszélgetések is. A nap során lesz arcfestés, könyvvásár, minividámpark és food truck kínálat is. Remek családi élmény várja a közönséget szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon, ahol a Disney legendás klasszikusa az Oroszlán király elevenedik meg filmkoncert formájában. Az animációs filmet óriás kivetítőn láthatják a nézők, miközben a zenét élőben játsza a Danubia zenekar Stefan Geiger vezényletével. Szimba története a barátságról, a bátorságról és a felelősségvállalásról generációk óta meghatározó mese élmény a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az est során felcsendülnek Elton John világhírű dalai is. A látványos film és az élő szimfonikus zene találkozása igazi gyereknapi programnak ígérkezik. Jövő csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja az érdeklődőket. Jövő szerdán 9. alkalommal rendezi meg nagyszabású jótékonysági gála estjét a színházi dolgozók szakszervezete a Víg Színházban. A cél idén is a nehéz helyzetbe került, egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Erről Peller Károly színművész, a SZIDOSZ országos elnökségének tagja, az Együtt a Színpadért gála rendezője beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Ez ugye most már 9. éve kerül megrendezésre ez a gála, és minden alkalommal, amikor én fellépőként részt vettem rajta, elképesztő jó volt, hogy olyan kollégákkal találkozhat az ember, akikkel így évközben nem nagyon szoktunk. Akár vidékről, de Budapesten is. Tehát, hogy egy városban vagyunk ugyan, de hát ugye nagyon másik színházban nem találkozunk, és elképesztő nagy beszélgetések szoktak lenni, egymásra találások. Kiderül két olyan színészről, akiről nem is gondolnád, hogy osztálytársak voltak, tehát hogy ilyen elképesztő, ami a háttérben zajlik ilyenkor az is, és valahogy ez energiaszínben látható a színpadon is.
3: Ugye, ahogy említetted, 9. alkalommal kerül ez már megrendezésre, de térjünk a kezdetekhez, miért is jött létre a Színházi Dolgozók Szakszervezete, és ez a nagyszabású jótékonysági gálaest hogyan tud segíteni?
2: Szakszervezet az, mint minden szakszervezet, érdekképviselet, tehát jogi és ilyesmi dolgokban tud segíteni. Igazából a gála létrehozója, vagy megálmodója, az Drága Jó Pécsi Ildikó volt, aki létrehozott egy alapítványt, a Segítsünk Alapítványt, ez a Színházi Dolgozók Szakszervezetének az alapítványa, hogy azoknak a háttérdolgozóknak, akik valamilyen nehéz egészségügyi körülmények közé kerülnek, hogy azoknak tudjon segíteni. És aztán az ő ötlete volt ugye ez a gála, hogy itt akkor fölléphetnének művészek, a nézők kapnak egy élményt, és tulajdonképpen a jegy vásárlásával támogatják ezt az alapítványt. Mindig nagy segítség számunkra. Azt el kell mondanom, hogy most második éve vagyunk a Víg Színházban, és nagy köszönet Rudolf Péternek és a Víg Színház összes dolgozójának. Ők ugyanis a gála teljes bevételét a Segítsünk Alapítvány részére utalnak, nem kérnek semmiféle óriási bérleti díjat, szóval tényleg nagyon nagy segítség. Azt is el tudom mondani, hogy tavaly 6,5 millió forint gyűlt össze, és hát ami szomorú, hogy ez 3 hónapi segélyezése volt elég. Aha. Tehát, hogy óriási pénznek tűnik, de tulajdonképpen hát ez jelzi, hogy a szakmánkban mekkora baj van. Hogy sokszor a túlterheltség miatt vannak sérülések, balesetek, és hát az se egy titok, hogy mondjuk egy világosító nem keres túl sokat, sőt, annyira keveset keresnek a színházban, hogy amikor egyszer csak kapnak egy álláshirdetést, hogy elmehetnének normál villanyszerelőnek, akkor elmennek sokszor, mert 3-4-szeresét keresik.
1: A Peller Károllyal készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: A Velencei Bizottsághoz fordult Sulyog Tamás köztársasági elnök. Létrejön a megállapodás az uniós forrásokról. Napos, nyári időben lesz részünk. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A Velencei Bizottsághoz fordult Sulyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye szerint az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. A Sándor Palota szerint a kormányfő amiatt is aggodalmát fejezte ki, hogy az államfő alkotmányos ellenőrző szerepe lassíthatja az uniós források lehívását. Sulyog Tamás visszautasította, hogy akadályozná a pénzek érkezését, és az Európa Tanács alkotmányjogi testületét kérte fel a kialakult helyzet értékelésére. Megkötik a politikai megállapodást a Magyarországnak járó sok 1000 milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hozzátéve, hogy a részleteket délután sajtótájékoztatón ismerteti. A miniszterelnök és delegációja tegnap utazott Brüsszelbe, ahol fogadta Mark Rutte NATO főtitkár, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. Reggel előállította a rendőrség K. Endrét, a kegyelmi botrány kulcsfiguráját. Az információt az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője is megerősítette. K. Kristóf közölte, a budapesti rendőrfőkapitányság már 2 évvel ezelőtt indított eljárást kényszerítés gyanúja miatt, a kiterjedt adatgyűjtés után pedig az ügyet hamis tanúzásra való felhívás büntettére minősítették át. A rendőrség tájékoztatása szerint K. Endrét, tehát ma reggel vitték be a nyomozók, a gyanúsítotti kihallgatása és a további eljárási cselekmények jelenleg is folynak. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta 2 szálon hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Genei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az elmúlt 2 napban 17 jogi személynél tartottak összehangolt akciót, amelynek során több 10 terabájtnyi adatot, iratot és elektronikus hordozót foglaltak le. A lengyel elnök azt javasolja, hogy vonják vissza Volodymyr Zelenszky ukrán elnöktől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a fehér sas rendet, miután Zelenszky a II. Világháborúban megalakult nacionalista ukrán felkelő hadsereg hőseiről nevezte el a minap az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Ezt maga Karol Navrocki közölte Varsóban. A lengyel külügyi szóvivő pedig az X-en azt írta, Varsó egyértelműen negatívan értékeli az ukrán fellépését, mert sérti Lengyelország történelmi érzékenységét. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Zápor, zivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik, 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. A dél-londoni énekesnő Joy Crox következik. Bejelentette, hogy Juniper címmel érkezik a második stúdióalbuma. Az új album megjelenésével egyidejűleg egy nagyszabású brit és európai turnéra indul. Itt a Lexikonban a Fade Don't Fail Me Now Soul Might. Most pedig a Kaleos zenél, berhangzásuk alapján sokan amerikai zenekarnak gondolják őket, a csapat Izlandról származik. 2016-ban ismerhette meg őket a közönség. Ez a Hey Gringo.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a Rolls Royce. A zenekar az 1970-es évek elején Los Angelesben alakult, különböző háttérzenekarok tagjaiból Car Wash című dalukat játsszuk. Most pedig az Ének az esőben címadó dala, a Stinging in the Rain következik. Igazi örökzöldnek számít, bár kevésbé köztudott, hogy valójában egy korábbi filmből származik. Itt a Lexikonban a Forever Gentleman lemezéről hallgatjuk.

0: Kézi lexikon.
1: A Magyar Televízió székháza 1955-től évtizedeken át a Szabadságtér 17-es szám alatti épületben volt. Innen sugározták a tévéműsorokat, hazai és külföldi produkciókat. Kolodkó Mihály gerilla szobrászt megihlette a Muppet Show, így a művész, a műsor egyik főszereplőjét, Brekit állította, volt tévészékház előtti korlát tövéve. Az épület televíziós korszakának vége, a Muppet Show-t sem sugározzák már a tévében, ezért a műcíme End of the Show, azaz a műsor vége. Breki a tér másik oldalán található amerikai nagykövetség irányába néz, hiszen a sorozat amerikai angol volt, oda szeretne visszatérni ismét. Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. Suzy Rose zenélt, portugál DJ producer, aki híres arról, hogy zenéiben bátran keveri a törzsi ritmusokat a modern deep house elemeivel. Jelenléte a lisszaboni éjszakai életben megkerülhetetlen. Who Turn című dalát játsszuk. Perry Como több mint 100 millió lemez adott el világszerte, és úttörője volt a heti zenei varieté műsoroknak a televízióban. Számos Emmy-díjat is nyert a televíziós munkájáért. Papa Palaf's Mambo egy klasszikus mambo ritmusra épül, ami az 50-es években rendkívül népszerű volt és táncőrületet váltott ki. Most pedig Eric Brook művész nevén Brook Zafir következik 2007-es dalával. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hour-os Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét. A mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Kibontották a későbbi beépítések maradványaiból, és helyreállították az eredeti állapotot. A térre néző homlokzat földszinti részén 1930-ban helyezték el Hunyadi Mátyás ma is látható emlékművét.
1: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Vörösmarty téri szerencse krajcárhoz Budapest egyik legkülönlegesebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérő levélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába, így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy

0: és vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. Vezérigazgatót vált a Digitális Magyarország ügynökség. Melegedés kezdődik, nyárias idő várható, néhol zivatarral. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik a pénz az unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Jogerősen pert nyert a kúria ellen az a főtanácsadó, akit azért bocsájtottak el azonnali hatállyal, mert egy szakmai műhely beszélgetésen kritikával illette a legfőbb bírói fórum függetlenségét. A Magyar Helsinki Bizottság tájékoztatása szerint a fővárosi ítélőtábla kimondta, a kúria elnöke Vargasi András 2 évvel ezelőtt jogellenesen és aránytalanul büntette meg a debreceni egyetemi tanárt. Ráadásul a kifogásolt kritikát nem is ő, hanem a szerzőtársa fogalmazta meg. A bíróság szerint a tudományos kutatókat megilleti a szakmai kritika joga, ezért kötelezte a kúriát, hogy fizesse ki az elbocsájtott főtanácsadó elmaradt bérét és a perköltséget. Vezérigazgatót vált a Digitális Magyarország ügynökség. Bot András távozó vezérigazgató a Telexnek megerősítette, hogy leváltották a Digitális Állampolgárság program fejlesztését is felügyelő ügynökség éléről. A lap információja szerint Bot András utóda Néz Péter lett, aki a hírek szerint legutóbb annál a cégnél volt szenior tanácsadó, ahol korábban Tanács Zoltán is hosszú időn át dolgozott. Néz Péter 2024 februárjában került a céghez, előtte 8 éven át a MOL informatikai vezetője volt. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Letartóztatta a Gyulai Járásbíróság azt a gyermekfelügyelőt, aki a Csanádpalotai lakás otthonban 8 kiskorút bántalmazott. Az 55 éves férfi éveken át fegyelmezési céllal bántotta a gyerekeket, egyiküket pedig bezárta egy irodába, hogy nehogy megszökjön. A férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai szerdán gyanúsítottként hallgatták ki, majd egy hónapra letartóztatták. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő. Az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
4: Jó napot kívánok! Egyértelműen érezhető a lezárások és a BL döntőre való felkészülés a forgalom alakulásában. A lezárások, a rengeteg rendőr jelenléte az utakon arra figyelmeztet, hogy holnap igazából nem érdemes autóba ülni, hanem muszáj. Holnap reggel 8 órától már az 5., 7. kerület és Zugló 1-1 szakaszát is lezárják. A 12. kerületben a Csörc utca, a belvárosban a Károly körút, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Deák tér is érintett, úgyhogy mindenképpen tájékozódjanak, mielőtt elindulnak. Baleset történt a budai alsórakparton az úszoda előtt, irányban Pest felé. Feltorlódott a kocsisor Kőbányán a Maglódi úton, mert egymástól nem messze két baleset is történt. Az egyik a Gitár utcánál, a másik pedig a Jászberényi út közelében. Alapvetően lelassult a haladás. Vigyázzanak magukra, és kellemes hétvégét kívánunk!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek a rövid munkahét utolsó, sokak számára utolsó munkanapján. Ma is játszunk még, van napi nyereményünk, és a hétvégén sorsoljuk a fődíjat is, úgyhogy minden óra elején elmondom még a játék kérdést, azok között sorsoljuk majd a fődíjat, akik küldenek megfejtést a napi kérdésre, és erre ma van lehetőségük utoljára, a választ éjfélig küldhetik a játék@jazzy.hu e-mail címre. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából, a fődíj pedig egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. A mai kérdésünk így hangzik. Melyik országban található a világ legismertebb tehén-tej alapú sajt fesztiválja, az Alkmaar Cheese Market? A válasz Franciaország, B válasz Hollandia, C Egyesült Királyság. Ne aggódjanak, ha nem tudták megjegyezni a kérdést, mert éppen más dolguk van, vagy futnak, rohannak, vagy éppen most kellett egyesbe tenni és elindulni a lámpánál. A kérdést elmondom egy óra múlva és két óra múlva is. Készülünk persze, tejjel kapcsolatos érdekességgel van évfordulónk, és a következő órában legalábbis szeretném telefon végre kapni Hávarga Marian kolléganőmet, akit nyilván faggatok majd a holnapi Dr. Jazzyről. És lesz még egy esemény holnap, az mondjuk a Budapest Jazz Clubban, macedón barátunk Vladimir Csetkár koncertje. Mivel az idő rövidsége miatt most nem tudtuk interjúra elkapni, ezért egy picit megvágva a tavalyi interjút hallgatjuk meg, amelyben nagyjából elmondja, hogy mire számíthat, aki ellátogat holnap este a BJC-be, erre is sort kerítünk majd a második órában, de nem sokára egy olyan 1992-es eseménnyel folytatjuk, amint talán ma már 2026-ban mosolygunk is.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. május 29-én, amikor is most visszaugrunk időben 1992-be. Mi történt akkor? 92. május 29-én egy New Jersey általános iskola igazgatója megtiltotta a tanulóknak, hogy a ballagásukon előadják a Queen We Are The Champions című dalát, mert attól tartottak, hogy a nem sokkal korábban AIDS-ben elhunyt Freddie Mercury-val azonosítják majd magukat és az iskolát. A srácok egyébként elkezdték bombázni a helyi rádiót, hogy az játssza le a dalt, ennek lett a végeredménye, hogy újra kiadták kislemezen. Ezt talán kevesen tudták. Az előzmény pedig az, hogy a Wayne's World című filmet nem sokkal korábban mutatták be, Amerikában újra népszerű lett a Queen, így szinte minden daluk előkerült. Az említett általános iskola azonban a legkonzervatívabbak közé tartozott, és a vezetők szerint nem elfogadható, hogy miközben ők magas erkölcsi értékeket nevelnek a gyerekekbe, azok egy léha erkölcsű énekes dalát zengjék. És hogy miért lett ebből az ügyből kislemez? Azért, mert az országos sajtó is felkapta az ügyet, és bár az újra kiadott kislemez csak az 52. helyig jutott, a srácok, a ballagók mégis győztek, még akkor is, ha a ballagási ceremóniájukat nem tarthatták meg a We Are The Champions-szal. Szóval tulajdonképpen happy end a történet vége, és erre az erkölcsös megmozdulásra, amely 92-ben még talán, nem is tudom, hogy elfogadható, de érthető lett volna, ma már 2026-ban csak eleresztünk egy mosolyt. Azon gondolkodom, hogy mit szólt volna ennek a New Jersey általános iskolának az igazgatója, ha a most következő body language-jel találták volna meg a ballagók.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a H7-es hév a Szent Imre tér és a Boráros tér között egy vágányon, a Boráros tér irányú vágányon és ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbuszok is segítik a közlekedést. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 38-as, a 38-a, a 138-as, a 238-as és a 278-as autóbusszal lehet utazni. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Tököli út közelében, mindkét irányban lezárták a belső sávot. Az 1-es és az 1-a a villamos zuglóvasútállomás és a Puskás-Ferenc stadion között nem közlekedik. Tart a helyszínelés Kőbányán a Maglódi úton a Gitár utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lassú a haladás a Nagykörúton a Blahalúza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Torlódásra kell még készülni a Budai alsórakparton a Margit hídnál déli irányban, illetve telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Hajdeum régi zenei koncertek júliustól egészen decemberig. Sokszor hallhatnak a programokról itt nálunk a rádióban, de egy kis faggatózás mindenképpen megér a történet. Felhívtam telefonon Vashegyi Györgyöt, a Hajdeum régi zenei központ művészeti vezetőjét, aki itt van a vonalban és áll a kérdések elébe. Tiszteletem, művész úr!
1: Jó napot kívánok, örülök, hogy tudunk beszélni.
0: Én is örülök, és egy-két alapfogalmat is tudunk tisztázni, rengeteg név elhangzik, rengeteg olyan szakkifejezés, ami az átlag klasszikus zene hallgató számára is talán idegen lehet. Kezdjük egy rövid régi zene meghatározással. Szerintünk minden zene, ami nem új, az régi, de hát nyilván nem erről van szó.
1: De nagyon jól mondja, tehát számomra pontosan erről van szó. Amikor a zeneszerző már nem él, tehát nem tudjuk tőle megkérdezni a darabja előadására vonatkozó részleteket, finomságokat. Ezek a nüanszok nagyon-nagyon fontosak egyébként, és a hallgató számára, minden hallgató számára nyilvánvalóak, tehát nagyon-nagyon lényeges dolgokról van szó az előadás szempontjából. De amikor egy zeneszerző már nem él, nem tudjuk tőle megkérdezni, akkor a művei szerintem a régi zene kategóriájában a módon használják ezt a régi zene kifejezést. Az általánosan elterjedt dolog a 16. 17. mondjuk a 20. századig tart, de véleményem szerint már a 21. század zenéje is bizonyos szempontból régi zene, olyan zeneszerzők esetében, akik már nincsenek köztünk. A Hajdeum Magyar Régi Zenei Központ 2021 nyarán alakult, és a Haydn, Joseph Haydn-nak a neve a címben szerepel, az intézmény címében, tehát Joseph Haydn volt az a világsztár, az egyik első szupersztár az európai klasszikus zenében, akinek egész világon voltak tanítványai, egész akkori világon kultusza volt, Londontól Szentpétervárig, és hát nagyon-nagyon sok szállal kötődik Magyarországhoz, a történelmi Magyarországon, egy magyar arisztokrata családnak, az Eszterházy családnak, azon belül is, elsősorban Eszterházy Fényes Miklós köszönhette Joseph Haydn, hogy kibontakozhatta a zsenialitását, és tényleg világhírűvé lett. És ezért a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ koncertszervezői tevékenységének az egyik középpontjában Joseph Haydn művei állnak, illetve azok az a helyszín, amely Haydnhoz Magyarországon, a mai Magyarországon nagyon erősen kötődik, legerősebben, ez a Fertődi Eszterházy kastély, Eszterháza, igen, amelynek Apolló terme volt az a helyszín, ahol Haydn a szimfóniáit bemutatta minden jel szerint, ugye a másik épületben volt az operaház, ott volt nem messze a Marionett Színház. Az Eszterházy kastélynak az Apolló terme máig egy csodálatos helyszín, és július 10-től augusztus 1-ig 4 hétvégén péntek szombat

0: szombaton este 7 órakor csodálatos zenéket kínálunk a arajárúknak az Eszterházi kastély díszermében.
1: Na most ugye a Haydn a név, de akkor azért nem járok messze a megoldástól, ha azt gondolom, hogy nem csak az ő műveit játsszák, és aztán, ha még megemlített egy-két komponistát, azért beszéljünk azokról is, akik pestiesen szólva ennek a régi zenei stílusnak mondjuk így a headlinerei, hiszen sokan jönnek külföldről is fellépni ezekre a rendezvényekre.
0: Igen, tehát a nyári koncerteknél tartottunk július 10-től augusztus 1-ig minden péntek szombat este 7 órakor kamarazene, zenekari koncertek a Fertőzi Eszterházi kastély dísztermében. Ezeken a koncerteken mindig szerepel Joseph Haydn, de természetesen mások is vannak, Mendelssohn, Mozart, Kalkbrenner, Albrechtsberger, Bach, Schumann, Mihály Haydn, tehát Haydn testvére, Benda, tehát a kortársak és a nagyon fontos szerzőknek a művei egyaránt elhangoznak ott. Ezek mindig korhű hangszeres előadások, péntek, szombat, este 7 órakor, és minden koncerten szerepel Haydn. Utána augusztus végén, 28-29-én, 30-án, illetve szeptember 4-én, 5-én immár negyedszer rendezzük meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált. Ez a legmagasabb világ színvonal, nemzetközi színvonalat reprezentáló koncertek sorozatát jelenti. Mindig egy Haydn operával nyitunk. Augusztus 28-án az Orlando Paladino hangzik el. Ez az 1780-as évek első felében Haydnnak az egyik legnagyobb operai sikere volt egész életében. Ezek méltatlanul kevésre ismert remekművek. Tavaly az Armédát játszottuk, idén az Orlando Paladinót, címszerepben Cyril Dubois-val, a világ egyik legkiemelkedőbb lidai tenorjával, akit a magyar közönség már jól ismer és szeret, de Eszterházán még soha nem lépett föl. 29-én Schubert est, 30-án Bősze Ádám barátunk zenetörténeti sétát tart, szeptember 4-én a Gringolc Quartet Haydn estet ad, hiszen a vonós négyes az egyik legfontosabb műfaja ennek a repertoárnak, és hát Haydnnak köszönhető, hogy a vonós négyes műfaja a világon ilyen magas rangra és szintre emelkedett, és szeptember 5-én pedig Haydn és kortársai lesznek a zárókoncerten, ahol az Orfeó zenekar Stephen McLeod fogja vezényelni, egy kiváló svájci énekes és karmester. Ez lesz tehát a nyár, amely Eszterházához közülik, a Fertődi Eszterházi kastélyhoz, és ősszel pedig Budapesten a Zeneakadémia ad biztosít helyszínt a koncertjeinknek. Itt is széles repertoár lesz, tehát októberben Chopin est a Zeneakadémia Solti termében, október 16-án lengyel és japán fellépő adventi Bach hangverseny a Zeneakadémia nagytermében, december 12-én pedig romantikus kamarazene, de egészen a Brahmsig elmegyünk repertoárban. Uh-huh. Amit még érdemes megemlíteni, hogy az Orfeó zenekar és Pörszel kórus rezidens együttesei a Haydneumnak, és velük szeptember 23-án egy Bach hámol misét is hallhattanak a Zeneakadémián az érdeklődők. Ez nem a Haydneum rendezvénye, de hát a rezidens együttesekhez kötődik. November 27-én pedig Händel tározásik alatt Réfélmód a Zeneakadémia Solti termében, és ugye most pénteken kerül adásba ez a beszélgetés, hát ma este 8 órakor az egyetemi templomban a Pörszel kórus és a Helsinki barokk zenekar Apu Häkkinen, a világhírű finn csembaló művész és karmester vezényletével Kartellier és Riba műveket játszik, egy nemzetközi turné utolsó állomásaként, talán van még egy-két jegy, aki hallja ezt a beszélgetést. És Kartellier hagyják ki, ő egy új, ez is az
1: Na itt már kezd nagyon elmenni a telefonvonal, úgyhogy kénytelen vagyok Vashegyi Györgyöt, a Haydneum régi zenei központ művészeti vezetőjét félbeszakítani azzal, hogy a kedves hallgatóktól úgyse tudjuk kikérdezni a programot, viszont egy nagyon fontos információt szeretnénk átadni, minden, amiről itt beszéltünk, és minden egyéb információ a haydneum.com weboldalon megnézhető, visszakereshető, böngészhető, és egyebek, tehát haydneum.com, és mielőtt megszakadna, meg is köszönöm Vashegyi Györgynek, hogy mindezt megpróbálta nekünk elmondani. Minden más, igen, minden más nagyon szuper lesz, de úgyis a kedves hallgatók el fognak szépen látogatni a haydneum.com oldalra, és ott mindent megtalálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk.
0: Mindenkit várunk szeretettel. Köszönöm a beszélgetést.
1: További szép napot önnek, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours első órájának a vége. Hamarosan visszatérünk, újból el fogom mondani játékkérdésünket. Meghallgatunk egy beszélgetést Vladimir Csetkárral annak kapcsán, hogy ugyebár holnap fellép a Budapest Jazz Clubban, de most egy másik programra hívnám fel a figyelmüket. A Heidenaum régi zenei központ ugyanis az év második felére is színvonalas programmal készül. A Heidenaum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi kastély Apolló termét. Augusztus utolsó péntekén pedig kezdődik az egyhetes Heidenaum Eszterháza Fesztivál. A nyitó esten Haydn Orlando Paladino című operájának koncertszelű előadása lesz hallható Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenéért Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stefan McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pasenko forte piano művész lesz. Ez tehát a Heidenaum régi zenei központ programajánlata az év második felére, most friss hírek, információk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apácasó, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
4: Csak nem 6000 milliárd forintnyi uniós forráshoz juthat hozzá Magyarország, jelentette be Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke. Sülyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult, amiért Magyar Péter le akarja mondatni. A hírre azonnal reagált a miniszterelnök. Melegedés kezdődik, nyárias idő várható, néhol zivatarral. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Csak nem 6000 milliárd forintnyi uniós forráshoz juthat hozzá Magyarország, jelentette be Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a Magyar Péterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján tisztázta a számokat. Közölte, a teljes keret 16,4 milliárd euró, amelyből 4 milliárd 200 millió euró kohéziós pénzt a mérföldkövek teljesítése miatt azonnal fel is szabadítottak. A fennmaradó összegek a vállalt reformok, így az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a vagyonkezelő alapítvány felszámolása után érkeznek. A bizottsági elnök kiemelte, a piacokon már érezhető a bizalom visszatérése, és bejelentette azt is, hogy a magyar egyetemisták már a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. Nyílt és példátlan szóváltás alakult ki a miniszterelnök és a köztársasági elnök között. Magyar Péter azt állítja, Sólyog Tamás korábban már a lemondását fontolgatta, mint arról beszámoltunk, a Sándor Palota bejelentette, hogy a Nemzetközi Velencei Bizottság segítségét kéri, mert az új kormány el akarja távolítani az államfőt a helyéről, és akadálynak tekinti őt az uniós pénzek hazahozatalában. Magyar Péter nem sokkal később a közösségi oldalán az államfő alatt reagált. A miniszterelnök azt írta, idézem, érdekes, hogy amikor négy szem közt beszélt Sólyog Tamással, még nagyon is értette a helyzetet, sőt azt is megkérdőjelezte, melyik miniszternél jelentkezzen a lemondásával. A kormányfő bejegyzésében hozzátette, ezt is idézem, az államfő eddig semmit nem tett a magyar családokat megillető uniós forrásokért, vagy a tönkretett gyermekek védelméért. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetségéhez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Lucin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. A kenyai hatóságok letartóztattak 8 diáklányt azzal kapcsolatban, hogy a héten halálos áldozatokkal is járó tűzvész pusztított egy leány kollégiumban. A lányokat azzal gyanúsítják, hogy ők a felelősek a tűzkitöréséért, amely a Nairobitól mintegy 100 kilométerre északra található Nakuru megye kollégiumában pusztított csütörtökre virradóan, és 16 ember halálát okozta, 79-en pedig megsérültek. Az afrikai ország iskoláiban és kollégiumaiban gyakoriak a tűzesetek. Ezek egy részét az elektromos berendezések meghibásodása, másokat azonban a rossz lakhatási körülmények és az intézményben előforduló durva fenyítések miatt tiltakozó diákság okozza. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet, záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Jó napot kívánok, baleset történt a Hungária körúton a Tököli út előtt, a Kerepesi úton a keleti pályaudvarnál irányban Zugló felé, a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé, illetve a Lánchídon is a Budai híd fő közelében ütközött két autó. Torlódás alakult ki az M0-as autóút keleti szektorán Nagytatsa és Pécel térségében az M5-ös autópálya irányába. Hosszú kocsisor araszul a Gyömbölyi úton, majd az Ülői úton végig. A budai alsó rakpart megtelt, és ma 18 órakor a hétvégére bezárják a pesti alsó rakpartot. Vigyázzanak magukra, jó hétvégét kívánunk!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyet természetesen játék kérdésünkkel kezdünk, aztán meghallgatunk egy beszélgetést Vladimir Csetkárral, apropója pedig, hogy a művész úr holnap a BJC-ben koncertezik. Aztán pedig felhívom majd Hávarga Marjont telefonon, ennek apropója, hogy holnap délután 4-kor lesz Dr. Jazzy. De vissza a játék kérdésre, most, illetve a következő óra elején mondom még el a játék kérdést, ez a promóció véget ér ezen a héten, ma még lehet napi nyereményt nyerni, egy ajándékcsomagot a Tejtermék Tanács jóvoltából, és akik az elmúlt két hétben játszottak és beküldték a megfejtésüket a játék@jazzy.hu e-mail címre, azok között kisorsoljuk majd a két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. A mai kérdés így hangzik. Melyik országban található a világ legismertebb tehéntej alapú sajtfesztiválja, az Alkmaar Cheese Market? A. Franciaország, B. Hollandia, C. Egyesült Királyság. Ha tudják, már is jöhet a válasz. Most zenét fogunk hallgatni, a Ghostbusters nevű stúdió formáció adja elő az Upside Down című klasszikus Diana Ross dalt, utána pedig Charlie a klasszikus Jimi Hendrix dalt, a Crosstown Traffic-et.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben most jöjjön a Vladimir Csetkárral készített beszélgetés. Vladimir Csetkár neve ismerős a Jazzy hallgatók számára, mert a kezdetek óta játsszuk a dalaidat. Most lehetőségünk lesz személyesen is találkozni veled, mert a Budapest Jazz Clubban lépsz fel. Ám mielőtt a koncertről beszélnénk, tekintsük át, hogy hol állsz most a pályádon. Van már sok nagylemezed, klubkoncertjeid szerte az USA-ban, és még a remix bizniszbe is beszálltál. Szóval...
1: Well, it's a great question because I always
2: Ez nagyon jó kérdés, mert rám nem csak az olyan jazz zenészek voltak hatással, mint George Benson vagy Wes Montgomery, hanem például a Chic zenekar vagy Patrice Rashin és olyan hangszerelők, mint Quincy Jones. A pályámon ezeket az elemeket kombinálom: jazz, soul és disco. A lemezeimen saját szerzeményeim szerepelnek, de vannak közös munkáim más zenészekkel, illetve olyan remixerekkel, mint Dimitri from Paris, Bob Sinclair vagy Dr. Peckern. A lényeg, hogy a különböző projektekkel a közönség más-más részét érem el. Persze elsősorban szerzőként tekintek magamra, a munkám íve pedig olyan, mint amikor este elindulsz egy jazzklubból, aztán hajnalra egy diszkóban kötsz ki. A zeném tele van energiával, őszinte és tényleg a lelkemből jön. Ennek vagyok a megszállottja egész életemben. My obsession
0: all my life. Tudjuk rólad, hogy aféle one-man show-t viszel, amikor a dalaid megszületnek. Te írsz, te komponálsz, te hangszerelsz, és még te vezényelsz is. Ám valami mégis azt súgja nekem, hogy nem egyedül leszel a Budapest Jazz Club színpadán.
1: Well, I'm very excited
2: generally. Szuper zenészekkel leszek együtt a színpadon. Hammer Gábor trombita, Ördög Krisztián szaxofon, Szögi István harsona, Najsul Armand billentyű és Vendi Máté dob felállásban. Tekintettel arra, hogy dalaim eredetiben nagy zenekarokkal szólalnak meg, akár 20-30 zenésszel, erre az estére áthangszerelt verziókkal készülök, kifejezetten 7 zenészre szabva. A dalok átadják az eredetik energiáját, de sokkal jazzesebb hang. Szóval két oldalamat is megmutatom, a gitáros énekest és a szerző hangszerelőt is.
1: Guitar and vocal, but also as an arranger and composer in the concert at Budapest.
0: Milyen koncertre számítsunk? Munkád általános bemutatása, vagy a legutóbbi lemezre koncentrálsz?
2: Egyértelműen az általános bemutatásra. Ez a koncert pedig sokak számára olyan lesz, mint egy első alkalom. Szóval játszom a régi lemezekről és a legutóbbi albumról is.
1: On the latest one as well.
0: Jazzzenészek gyakran játszanak a koncertjeiken a saját dalok mellett standardeket is. Nálad számíthatunk ilyenre?
2: Mikor a pályámat kezdtem, és még nem volt elegendő saját szerzeményem, én is gyakran játszottam standardeket. De az idő múlásával elkezdtem a saját önkifejezésemre koncentrálni, mert csak így tudom megmutatni, ki is vagyok valójában. Nem tipikus jazzzeneszerző, mert több stílusban is írok dalokat, sok inspirációért, de mindegyik azt használom, ami hozzátesz a művészetemhez. A szerzeményeim, a saját dalaim, saját szövegeim és saját érzéseim összessége. Éppen ezért csak a saját dalaimat fogom előadni. Manapság nagy divatja van a feldolgozásoknak, de azzal, hogy én csak saját szerzeményeket játszom, szeretném azt a vonalat továbbvinni, ami például a 70-es években volt. Akkor nagyon sok és jó eredeti dal született. Sokammal könnyebb utat választják, nem vesződnek a komponálás izzasztó munkájával. Hadd mondjam el, hogy amikor a Berklin diplomáztam, nagyjából 2500-3000 diák közül mindössze 4-en voltunk, akik zeneszerzésből, hangszerelésből és nagyzenekari hangszerelésből is vizsgáztunk. Én például a mai napig papíron komponálok, nem használok hozzá számítógépet, és ezzel a módszerrel készítem a dalaimat.
0: Nos, kedves Macedónia George Benzonja vagy a Luxury Funk hercege, mit üzensz a hallgatóknak, mielőtt lejátszanánk a Time Goes By című dalodat?
1: Thank you, Laszlo, it's been a lot of descriptions for my work, but I'm looking forward for this especially Budapest Jazz Club and to enjoy the wonderful food over there and the architecture. I'm also a lover of all kind of gastronomy, art, and so for me it's a complete experience.

0: Lelki-szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzyn.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé a külső sávban. Lassú haladás a Nagykörúton a Blaha-Lujza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál délre, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. A H7-es hév a Szent Imre tér és a Boráros tér között, a Boráros tér irányú vágányon és ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbuszok is segítik a közlekedést. A Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Kovács Botond, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, és ahogy ígértem, itt van velem telefonban Hávarga Marian kolléganünk, természetesen a témánk a holnapi Dr. Jazzy. Szia!
1: Szia, Laci, köszöntöm a Jazzy hallgatóit!
0: A kérdésem röviden ugyanaz, kivel és miről?
1: Szombaton délután 4 órától a Dr. Jazzy vendége Nikola Péter, jelenlét tréner, és talán te is, meg a hallgatók is emlékezhetnek az ő nevére, hiszen már nagyon-nagyon régóta ismerem Pétert és a munkásságát, egyébként nem csak én, hanem a gyerekeim, ugyanis Péter, Nikola Péter a Zorka mesék írója is. Azt gondolom, hogy nagyon sokan, akár a felnőttek közül is ismerhetik a Zorka meséket, ezek tanító mesék, és ismerhetik azokat a zenés foglalkozásokat is, amelyeket gyerekeknek szokott tartani Péter most már évek, évtizedek óta. És hogy miért hangsúlyozom ezt? Most elsősorban azért, mert a jelenlét, mint olyan, az nem csak a felnőttek számára fontos, hanem a gyerekeknek is. Ezt a gyerekek bizonyos szempontból szerencsésebbek, mert hogyha nagyon belelendülnek a játékba, akkor ők tökéletes zen állapotba tudnak kerülni. Szerintem ezt így mindannyian szülőként vissza tudjuk igazolni. Az a fajta meditatív állapot, amikor semmi nem tud kizökkenteni. Ilyenkor egyébként tök jó gyógyító folyamatok is elindulnak, akár gyerekeknél is, hogyha stresszesebb volt, vagy érte valami sérelem, de felnőtteknél is. És hogy miért olyan nehéz ezt a jelenlétet, ezt a meditatív állapotot létrehozni nekünk felnőtteknek, többek között erről fogunk beszélgetni.
0: Ha lefordítom a hétköznapi nyelvre, mert hát én nem vagyok szakember, akkor tulajdonképpen, amikor megkérdezik valakitől, hogy itt vagy, vagy csak jelen vagy, vagy fordít, vagy jelen vagy, vagy csak itt vagy, az két állapot közötti különbség az, amiről tulajdonképpen beszéltek?
1: Szerintem ezt nagyon pontosan fogalmaztad meg. Igen, és ráadásul ugye van egy éberfigyelem is. Tehát sokan azt gondolják, hogy a jelenlét az valami megfeszített dolog, valami, amilyen mentális erőfeszítést igényel, és akkor közben nem tud pihenni az agy, nem tud pihenni az idegrendszer, nem tud pihenni a test. Miközben vannak olyan technikák, amelyek, és egyszerű technikákról van szó, amelyeknek a segítségével ezt az állapotot egyre rövidebb és rövidebb idő alatt meg tudjuk úgy teremteni, hogy a végén már nem csak olyan típusú idézőjelben társas játékok teszik ezt lehetővé, mint amilyenek például Péternek a jelenlét tréningjei, hanem úgy is, hogy az ember mondjuk a buszmegállóban áll, és akkor végig tudja magán futtatni ezt a programot, hogy éber jelenlétben legyen, azaz ne tűnjön el teljesen ebben a meditatív állapotban, hanem észlelje a körülötte lévő eseményeket, de közben pihentetni tudja az egész testét és az elméjét is.
0: Hát lehetséges, hogy amiről te beszélsz, az pont ellentmondásban van azzal, amit mi szeretnénk elérni, amikor a hallgatót igyekszünk rávenni arra, hogy hallgassa a rádiót. Ugye tudjuk, hogy a legtöbben talán éppen most is kocsiban ülve háttérrádiózásként hallgatnak minket, tehát ott vagyunk, de nem biztos, hogy rádióként jelen vagyunk, csak ha valami jó zene szól, és lehet a refrénjét dúdolni, vagy valami. Szóval nem lesz könnyű feladat. A kérdésem megint a szokásos, hogy az elméleti fejtegetéseken túl gyakorlati tanácsokra lesz-e időd abban a 60 percben holnap, szerinted?
1: Én nagyon szeretem, amikor ezt a kérdést felteszed, mert igen, ez

0: Egy nagyon fontos kérdés, hogy ne csak arról beszélgessünk, hogy hogyan lehet elméletek segítségével ezt megtámogatni, vagy egy biztonságos környezetben, egy tréner által irányított zárt rendszerben megvalósítani. Pontosan az a cél egy ilyen típusú jelenlét tréningen is, hogy egyrészt az emberek képesek legyenek egymással kapcsolódni úgy is, hogy egyébként semmi közük nincsen egymáshoz. Ez egy óriási bizalom, és hogyha belegondolsz, azért a bizalommal nagyon sokunknak felnőttként tényleg komoly problémái vannak. Ebben benne van az ősbizalom elvesztése, a kötődési zavarok, mindenféle, amiket ránk pakol az élet, hogy olyan nehezen tudunk egymáshoz kapcsolódni idegenekként, miközben, amikor egy-egy ilyen tréning gyakorlati módon megvalósul, akkor pontosan az a cél, hogy ráismerjen az ember, hogy annyira sok mindenben hasonlítunk egymásra, amit persze nem tudunk elsőre. És hogyha ezeket a technikákat ki lehet vinni a hétköznapokba, a gyakorlatba, akkor egyszer csak azt vehetjük észre, hogy egész másként kapcsolódunk a szomszédhoz, a munkahelyen, emberekhez, utcán vagy bárkihez, ami persze nem egy túlzás, tehát nem arról van szó, hogy akkor most mindenkivel barátkozni fogunk, hanem a kapcsolódás élménye, ami egy nagyon fontos, alapvető pszichológiai igénye az embernek, az ilyen kis gyakorlásokkal egyre természetesebb legyen.
1: Hát péntek délután van, hogyha most a kedves hallgatókat kikérdezném, hogy miről beszéltünk az elmúlt 5 percben a Mariannal, nem biztos, hogy tudnák, de elég, hogy itt voltak, ráadásul ez tulajdonképpen csak a felvezetés, egy kis szakmai nyelven szól a cross promóció, mert a fajsúlyos tartalom úgyis holnap délután a Dr. Jazzy-ben hangzik el, és Marian elmondja nekünk itt a végén még egyszer, hogy kivel és miről beszélget tehát.
0: A Dr. Jazzy vendége tehát szombaton délután 4 órától Mikola Péter jelenléttréner.
1: Kedves Marion, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és jelen voltál, nem hagyom ki ezt az alacsonyan csüngő gyümölcsöt, és kellemes hétvégét kívánok neked, szia!
0: Köszönöm. Szia!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. Hamarosan elkezdődik a harmadik óra, amelyben még mesélek naptári eseményekről, ajánlok önöknek programokat, és érkezik Titel Kinga és Szerémi Nóra a Mesélő Budapest rovattal is. De hogy ez az óra sem maradjon programajánló nélkül, ide vigyeztünk a végére még egyet, előre tekintve. Ősszel és télen a Hajdnaum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamarakoncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Pörszül kórus és Orfeó zenekar, valamint kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith, illetve Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamara műveivel, mindez a Hajdnaum Régi Zenei Központ őszi-téli programja a Zeneakadémián. Nem mondják, hogy nem szóltunk időben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszíria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntőmenetről. Nevetni ér. Jegyek utazenihez.hu.
2: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
3: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés. Napos nyári idő lesz. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a bizottságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta Ursula von der Leyennek Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal minden olyan kérdésről megállapodtak, ami lehetővé teszi, hogy a magyar emberek hozzáférjenek a nekik járó forrásokhoz. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, hogy ma majdnem 750 gép mozgás és 71 ezer utas várható, míg egy átlagos pénteki napon 450 gép mozgás történik. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 ezrei érkeznek Budapestre, az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utasok utazása is gördülékeny legyen. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Szombaton elkezdődik a strand szezon, Balatonfüreden kinyit a Kisfaludi és az Eszterházi strand, hétfőtől pedig a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd strand is látogatható lesz, közölték a Tóparti Város honlapján. Arról is tájékoztattak, hogy a Füred kemping előtti 180 férőhelyes parkolót bevonták a városi díjfizető övezetbe, így az autósoknak júniustól ott is fizetniük kell a parkolásért. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet, záporzivatar inkább északkeleten fordul elő, az északnyugati szél megerősödik, 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
4: Jó napot kívánok! Budapesten lassú haladás a Nagykörúton, a Blahaluza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton befelé, valamint a Balcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében, az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárható csatorna karbantartás miatt. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedési járműveit engedik át. Lezárták a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Kovács Botont, PKK Info.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a harmadik boldog órában. A negyedik és az ötödik az már önfelett lesz, ugyanis Bárány Anna és Suri Imre érkezik a Funky Feelinggel. Két hete fut a teljes promóciónk, amelynek ugyebár vannak napi nyereményei egy-egy ajándékcsomag a tejtermék tanács jóvoltából, és most a hétvégén eldől, hogy kinyeri a két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Azok között sorsolunk, akik játszottak, játszanak, most van utoljára lehetőségük, és elküldik a választ a napi kérdésre, amely ma így hangzik. Melyik országban található a világ legismertebb tehéntej alapú sajtfesztiválja, az Alkmaar Cheese Market? A. Franciaország, B. Hollandia, C. Egyesült Királyság. Küldjenek választ, csak e-mailben fogadjuk a válaszokat, az e-mail címünk játék@jazzy.hu, aztán pedig sorsolunk, a nyertes pedig természetesen értesítjük. Ebben az órában számíthatnak programajánlatainkra, van azért egy-két napteli esemény, amit mindenképpen szeretnék megemlíteni, sőt még születésnap is, aztán pedig a gyermeknap témakörében beszélget egymással Tittel Kinga és Szerémi Nóra, nyilván a közös szál a főváros, hiszen mindez a Mesélő Budapest rovatban zajlik majd, de addig azért van még néhány zenénk, itt van például először Don West és a Never Love.

0: fej.
1: Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Ezen a héten szombaton a macedón gitáros zeneszerző hangszerelő virtuóz Vladimir Csetkár koncertezik a Budapest Jazz Clubban. A nemzetközileg elismert zenész dalaiban, mintha George Benson gitározna a Jamiroquai hangszerelésére. A buli garantált, ahogy azok, akik tavaly már ott voltak a koncertjén, tudják. Soul, funk, disco, jazz, acid jazz, s hogy ez miként fér meg a Budapest Jazz Club színpadán egyetlen koncert keretében? Nos, szombat este Vladimir Csetkár koncertjén kiderül. Jövő csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyar fogások, újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű bori jóga is várja az érdeklődőket majd jövő csütörtöktől vasárnapig a Rozália borpikniken a Városligetben. Remek családi élmény várja a közönséget most szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon, ahol a Disney legendás klasszikusa az Oroszlán király elevenedik meg filmkoncert formájában. Az animációs filmet óriás kivetítőn láthatják a nézők, miközben a zenét élőben játssza a Danubia zenekar Stefan Geiger vezényletével. Szimba története a barátságról, a bátorságról és a felelősségvállalásról generációk óta meghatározó eseményélmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az est során felcsendülnek természetesen Elton John világhírű dalai is. A látványos film és az élő szimfonikus zene találkozása igazi gyereknapi programnak ígérkezik most szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon.

0: Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lassú haladás a Nagykörúton, a Blahalúza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton befelé, valamint a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Marit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárható csatorna karbantartás miatt. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedési járműveit engedik át. Lezárták a Kóskároly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Kovács Botond, PKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours 2026. május 29-én pénteken, ez az utolsó májusi Happy Hours, mire legközelebb találkozunk, már bizony beköszönt a június. De mi még a mai napnál maradunk, mi történt még ezen a napon? 1984. május 29-én jelent meg Tina Turner nagy visszatérő albuma Private Dancer. Ez nagyon fontos információ, hiszen ez egy klasszikus korszakalkotó album lett. 1976-ban pontosan ezen a napon jelent meg Walter Murphy A Fifth of Beethoven című kislemeze, amely ugyebár az 5. Beethoven szimfónia témája diszkó verzióban és helyet kapott a Szombatesti Láz albumán is, az bizony 76-ban jelent meg, és egy születésnap a végére 1935. május 29-én született Sylvia Robinson, a legendássá vált Sugar Hill Records alapítója, akinek beceneve az volt, hogy Mother of Hip Hop, és akinek valóban sokat köszönhet a hip hop, hogy más nem mondjak, például a Rapper's Delight című Sugar Hill Gang dalt is. Ám, mielőtt producer és kiadó vezető lett volna, a hölgy azért énekléssel is próbálkozott. 73-ban jelent meg az a dala, ami legnagyobb sikere lett, meg is hallgatjuk most, jöjjön a Pillow Talk!

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovadban a bennünk élő gyermeket ébresztjük most fel egy picikét, hiszen a gyermeknapok történetéről fogunk beszélgetni május utolsó vasárnapja, ugye? A gyermeknap. Milyen történettel készültél mára?
2: Nagyon érdekes a gyereknapok története, nem olyan vidám és örömteli, mint amilyennek elsőre gondolnánk, mint ahogy most szoktuk ünnepelni. Egészen 1906-ig kell visszamennünk, hiszen ekkor tartottak először gyereknapot a fővárosban, és hát tényleg, hogyha időgép segítségével visszamehetnénk, akkor azt láthatnánk, ahogy mondtam, nem egy örömteli akció, hanem ez egy segélyakció volt annak idején az árva és rossz sorsú gyermekek javára, de ezt egy olyan népünnepé kísérte, amely a korabeli beszámolók szerint tényleg a társadalom minden rétegét megmozgatta. Adománygyűjtő persejek mellett hölgyek a legelőkelőbb családokból is részt vettek, az utcákon zenészek, mutatványosok vonultak, és nagyon-nagyon sok ember adakozott jókedvűen és tényleg szívből. Hogy mindezt mi előzte meg, nagyon fontos megemlítenünk, hogy az intézményes állami gyerekvédelem az 1901-es Széll Kálmán miniszterelnök nevével fémjelzett gyermekvédelmi törvényekkel született meg Magyarországon. Ez a törvény nemzetközi összehasonlításban is nagyon korán, többek között már arról rendelkezett, hogy a hatóság által elhagyottnak nyilvánított 7 éven aluli gyermekek védelme és ellátása az állam feladata. Tehát itt már ezek a nehezebb sorsú gyermekek bekerültek a látókörbe, és ekkor már el is indult valami, hiszen 1906-ban, ugye 5 évvel később megalakult a gyermekek jólétének előmozdítására hivatott szervezet, az Országos Gyermekvédő Liga.
1: Ez kihez kötődik?
2: Gróf Edelsheim Gyulai Lipót vezetésével történt mindaz, aki nem csak az arisztokrácia, hanem az egész magyar társadalom közismert alakja volt. A Liga pillanatok alatt beágyazódott a társadalomba olyannyira, hogy ők voltak azok, akik 1906. május 26-ára pont ugyanarra napra esett, mint idén, gyermeknapot, másnapra pedig 27-ére gyermek ünnepet szerveztek. És ahogy mondtam korábban is, a város forgalmasabb pontjain gyűjtőpontokat alakítottak ki, ahol az előkelő hölgyek várták az adományokat. És mellettük sikerült megnyerni a művészvilág tagjait is, akik színházi előadásokat szerveztek, kabaréktól egészen operaházi díszelőadásig mindenféle szórakoztató programmal készültek, hogy egy nevet említsünk, Fedák Sári például kabaré előadással lépett fel.
1: Azt említetted, hogy a város forgalmas pontjain voltak ilyen gyűjtőpontok. Na de volt olyan helyszín, ami kifejezetten fontos helyszíne volt?
2: Igen, például a Városligeti Vósliban rengeteg program várta, ez szerintem olyan lehetett, mint manapság a gyermeknap, úgyhogy ez megmaradt. Idézek például egy 1906. május 22-i számból, az Újság című lapból, itt ugye még csak előre harangozza azt, hogy mi is fog történni a gyereknapon, idézem, érdekes műsor lesz a gyereknapon a Beketov cirkuszban, az állatkert délután nagy népünnepet rendez, sok tréfás mulatsággal, érdekes látnivalóval. Este Ős Budavárában lesz monstre díszünnep. Délután gyermekünnep gyermekkocsi korzóval, melynek győztesei aranyérem jutalomban részesülnek. Az est legbájosabb jelenete a gyermek szépségverseny lesz, melynek zsűriében előkelő művészek és művésznők foglalnak helyet.
1: Tűha, ez is egy érdekes téma lehet, hogy gyermek szépségverseny. Na, hát lehet, hogy lesz majd ilyen. Na de nézzük, hogy hogyan alakult tovább ez a szokás.
2: Ez a szokás aztán a következő években is megmaradt. A dátum az sokszor változott, de mindig a tavaszi hónapokra esett, áprilisra vagy májusra a gyermeknapnak az ünnepsége. Itt az adományozás fontossága ezek után is megmaradt, hiszen a boldog békeidők után jött ugye az első világháború, jöttek a forradalmak, jött a trianoni békeszerződés és a 20-as évek gazdasági válságának az időszaka, és éppen ezért az Országos Gyermekvédő Liga nagyon-nagyon sok nélkülöző gyermeken segített ebben az időben, amikor az emberek legnagyobb része szintén nélkülözött. És emellett tényleg a város és az ország vezetői is kiálltak az ügy mellett, nem csak erkölcsileg, hanem anyagi támogatásokat is adták az ügyhöz. Évről évre megmozdult a város ezekre a gyűjtőakciókra, de azt olvassuk például, hogy 1938-ban már 127 helyen állított fel gyűjtőhelyet az Országos Gyermekvédő Liga főváros szerte, és itt is a politikai vezetők, közjogi méltóságok feleségei mindig jelen voltak, abszolút aktív szerepvállalásban voltak érintettek, színészek, színésznők is felhasználták a hírnevüket a nemes cél érdekében. egyikében, és ott ültek az egy-egy színház épülete előtt elhelyezett asztaloknál.
1: Ezek a gyermeknapi rendezvények, vagy kétnapos események, ezek meddig tartottak?
2: 1943-ban volt az utolsó, ilyen értelemben hagyományosnak vett gyermeknap. A gyűjtés a híradásuk szerint zuhogó májusi esőben történt, és hát mondhatjuk azt, hogy így búcsúzott Budapest a háború előtti világtól, a háború előtti világ gyermeknapjaitól. A háború után pár évig még felelevenítették ezt a szokást, de 1950-től végérvényesen feledésbe merült az adománygyűjtő jellege ennek a napnak, és bár a mai napig is ünnepeljük a gyermekeket május utolsó vasárnapján, itt már inkább csak ez a vidám, vicces fele maradt meg. Hát lehet, hogy nem lenne rossz ötlet feléleszteni azt az eredeti hagyományt is, amikor tényleg gondolunk a nehezebb sorsú gyerekekre is, akár adománnyal, vagy társadalmi szerepvállalással picit feléjük fordulunk, rájuk is gondolunk.
1: Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a pénteki Happy Hours vége. Meg vége van a kéthetes teljes promóciónknak is, de úgy nem búcsúzom el, hogy még egy érdekességgel ne szolgálnék. Íme. Budapest tejellátásában kiemelkedő szerepet játszott a Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezet, amelynek védjegye egy pólyást a csőrében tartó gólya volt. 1883. szeptember 20-án kezdte meg működését, majd 1887-ben költözött a Rottenbiller utcai korszerű telephelyre. Kezdettől gondoskodott a tejhamisítás megakadályozásáról, a tej minőségének és beltartalmi jellemzőinek folyamatos ellenőrzéséről. A minőséget mutatja, hogy többek között itt készült az a vaj, amelyet Erzsébet királyné gödöllői tartózkodás alatt elfogyasztott. Az értékesítés korszerű formáit is bevezették, volt házhoz szállítás ólomplombával lezárt, visszaváltható üvegekben, teivók működtek a város legnépszerűbb pihenőhelyein, így az Erzsébet téren, a Margit szigeten és az Állatkertnél, valamint város szerte több tucat tejcsarnokban árusítottak termékeket. Mindez még a múlt század végén volt. És milyen jó lehetett. Ezzel a kellemes hírrel búcsúzik önöktől az elmúlt három óra műsorvezetője, Jazz Kovács László. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
0: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. A környéken korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel és gyalogosan közelítse meg. Lezárják ma 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Manap közben befelé, vasárnap napközben pedig kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre. térre vezető utat. Lezárták a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szervízútját a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, a Ripoll-Rónai utcát a Délibáb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát a Ripoll-Rónai utca és a Dózsa-György út között, valamint a Benczúr utcát a Ripoll-Rónai utca és a Dózsa-György út között. Kovács Botond, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky feeling most a Jazzin.
4: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
5: Nagyon kellemes estét kívánunk, ez a Jazzy, a Jazzyben pedig a Funky Feeling Bárány Annával és Súri Imrével.
6: Nagyon szép estét kívánok én is önöknek. Mi újság, hogy vagyunk?
5: Minden szép, minden jó. Azt találtam ki a mai műsorra, hogy rengeteg ismert funky zenét játszottunk az elmúlt időszakban, hogy a mai műsorban inkább olyanokat szedtem elő, vagy elsősorban olyanokat szedtem elő, akiket vagy nagyon ritkán forgatunk, vagy egyáltalán nem. Úgyhogy a mai műsor ennek jegyében tele kuriózummal, tele csemegével.
6: Óriási, ezt én is nagy szeretettel köszönöm Iminek. Ezt most elárulom önöknek, az úgy szokott kinézni, hogy az Imi összeállítja a mixeket, és átküldi nekem, hogy azokról kutassak bármilyen érdekességet önöknek itt adásba, vagy nektek adásba, és hát most annyiban segített az Imi, hogy besötétítette azokat, kiemelte azokat, akikről egyáltalán ír bármit az internet, vagy legalábbis szórakoztató.
5: Könnyebben találsz valamit.
6: Na, úgyhogy volt vele kutató munka, de hát majd meglátják.
5: Ez a feladat. George Duke Richardjával kezdünk, ez egy klasszikus muzsika, és olyannyira, hogy tulajdonképpen a jazz és a funk valahonnan innen indult. Aztán First Choice és a Love Tank, Berry and Gibbs féle remixben, Horsemeat Disco and Cathy Slage közös felvétel a Jump Into the Light, igen, ő a Sister Slage egyik tagja, még aktív tagja, illetve Evelyn Champagne Kingtől a Back to Love.
6: George Duke-ot kaptam feladatul, Reach Igen. Out című dalát kutattam ki. A Guardian of the Light című lemezen jelent meg, ami az amerikai billentyűs lemez producer 17. stúdióalbuma 1983-ban az Epic Records gondozásában jött ki, a felvételei pedig Los Angelesben zajlottak. Duke különféle billentyűs hangszereket használt a felvételhez, olyanokat, mint például a Rhodes, a Korg Polyszix, vagy az Odyssey, vagy a Klaviár szóló, Minimugot is használt, és melodikát is. A melodika egyébként egy nagyon érdekes kis hangszer. Nekünk is van otthon Marcinak, azt így fújni kell.
5: Fújni és billentyűzni. Nagyon... Persze, nekem is volt gyerekkorban.
6: Tényleg?
5: Persze.
6: De nem, de ez most úgy csinálják, képzeld el, hogy egy ilyen kis flexibilis csővel van. Tehát, hogy nem magát a cuccot fújod, mint nekem is volt olyanom, hanem egy ilyen flexibilis csővel van. Igen. Na, úgyhogy ilyet is használt. Az albumon egyébként különböző zenészek közreműködtek, és olyan énekesek, mint Jeffrey Osborne és Lynn Davis. A Billboard 200-as listán a 147. helyig kúszott, az R&B hip-hop album listán jobb helyet végzett, ott a 46. lett. Három kislemez is megjelent erről a bizonyos albumról, köztük a hamarosan forgó Reach Out. Ez volt a vezető kislemez, és hát ez is elég jól teljesített, 59. lett az R&B dalok listáján, és ezzel a muzsikával a popsláger listákra is felkerült George Duke, és ez meghozta számára a nagyobb népszerűséget. 1980-as években a karrierje egy második szakaszba lépett, mivel ideje nagy részét ekkor már lemezproducerként töltötte, pop és R&B slágereket készített olyan művészetnek, mint többek között Anita Baker, Everett Herb, Gladys Knight vagy Barry Manilow. Érdekesség, hogy 1989-ben George Duke ideiglenesen Marcus Millert váltotta az NBC késő esti zenei előadó műsorának, a Sunday Night-nak a zenei igazgatói posztján, úgyhogy George Duke még ilyesmiben is jó volt.
5: És volt Budapesten is koncertje, a Sziget Fesztiválon, tehát volt Debrecenben is, mind a kettőn ott voltam. Na, tehát akkor még egyszer George Duke, First Choice, Horsemeat Disco, illetve Evelyn Champagne King.

0: a Jazzy Rádióban ez a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixim elsőként George Duke-tól szólt a Reach Out, aztán jött a First Choice-tól a Love Tang, Hornsmith Disco és Cathy Stage közös muzsikája a Jump Into the Light, illetve Evelyn Champagne King-től szólt a Back to Love. Na, a folytatásban egy 2010-as évek sztárja, Izzo Fitzroy és az I Want Magic. Aztán egy klasszikus James Brown és a Too Funk In Here. Aztán Javier Moriyasszul a Crazy, illetve La Felix és Joshua Moriarty közös felvétel a Get To You.
0: James Brown és Izzo Fitzroy is be volt sötétítve, hogy beszélhetnék róla, de sajnos azt kell mondanom, szegény Izzo Fitzroy, hogy nem rólad fogok beszélni, hanem James Brownról, annak apropója.
1: Kimeríthetetlen.
0: Is. Egyrészt igen, másrészt pedig ő is május 3-án született, és sajnos James Brown bácsi mindenkivel szemben, hát jó, majdnem mindenkivel szemben előnyt élvez. 79 májusi kislemez fog itt nálunk is forogni, ami a Billboard R&B lista 15. helyig jutott. A The Original Disco Man című albumon is megjelent, és a kritikusok az év diszkó lemezeként méltatták ezt a bizonyos dalt. James Joseph Brown, amerikai multiinstrumentalista, énekes, zeneszerző, mint ahogy voltam kedves mondani, 1933. május 3-án született, nem velem egy napom, én picit később, de május 3-a stimmel, és 2006. december 25-éig volt közöttünk, és találtam, van egy nagyon jó kis oldal, rocknemzedék.hu, és itt írnak James Brownról, akinek különféle becenevei is voltak, ugye a Godfather of Soul, azt szoktuk mondani, Mr. Dynamite,
1: Mr. Sex Machine.
0: Így van, de van még egy olyan is, hogy Soul Brother Number One.
1: Igen.
0: Aztán van egy ilyen is, hogy The Hardest Working Man in Show Business.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ezeket is használták rá, ezeket nem véletlenül kaptam.
1: Tudod, hogy ki volt a másik, aki ennyi becenevet kapott még életében?
0: Frank Sinatra.
1: Így.
0: Hát ez Jazzy Lex, Bárányon a Jazzy Lexikon. Hát tényleg, okay. Bocsánat.
1: Megnyugodtam.
0: Ilyenkor mindig úgy izgulok, hogy jól válaszoljak, de ez tényleg tudtam. Egyébként Frank Sinatrát majd Jazzy Goldiesban is játsszuk, zárójel bezárva vasárnap 10 óra. Na, menjünk vissza egy kicsit akkor James Brownra. Hát ő volt az, aki az R&B, valamint a soul zenét a funky felé vezető úton elindította, ez igazság?
1: Abszolút.
0: Amerikai délszegénységbe született, sorsa mindvégig magán hordozza az eredetének megmásíthatatlan bélyegét. Gospel kórusokban kezdett el énekelni, és még el sem kezdődött zenei pályája, amikor fegyveres rablásért már börtönbe csukták. Hát ugye ez a mély szegénységnek az egyik kis momentuma. A 70-es évek közepétől Brown Star státusza kezd megkopni, általa létrehozott R&B zenei szabadságát a jazz ritmikai szigorával ötvöző stílus helyett, hát a diszkó enyhén primitív ritmus világa hódította, és ez ugye hát őt egy kicsit perifériára szorította, és a 79-es The Original Disco Man című korong is jól példázza ezt, még akkor is, hogyha ebben a periódusban ez volt James Brown legsikeresebb dala. Aztán a 80-as években ugye jönnek a filmek, amik felkarolják őt, ugye a Blues Brothers, a Dr. Detroit, vagy a Rocky 4, és ez utóbbiban ugye a Living in America, amit itt szoktunk játszani a Funky Feelingben is. Jönnek a drog problémák, és hát a törvénye folyamatosan azért össze-össze ütközik. 2006. decemberéig színpadon volt, ekkor halt meg, és hát a James Brown revue mára is ma is fogalom, tehát hogy fergeteges színpadi attrakció, ő megőrülés. Na, mit szólsz?
1: Véletlenül voltam James Brown koncerten is. Na,
0: kérlek.
1: Rövidesen jön James Brown, de előtte Izzo Fitzroy.

0: Ez a Jazzy, a Jazzyben pedig a Funky Feeling Bárány Annával, Suri Imrével, Iza Fitzroy, James Ron, Javier Marías, illetve La Félix és Joshua Moriarty közös felvétele forgott. A folytatásban pedig elsőként egy olasz, Lucio Dalla és a Stronzo, aztán Melvo Baptistól a Bad Company, aztán Pino D'Angiotól a Macaulay Ideale, és a vége Michael Jacksontól a Falling in Love.
1: Hát kérlek szépen.
0: Annyival nehezítettem az Anna dolgát, hogy nem Michael Jacksonról kell beszélnie, hanem Pino D'Angelo-ról.
1: Igen, hát nagyon-nagyon. Jó, mindegy, ilyenkor mindig örülök, mert Michael Jacksonról ugye egy csomó mindent tudok már, de ellenben ugye Pino D'Angelo-val, akiről szinte semmit. Hát művész nevét a Giuseppe Chierchia helyett vette föl, tehát ez volt a születési neve. Augusztus 14-én volt 70 éves, és hát ő az Italo Disco egyik jeles képviselője.
0: Nem volt ő Italo Disco.
1: Ezt írja az internet.
0: Én tudom, hogy ezt írja, de ő az Italo Disco korszakban tűnt fel, de ő soha nem játszott Italo Discot.
1: Jó. A 80-as évek legnagyobb slágere fog itt nálunk is forogni, ami több mint 2 millió példányban kelt el Európa szerte. A dal basszus vonalát az Ain't No Stopping Us Now című dalból vette át, majd később a Madison Avenue 1999-es Don't Call Me Baby című slágerében is felfedezhetjük, de hát ugye milyen is volt egy Pino D'Angelo koncert, mert hogy ezt is megtaláltam. Hát kérlek szépen, elindul a funkzene, a nézőtér azonnal megmozdul, ekkor egy meglehetősen elegáns férfi lép a színpadra, egyik keze a zsebében, a másikban pedig meggyújtott cigaretta, egy kissé pimasz és egy képzeletbeli flörtről mesél, de a hangja ironikus mindeközben, és hát a közönség mire ez az egész bekövetkezik, tombol. Ez van. Egy interjúban egyébként az énekes ezt mondta, hogy nem tudom, hogyan történt meg ez az egész sikeresdi, fogalmam sincs. Más világméretű slágerem is volt a Macaulay Ideale mellett, mint például a Don't Call Me Baby, vagy az Age of Love. Mindegyik táncolható és extrán olasz. És hát én nagyon jól szórakoztam közben, mondja Pino D'Angelo. A munkám egy játék, olyan, mintha soha életemben nem dolgoztam volna. Fizetést kapok olyan dolgokért, amelyeket szeretem. Ingyen is megcsináltam volna.
0: A legjobb. Na akkor még egyszer Lucio Dalla, aztán Melvo Baptist, Pino D'Angelo, illetve a végén egy angolszász Michael Jackson.

0: a Jazzy Rádióban, ez a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixingben három európai és egy amerikai előadó volt, Lucio Dalla, Melvo Baptiste, illetve Pino D'Angelo voltak az európaiak, illetve Michael Jackson volt az USA-ból. Na, folytatásban most csak három muzsika fog jönni, mert annyira jó mind a három, hogy nem volt szívem lekeverni. Pete Rock-tól jön a Warzone, annak is a Forest Funk féle remixe, aztán Nora Jones-tól a Don't Know Why, szintén egy funk remixben, és a végén Simple Red Stars és a Funk Shop remixében.
0: Nora Jones kaptam feladatul, ami egy nagyon kellemes feladat volt, hiszen nagyon-nagyon szeretem úgy egyébként mindenféle feldolgozás nélkül is a hölgyet. A Don't Know Why egy Jesse Harris által írt és komponált dal, ami eredetileg 1999-ben jelent meg. A dal feldolgozása az amerikai énekesnő Nora Jones debütáló kislemeze volt, a Come Away With Me 2002-ben. Ez volt a stúdióalbum cím, és ezen jelent meg. Januárban, ez egy január, tehát januárban jól esik az embereknek szerintem ilyen dalokat hallgatni, a 100-as Billboard listán a 30. helyig jutott. A kislemez 2003-ban 3 Grammy díjat is nyert, ez volt az év lemeze, az év dala és a legjobb női popvokális előadás kategóriában is elhozta a Grammy-t, és szerintem a mai napig is ez Jones legnagyobb sikere. Ugye?
1: Abszolút.
0: Na, aztán Jones zongorajátékát Floyd Krameréhez hasonlították, stílusa és kecsessége olyan zenei érettség, amely sok billentyűsnél ma már nem található meg, és Nora Jonesról egy érdekesség, amit szerintem itt már elmondtunk, de azért ismételjünk, jó? Tehát ismételjünk egy kicsit. Az eredeti neve Gitali Nora Jones Shankar, az amerikai koncertproducer Sue Jones, és az indiai szitár virtuóz Ravi Shankar lánya. Édesanyjával élt, Dallas egyik külvárosában nőtt fel, ahol édesanyja hatalmas zenegyűjteménye már nagyon korán megalapozta az ő eklektikus ízlését.
1: Hát Nora Jones szerintem egy egészen zseniális előadó. Egyébként ő azért lett Nora Jones, mert nem akart az édesapja nevét meglovagolni, sem akart úgy popstár lenni.
0: Na, Nora Jones koncerten is voltál?
1: Véletlenül, igen. Pete Rock, Nora Jones, illetve Simple Red, igen, Simple Red koncerten is voltam, és egyébként megyünk
0: lesz
1: is.
0: Lesz
1: igen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
2: Janklovics Péter humor pörölye lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizód. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek utazenéhez.hu.
3: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
6: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: Ez a 90.9 Jazzy Rádió, benne a Funky Feeling Bárány Annával, Súri Imrével. Előző mixében The Family Jam-től szólt a Funk a Papa, aztán Uptown Funk Empire-től a Boogie, a Tramps-től az Up on the Hill, illetve Woody Funk-től a Body Slam Jam. A folytatásban Woodhead-től jön a Party Down Tonight, aztán Underdog Edits-től a Just Faking It, Avicii-től az SOS Tommy Glass-hez féle Funky Remixben, illetve a végén Break Machine és a Street Dance.
1: Avicii, a Avicii-t kaptam feladatul Imitől, tényleg ezt most csak azoknak mondom, akik esetleg most kapcsolódtak be, hogy mi ez a feladatozás. Imi a mostani műsorban olyan dalokat vonultat fel, amit nem annyira ismerhetek én, szerintem önök azért jobban képben vannak ebben, és abban segített Imi, hogy ki vastag betűzte azokat, akikről keresek. Avicii az, akiről
0: a
1: most beszélni fogok.
0: A héten volt
1: születésnapja. Az SOS, ez egy első posztumusz kislemez, ami Alban Néder és Christopher Fogelmark koprodukciójával, valamint Aloe Black amerikai énekes vokájával jelent meg. 2019. április 10-én jelent meg, és szerepel a posztumusz harmadik stúdióalbumon, aminek a Team volt a címe. A dalt írókból és producerekből álló csapat fejezte be Avicii 2018. áprilisában bekövetkezett halála után. Azt mondták, hogy körülbelül a dalok olyan 75-80%-a már készen volt, amikor Avicii meghalt. Fogelmark és Nedler társproducerek megerősítették, hogy Avicii halála után megkapták az általa készített dal MIDI fájlát, és elmondták, hogy a dalban szereplő összes hang Avicii-től származik. És bár Avicii Aloe Black-et javasolta lehetséges énekesnek a dalhoz, Avicii csak Black halála után vette fel a vokálsávokat. És akkor hát, Imi ugyanazt mondta múltkor, hogy ne nagyon beszéljek itt a halálról, de hát Avicii annyira fiatalon halt meg, mindössze 28 éves volt, hogy azért rákerestem, hogy ő vele mi is történt. 2018. április 20-án hunyt el Muscatban, ahol nyaralt. A halála okát azonnal nem közölték, a család viszont így nyilatkozott. Érzékeny fickó volt, aki szerette a rajongóit, de kerülte a reflektorfényt. Hát ez egy kicsit arrafele tendál, hogy valóban az öngyilkosságnak mondják talán, vagy annak adnak nagyobb esélyt. Május 22-én Berling családja bejelentette, hogy privát temetést szerveznek a hozzá legközelebb álló emberekkel, és így is búcsúztatták Avicii-t.
0: Na akkor még egyszer Woodhead, Party Down Tonight, aztán Underdog Edits, Just Faking It, Avicii SOS Tommy Glass-es féle Funky Remixben, illetve a végén Break Machine és a Street Dance, és akkor itt megint csak álljunk meg, mert a Break Machine volt az a banda, illetve ez a Street Dance volt az a szám, ami tulajdonképpen a break mozgalomról, vagy break táncról, vagy az, hogy elterjedt az utcán, és jött egy teljesen új stílus. Tulajdonképpen ez volt az első olyan komoly zene, ami ezt meghatározta.
1: De na, a kedves hallgatók biztos tudják, hogy én most kit fogok mondani itt, akitől én a break... stílus nem ismertem.
0: Hidd el, hogy nem mondod.
1: Fenyő Miklós jön a break.

0: Itt a Jazzy Rádióban folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixingben Woodhead Party Down Tonight, aztán Underdog Edits, Just Faking It, Avicii SOS, Break Machine, Street Dance. A folytatásban három muzsika, Delegation és a Heartache No. 9, aztán FF Edits és a Whatcha Doin, illetve a végén a Montana Orchestra és a Who Needs Enemies.
0: Így, ez lesz, akiről beszélni fogok, egészen pontosan a Montana Sextetről és kicsit Vincent Montanáról is, hiszen az ő zenei projektje volt. A hamarosan érkező dal, amelyben Montana vibrafonját és Nadia énekesnő hangját hallhatjuk, nagyon sikeres volt a diszkókban. Vincent Montana egyébként 1928-ban született és 2013-ban hunyt el. Amerikai zeneszerző, hangszerelő, vibrafonista és ütő hangszeres volt, leginkább az MFSB tagjaként és a Sunsoul Orchestra alapítójaként ismerjük.
1: A bocsánat, az MFSB, az azt pedig a beszél. Mother, Father, Sister, Brother, tehát ez egy klasszikus philadelphiai zenekar volt.
0: Igen, köszönöm, később akartam róluk beszélni, de ha már ide húztad, akkor elmondom, hogy valóban nagyon jól mondod, igazad is van, és ez egy több mint 30 stúdiózenés csapata volt a philadelphiai Sigma Sound stúdióban. Jó, tehát Mother, Father, Sister, Brother, ez ennek a tagjaként és a Sunsoul Orchestrának az alapítójaként ismerjük, és őt viszont a diszkó keresztapjának nevezték. Ezt írja a Wikipédia vele.
1: Szerintem a diszkó keresztapja az Giorgio Moroderről, de mindegy, igen, hagyjuk.
0: Oké, Montana 2016-ban bekerült a zenészek hírességének csarnokába és múzeumába. 1978-ban hagyta el a Sunsoult, hogy csatlakozzon az Atlantic Recordshoz, több albumot adott ott ki, mielőtt elindította a saját Philly Soundworld kiadóját. 1999-ben Montana, és ezt talán kevesebben tudják, a Pet Shop Boys New York City Boyán dolgozott. Abban is ő. Igen.
1: És az a különleges most az a felvétel, mert most nem a Montana Sextet, hanem Montana Orchestra, és egy kicsit másképp fog szólni a jó ismert Who Needs Enemies.

0: Itt a Jazzy Rádióban ez a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző Mixing Man Delegation, FF Edits, illetve a Montana Orchestra egy-egy felvétele forgott. Az utolsó blokkunkban pedig már is jövünk az One Way, illetve All Hodson kezes felvételével a You Can Do It-tal, aztán ilyen Pekótól a God Soul, ez egy James Brown cover, illetve végén Rowan Writing-től szól az In Your Blood.
0: A One Way egy amerikai R&B és funk zenekar volt, a 70-es évek végén és a 80-as évek nagy részében volt népszerű, Al Hudson énekes vezetésével. A csapat legsikeresebb lemeze a Cutie Pie volt, amely 1982-ben a Billboard szóldalok listáján a negyedik lett, a popdal listákon pedig a 61-edik. Az ABC Recordshoz való csatlakozásuk előtt több kis lemezt is rögzítettek, és 1977-ben debütáltak a Special For You című nagylemezzel. Ugyanebben az évben rögzítették második albumukat, a Cherished, 78-ban adták ki harmadik albumukat, és erről ugye kislemezeket is kidobtak. Amikor a banda az MCA kiadóhoz szerződött, megváltoztatták a nevüket One Way featuring Al Hudsonra, a következő albumukat is ezen a néven adták ki, erről szól majd a You Can Do It. 1981-re a zenekart egyszerűen One Way-nek hívták. 81-ben Alicia Myers énekes kilépett a zenekarból, hogy szóló karrierbe kezdjen, a helyére Candice Edwards érkezett. Aztán 2019-ben 31 év kihagyás után a One Way Al Hudson közreműködésével kiadta a 12. stúdióalbumát, New Old School címmel. Nem tudom, hogy erről majd játszunk-e valaha, de biztos, van egy ilyen lemez.
1: Na akkor az utolsó mixünkben még egyszer One Way és Al Hudson-tól a You Can Do It, aztán Pekótól a God Soul, ahogy azt már mondtam, ez egy James Brown cover, illetve Roland Whitingale-től szól majd az In Your Blood, és ez egy skót úriember, zenei producer, és ő is a disco, a house, illetve a funknak a határain egyensúlyoz, egészen kiválóan, tessék majd jól odafigyelni.
0: Köszönjük szépen Puzs Gergőnek a technikai segítséget.
1: Önnek pedig, hogy velünk tartottak, jó ét!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. Vasúttörténetipark.hu.

0: téged is. www.rozalia.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
1: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazzin.

Remixet Andrew J. készítette. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy. Jazzy Mix Andrew J. mixével itt a Jazzy.

0: Jazzy Mixet Andrew J. készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szent Király Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszék vezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes pénteki estét kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez már a Jazzy Night, a mikrofonnál éjfélig Bárány Anna. Már is induló első összeállításunk résztvevője lesz Herold Péter. A smooth jazz, a pop és a funk stílusaiban is alkotó szaxofon művésztől a Heartbeat című dalát választottuk. A kezdésben pedig a Bombon, vagyis Szolnoki Péter és Török Tamás, akik a közelmúltban adtak egy hatalmas, sikerű, teltházas aréna koncertet. Persze, hogy tőlük szól már is a Pia Olimpia. Jó szórakozást kívánok egész éjszakára, itt a Jazzin.

Ezt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol szerepel majd Pink Edward formációja, a Pink and the Panthers online című dalukkal készültem. A kezdésben pedig Váci Eszter, illetve a Váci Eszter Quartet 2011-es Eszter Kertje című lemeze szól, arról is az Így utazom. Válogatásunk után pedig kérem fogadják szeretettel a reggeli pillanatokat, az összefoglalót a Business Classból és a Reggeli Expressből.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hál Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hál Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Megtudhatjuk Német Viktóriától, az Economus senior elemzőjétől, hogy milyen szektorokat érint a BL döntő miatti drágulás Budapesten. Jó reggelt, Viki!
2: Jó reggelt! Sziasztok!
3: Lehet-e egyáltalán nagyjából tudni, hogy hány turista érkezik Magyarországra, és hát ugye valószínűleg, hogy ők már azért nem a legszegényebbek, mert ha megveszik azt a elég drága belépőjegyet, ide jönnek, alszanak valahol, ráadásul tudjuk, hogy horribilis áru Airbnb-kben, tehát hogy körülbelül mennyien jönnek?
2: Nehéz megbecsülni, hiszen kísérő rendezvények is vannak ilyenkor a BL döntő hétvégén. Pontos statisztikákat majd inkább utólag fogunk látni. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy hiába egy stadionba nagyságrendileg 60-70 ezer ember fér be, a budapesti stadionba inkább 60 ezerhez közelít ez a szám, de többszöröse lehet azoknak a szurkolóknak az aránya, akik csak a város hangulatát szeretnék megtapasztalni, vagy legalább a kísérő rendezvényekkel részt venni. Úgy akár 150 ezeren is ellátogathatnak egy ilyen BL döntő alkalmával az azt megrendező városba.
3: Hol lesznek a csomópontok? Tehát hol az egész városra kihat ez a fajta mindenféle áremelkedés, ami ugye nálatok is felmerült, vagy pedig inkább azokban a csomópontokban, ahol lesznek a szurkolói zónák, például a Hősök tere környékén lesz ott, azt hiszem, hogy az MTK-nál lesz ott egy másik.
2: Számos szurkolózónával, illetve olyan ajánlatokkal találkozhatunk a hétvégén, amik kimondottan a BL döntőhöz kapcsolódnak. Nyilván ez egy felfokozott hangulat, nem csak a kiskereskedelemben, a vendéglátóiparban, de a teljes város életében egy különleges alkalom, és meglátjuk majd, hogy pontosan mire terjed ki maguk az különösebb intézkedések, azok elsősorban nyilván a stadion környékére, illetve azoknak a úgynevezett fan zónáknak a környékére, amelyek célzottan a BL programokat kísérik.
1: Ugye hát a szállásárak azok kilőttek, ahogy Melinda is említette, a repülőjegyek ára is tulajdonképpen sokszorosára nőtt. Hol van ilyenkor szerinted a piac természetes reakciója, és hogy hol kezdődik mondjuk ugye az esemény felár?
2: Itt azért mindenképpen egy nagyon magas presztízsű eseményről van szó. A világlabdarúgó eseményei közül ez lényegében a legmagasabban jegyzett. Idén egy különleges évben vagyunk, hiszen labdarúgó világbajnokság is lesz.
1: Igen, hogyha nem lenne labdarúgó VB, akkor ez lenne abszolút a legklasszikusabb esemény ebben az évben legalábbis. Így van.
2: Így van, és azért ez egy üzleti esemény is, és ilyenkor üzletemberek is ellátogatnak a BL döntőt rendező városba, és ez eleve már egy exkluzívabb köre a turizmusnak, és ezért egy másabb kategóriába esik, mint nagyon sok más rendezvény.
3: Ugye mondják, hogy a szállások azok teljesen elkeltek, hát nem véletlenül vannak, akár tényleg most pont ma reggel olvastam, hogy 6 millió forintos szállás is. Tehát, hogy az oké, okay, hogy az
1: 6 millió forint?
3: Igen, azt a mindenit. Igen, két napra.
1: Aztán.
3: Tehát, hogy ez tényleg abszolút a csúcson van, de mi az, akik még ebből profitálhatnak? Milyen szektorok?
2: Az elsődleges költések azok nyilván a szálláshely költséghez kapcsolódnak. Ezt úgy szokták becsülni, hogy nagyságrendileg az eseményre fordított összegeknek a 35%-a, és akkor ezt követi a maga a vendéglátás, és akkor a következő költségkategória pedig a közlekedés, akár a tömegközlekedés is, de itt nagyon sokféle összetett kép rajzolódik ki a repülőjegyektől elkezdve a taxis forgalmig. Nagyon sok minden ide tartozik. Most aztán utána még egy külön kategória, még szintén a költéseknek egy 10%-át elviszi ez a kiskereskedelem. Ilyenkor nagyon gyakran vásárolnak a szurkolók különböző szuveníreket, emléktárgyakat, ezek is nagyon fontos részei ezeknek a nagy sporteseményeknek.
3: Meg szerintem az is egy fontos dolog lehet, hogy felhívja Budapestre a figyelmet. Tehát ide jön mondjuk 80 vagy 150 ezer ember, attól függ, hogy melyik becslést nézzük, és tényleg meglátják, hogy szerintem elfoglalatlanság nélkül gyönyörű ez a város, nem Peti?
1: Tehát, egyetértünk.
3: Hogy látják, hogy...
1: Viki, ez nem elemzői kérdés, de szerintem te is azt mondod, igen, hogy gyönyörű a város.
3: Igen, hogy talán igen. Az, hogy máskor is visszajöhetnek majd.
2: Igen, ilyen szempontból nagyon jó példa az atlétikai világbajnokság, ami éppen az augusztus 20-ai ünnepségekkel esett egy időpontra, és iszonyatosan jó visszhangja volt az egész városnak az összekapcsolt rendezvénysorozatnak, és ennek is köszönhetjük, hogy idén ősszel Magyarországról indul útjára az úgynevezett atlétikai világdöntő, ami a második legfontosabb eseménye lesz az atlétika teljes világának.
1: Körülbelül maga a BL döntő egyébként mekkora plusz bevételt jelenthet Budapestnek, akár csak így egy ilyen rövid hétvégén, mert ugye holnap van maga a mérkőzés, gondolom, hogy vasárnap már hazamennek a szurkolók, van, aki csak ma érkezik, vagy akár holnap délelőtt.
2: Ilyenkor egy 50 millió eurós államhatárról beszélünk, ez városonként eltérő. Londonban például két évvel ezelőtt egy nyilván az árszínvonalak miatt is egy jóval magasabb bevétel volt, 62 millió euró, mindössze egy vagy másfél nap alatt. Ehhez képest Münchenben 52 milliót láthattunk. Pontos becsléseket még nehéz megmondani, de valahol e között a két szám között fogjuk majd látni a budapesti döntőnek a bevételeit.
3: És egyébként az, hogy ez talán a legnépszerűbb, azt hiszem, hogy igen, a legnépszerűbb sportnak az egyik legfontosabb eseménye, hogy nem tudom, azt ti tudjátok-e, hogy állítólag Közép-Kelet-Európában csak Moszkvában, meg Kijevben volt BL döntő. Tehát az, hogy idehozták Budapestre, ez egy nagyon nagy jelentőségű dolog, nem?
2: Így van, ez a teljes régió számára nagyon fontos. Mielőtt a rendszerváltás bekövetkezett, egyetlen egyszer volt Belgrádban 1973-ban, ami a vasfüggönyön innennek számít, és azóta pedig igen, Moszkvában és Kijevben volt egy-egy esemény 2008-ban és 2018-ban, tehát mondhatjuk azt, hogy 10 évente jön a BL Európának erre a felére, és egyébként ez egy nagyon jó lehetőség, nem csak Budapestnek, hanem a régiós fővárosoknak is, mert azért ez jelzi azt, hogy talán ez a vasfüggöny, ami Európa nyugati és keleti felek között van, a tekintetben talán le tud omlani.
3: Meg hát én arra gondolok, hogy szerintem nagyon sok stáb is jön ide, tévéstábok, amelyek szintén megmutathatják azt, hogy itt milyen, mert azt szerintem a Hősök terére jó ötlet volt oda vinni egy szurkolózónát, az gyönyörű rész.
2: Így van, és ez már nagyon jó hátterül szolgált, akár úszó világbajnokságnak, ha visszaemlékszünk rá, hogy a szinkronúszó eseményeknél szintén gyönyörű háttér volt a Városliget, az atlétika világbajnokságon, a maratoni futóknak, illetve gyalogló eseményeknél. Szintén fantasztikus háttér volt, de egyébként a kisebb léptékű sportesemények, kisebb futóesemények kapcsán is ismerheti már a nemzetközi közönség, és egyre népszerűbb is Budapest.
1: Viki, nagyon szépen köszönjük. Németh Viktóriával, az Ökonomus Senior elemzőjével beszélgettünk arról, hogy milyen szektorokat érint a BL döntő miatti drágulás Budapesten. Viki, menj a dolgodra, aztán várunk majd személyesen itt a stúdióba. Köszi szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, szép napot.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Egy nagyon érdekes királyunkról van szó, akiről Prohászka Ottokár püspöknek van egy nagyon szép idézete, hogy Szent László nem tanít, ő nem apostol, de küzd, harcol és győz a kereszténységért. Ezek a komoly és fontos mondatok ugye lettek átültetve gyermekszemnek és gyermekszívnek a László király Tártus Paripája című gyerekelőadásba Szent László legendáin keresztül. És meg kellett találnom azt a látásmódot, hogy kicsiktől a nagyokig hogyan tudják jól látni a gyerekek ezt a királyunkat, és hát megtaláltam, hiszen László királynak valóban volt egy nagyon kedves lova, és így lett ugye a szög nézőpontjából az egész előadás, tehát hogy a ló hogy látja ugye a királyt, hogy látja a vele történt eseményeket, és hogyan tud segíteni, mint a népmesség Tártus Paripája. Ugye hát itt is harcol a jó és a rossz, Isten ember és a gonosz küzdelme, de ugye a végén akár csak a mesékben mindig a jó győzedelmeskedik és elnyeri méltó jutalmát.
2: Nem rakott túl nagy terhet Illés Dániel hátára, ő ugyanis szög.
1: Egyből tudtam, hogy ő lesz szög, amikor így a társulat tagjai között keresgéltem így, és gondolkodtam, hogy ki milyen szerepet tud méltóképpen eljátszani. Nem, nagyon jó paripa lett belőle, azt kell, hogy mondjam. Ahogy kitaláltuk ugye az egész jelmezét, és sztepcipőben van különben,

Budapesten turnén az előadással, és ami soha nem fordult elő, soha-soha, Palicson különben, a palicsi előadáson egy gyerek sem akart a rossz táborba beállni, egy sem. Soha nem történt ilyen még. Két évvel ezelőtt mutattuk be a gyereknap előtt, és ugye most egy különleges gyereknapi előadásunk lesz, 30-án. Farkas Gábor és Pál Péter segített abban, hogy ennek az előadásnak ilyen kis zenei betétei legyenek. Klasszikus gyerekmondókákat kellett megzenésíteni, és egy végtelenül játékos és kicsit ilyen ismétlődő ritusszerű zene lett, amit a gyerekek könnyen tudnak mondani. Mert erre is van példa, hogy felszólítják a gyerekeket, hogy akkor most mondjuk együtt ezt, mert akkor ez is ez fog történni. És ugye ehhez olyan egyszerű, de mégis fülbe mászó zene kellett, amit a gyerekek ugye könnyen meg tudnak jegyezni, a dallamot meg mindent, és akkor együtt tudnak mondani és énekelni a színészekkel. Én mindig azt mondom, hogy szerintem 3 éves kortól 99 éves korig, ha valaki eljön, ezt az 50 percet élvezni fogja. Egyrészt ugye vannak közismert és kevésbé közismert Szent László legendák, tehát én azt gondolom, hogy ismeretileg mindenki kap valami újat. Nem csak ilyen szükséges történelmi tényeket mondunk el, hanem ezek nagyon szépen el vannak rejtve, vagy legalábbis próbáltam elrejteni, hogy könnyen meg lehessen jegyezni és be lehessen fogadni, ugye főleg a gyerekeknek. Szól ez az előadás a hazaszeretetről, valamint én azt gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ez szintén gyerekekre is felnőtt is igaz, hogy ilyen királyunk volt, aki ilyen okos, tiszta lelkű hős volt, és hogy tényleg ez a paripa, aki vele volt, és valóban volt neki ez a szök paripája, hogy méltó társa volt ugye ezekben a harcokban. Bata Edith tervezte a jelmezeket, korhűek, de ugyanakkor modernek is. Tehát a lónak ugye, hát a ló jelmez van értelemszerűen, és nagyon érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ugye látszik azért a Daninak az arca is ebben a lójelmezben, és milyen érdekes, amikor mondjuk eszik egy almát, hogy akkor most a ló eszi, vagy a Dani eszi, így el kellett dönteni. Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Az a lényeg, hogy ezek az ötletes jelmezek azért kifejezik a szereplőknek ugye a karakterét és a rangját is. Itt fontos szerepe van ugye a legdíszesebb palásnak, ami ugye László királyi, a koronának, de kifejezzük azt, hogy mondjuk a Géza, hogy nézett ki, vagy az Unzvezér, hogy nézett ki. A hevesítót Evelin által megformált gyönyörű alakok, ugye az egy vakító fehér ruha, az az alapruha, és ugye ez a tisztaságot illusztrálja, ami mindegyik általa játszott figurára jellemző. A díszletről még ejtenék pár szót, azt az én ötletem alapján Remzső Szalome segítségével a csillagos ég meg a bolygók vannak odafönt, és egy mesebeli fa, ami végtelenül egyszerű különben, nagyon-nagyon egyszerű, olyan, mint egy ilyen gyerekrajz. Nem is akartunk ennél bonyolultabbat, mert azt gondolom, hogy nem is kellett ennél bonyolultabb, mert van egy saját ígérő fánk, kerek napunk, fénylő csillagunk, éppen elég ennek az előadásnak. Én azt gondolom, hogy mindenki eljön, beül, és nagyon-nagyon jól érzi magát. Utána jönnek a kérdések, amit megnézték az előadást. És ez így van jól. Azok a gyerekek, akik 30-án eljönnek erre az előadásra, azok László királyos kifestőt fognak kapni ajándékba.

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában zenei koncertek jönnek, szépséggel, kíváncsisággal és jósággal. Legyen az első szó a jóságé, a jótékonyságé. Május 29-e, vagyis hogy péntek este 20 óra mindenkit vár a Budapesti Operett Színház, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Évente ők több karitatív célú rendezvényt szerveznek, ezek bevétele hozzájárul a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, beteg, árva gyermekeket segítő egészségügyi és oktatási programjaihoz. És ez a májusi hangverseny egyben megemlékezés is Kocsis Zoltánról, aki a kezdetektől fogva tagja és támogatója volt a szervezetnek, hisz 1991-től haláláig minden születésnapján hangversenyt adott a szolgálat javára. Most nélküle, de rá emlékezve, tehát péntek este ott lesz Liszt Ferenc, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, illetve Berecz Mihály, Mozart B-dur divertimentójával, Haydn G-dur zongora versenyével, illetve Bartóktól a román népi táncokkal és egy divertimentóval. Ha jót szeretnének hallani és tenni, akkor péntek este 8 óra Budapesti Operett Színház. Érdekesség, keveset tudunk a zsidó liturgikus zenéről, és hogy ott lehet vizsgázni, na arról szinte semmit sem. Hiszen az időpont az ma este, illetve délután 6 óra, az egyik legszebb fővárosi zsinagóga a Rumbach utcai, és ez rendelkezik egyébként a legjobb akusztikával is, tehát az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem kántor és előimádkozó hallgatóinak ünnepi vizsga koncertje lesz ez este 6-tól. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Élvezzék, legyenek kíváncsiak, és legyenek kíváncsiak a szépségre is, amit elhoz majd önöknek egy egyedülálló magyar kamara együttes Szelejó Erzsébettel és Razvaljaéva Anasztáziával. Az előbbié a szakszofon, az utóbbié a hárfa. Ez a kamara zenekar, illetve az ő kettősük élvezhető péntek este 6-tól a BMC könyvtárában a Mátyás utcában. Az ő egyik fontos küldetésük a szakszofon hárfa duó repertoáriának bővítése mellett új művek és átiratok bemutatása, úgyhogy jön Bolcsó Bálint, Illés Márton és Tornyai Péter darabja, valamint három ősbemutató Bali Jánostól, Barát Bálintól, illetve Nagy Ákostól. Dőljenek hátra, szeressék az újat, a kortársat, és gyönyörködjenek tehát a két hölgyben, meg a hárfában és a szakszofóban. Szakszofonban Razvaljaéva Anasztázia és Szelejó Erzsébet jó voltából. Legyenek kíváncsiak, jók, a szépség pedig jön magától programjainkon, amelyhez jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. 1, 2, 1, 2...

13.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten, holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, még a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bár ki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Stílus és szenvedély kizárólag hazai előadóktól. Lakatos Ivett a Megasztár felfedezetje, aki Kanadában töltötte gyermekkorát, majd évekkel később visszaköltözött az észak-amerikai országba, hogy családja közelében lehessen. Road to Happiness című dalát hozom majd. A kezdésben pedig Garami Gábor vezetésével a Garami Funky Stuff, velük két kedvencem is megszólal most, Hol az a hely című muzsikában, Veres Mónika Nika és Nagy Laci Gitano. Jó szórakozást kívánok erre az órára is, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, ahol csupa-csupa stílusos és szenvedélyes hazai muzsika szól. Olyanok, mint például a Szabad a Swing című dallam, ami egy lemez címadó dal, 2007-ben jelent meg a Cotton Club Singers kiadványa, ez forog majd nem sokára. A kezdésben Farkas Róbert vezetésével a Javában koncertező Budapest Bár, velük most a Piros Madár című melódiában a Kossuth-díjas Lovasi András hallható. Jó szórakozást!

Nagyon kellemes éjszakát kívánok önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban, ahol Stevanovi Dusán és a héten születésnapos Presser Gábor szerzeménye érkezik a Malek Andrea Band Retour című lemezéről, a Villamos 2 csöngetett címmel. Gönczi Gábor zenekara a Smile Rock Circus az Őrangyal című muzsikájával készült, a kezdésben pedig Szent Martin, egyre több koncertdátum és koncerthelyszín várja a Szent Martin rajongókat a művész Facebook oldalán, érdemes rákeresni. Hangolódásul a Színek ünnepén című melódiával készültem, és ezzel a válogatással én most búcsúzom. Vasárnap 10 órakor várom önöket a Jazzy Goldiesban, ami most nagyon különleges lesz, rendhagyó, hiszen június 1-én lenne 100 éves Marilyn Monroe. A Jazzy Goldiesban az ő emlékét idézem majd. Töltsék a hétvégét is a Jazzyvel. Hölgyeim, jó ét! Uraim, jó éjszakát!

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten, holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: 도 크라 고속도
1: Szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, önök a Jazzy Nightot hallják itt a Jazzyn, bennek a Jerik Andrea köszönti önöket. Hamarosan érkezik a 12-ben alakult Sonar Bistro Trip-Hop együttes. Majdnem napra pontosan 4 évvel ezelőtt jelent meg első Girls Night Out EP-jük. Ezen több tehetséges énekesnő is közreműködött. A Shouldn't Lose Your Mind-dalt például Szélinger Annával rögzítették, aki pályafutását reggae berkekben kezdte. Harcsa Veronika ma már nem csak művészként, hanem zeneterapeuta is aktív. Legutóbbi kiadványa a Flow By tavaly jelent meg, s ez diplomamunkájához készítette. Ennek koncertjein a közönség is bekapcsolódhat a zenébe, s ez hatással lehet az érzelmeikre. Ezúttal az ifjú dalt halljuk tőle.

Folytatódik a Jazzy Night. Fenyves már gitáros alapította a Fenyves triót. A hagyományos jazz elemeit ötvözik a modern hangzással. Első albumuk a Homecoming címet kapta, 17-ben jelent meg. Ezúttal a Happy Hours forog majd tőlük. Itt lesz Karameltől a Lélekdonor. A Máté Péter díjas énekest annak idején a Megasztárban ismerhettük meg. 2 évvel ezelőtt a Tehetségkutatóba már zsűritagként tért vissza. Elsőként Szentpéteri Csillától forog a Paganini Salsa, a zongora művész egyik legismertebb crossover átdolgozása ez, amely a híres olasz szerző művét ötvözi a latin salsa tüzes ritmusaival.

Önök továbbra is a Jazzy Nightot hallják. Dudás Zoltán gitáros énekes választotta magának az Indian Joe művész nevet. Meglehetősen változatos stílussal rendelkezik. Kínálata a 60-as, 70-es évek rock, pop, funky és soul zenéjétől a latin gitármuzsikán keresztül egészen a bluesig szinte mindent felölel. Egy baráti borozgatásra hív majd minket. Cserpes Laura először a Megasztárban tűnt fel, 13-ban pedig éppont úgy dalával szerepelt a Dal műsorban. Még abban az évben jelent meg első nagylemeze is. Több sorozatban is láthattuk Laurát, például a Barátok közben és a Keresztanyúban is. A Mama mondja dal szól majd tőle. Szulák Andreától pedig azt a világhírű brazil bossanova szerzeményt halljuk, amelyik 59-ben a Fekete Orfeusz film főcímdalaként lett ismert. 20 évvel ezelőtt a Máté Péter díjas énekesnő cinema albumára is felkerült a Karnevál reggele.

kérdésem, uram, hogy már most is akadt egy kérdés. Lehet, hogy egyáltalán nincs értelme. Talán lényegtelen. Nem tudom.

Ebből gondoltam azt, hogy talán aznap beült mellé a kocsiba. A szakértőnk szerint, a szakértőnk szerint ön is szín. Kérem, segítsen!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás Arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Welcome to India.
1: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, még a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bár ki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
1: A hírek után újra Jazzy zene.